Monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek köz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt, vén bolond, vándormadár.

kevés, öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de a csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon,

takadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, hadd kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé? Hogy igazi maradjak, legyek csak egy darab háztartásé. Hogyha nem vagyok kedves, türelmes, akkor...

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: 4 perccel 5:30 után jó reggelt kívánunk a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Május 31-e van, vasárnap reggel, és elérkeztünk ehhez az időhöz és ehhez a naphoz, a hónap utolsó napjához, és indul már is a vezetett műsorrész, illetve elindult az előző dallal. És várjuk Önöket a folytatásban még továbbiakkal. A zenei válogatásról Király Boglárka gondoskodott, a hangtechnikus Király Tomislav, a műsorvezető Donner Tímea, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Köszönti Önöket a Muravidéki Magyar Rádió, és szép jó reggelt mindenkinek. Remélem tudnak pihenni a hétvége hátralévő részében is, és tudnak velünk rádiózni a folytatásban. Ami az időjárást illeti, enyhe a reggel, 14 fok körüliek a hőmérsékletek odakint, a maximumok pedig megközelítik majd a 30 fokot. Persze lesznek bővebb információk 5:30, illetve 6 órakor, most röviden csak ennyit a jelenlegi helyzetképről, illetve hogy mi várható. Folytatjuk már is zenékkel, aztán nem sokára megnézzük az orvos meteorológiai jelentést, és ebben az órában köszönteni fogjuk majd a mai nap ünnepeltjeit is.
1: Ami ott

Két perc múlva 3:46 lesz, május utolsó napja, is méltó marad az egész tavaszt jellemző, erősen változó időjáráshoz, és az ezzel együtt járó humán meteorológiai, orvos meteorológiai folyamatos terhelésekhez. Ugyan nem érvényesül direkt fronthatás, de két hidegfront közötti napunk lesz ma. Maradnak a záporok, zivatarok, helyenként erős széllökések, és erősödik a felmelegedés is tőlünk keletebbre. Sok helyütt a füllettség okoz majd egyébként problémát. Elsősorban emiatt folytatódnak, sőt, erősödnek a keringési rendszerünket terhelő hatások, írja az egészségkalauz. Szívelégtelenség, nehéz légzés, aztán rosszul létek, erősebb mellkasi panaszok, de marad az ingadozó vérnyomás is, míg a fejfájások gyakorisága inkább az északkeleti területeken nő meg. A viharos területeken és időszakokban jelentkezhet elsősorban fokozott feszültség, ingerültség, erősödnek a görcsös panaszok, gyakrabban jelentkezik szédülés, növekvő bizonytalanság érzet és szorongás. Nem elrettentésképpen mondtam egyébként, csak hogy tudjanak egy kicsit felkészülni rá. Akik érzékenyek mindenre, ők érdemes, hogyha kerülik a nehezebb fizikai megterhelést, de persze a lelkieket is. Egyébként amúgy, hogyha nem éppen zivataros területen vagyunk, akkor kedvezően alakul az időjárás a kültéri programokhoz. Helyenként párás most egyébként a levegő, de ez feloszlik majd. Erős lehet sokfelé az UV-sugárzás, és persze egyre több a pollen is a levegőben, de hát hétközben az embernek sokszor nincs ideje egy kicsit kimozdulni, vagy a kinti munkálatokat elvégezni, úgyhogy marad a hétvége. Ilyenkor akár még egy-egy eső vagy felhőszakadás után is kimegyünk, hogyha nem mosott el mindent, persze kimegyünk, aztán valamint próbálunk odakint tevékenykedni. Hát tegyék ezt önök is, hiszen holnap már megint hétfő lesz, aztán indul a mókuskerék tovább. Na, így alakul akkor az időjárásunk. Egyébként figyelmeztetést is adtak ki narancsszínűt a zivatarra. Változékonynak ígérkezik a következő, hát majdnem egy hét időjárás egyébként. Szinte minden napra mutatnak elszórtan zivatarokat, de hogy hol fog leszakadni az ég, ezt nehéz megmondani. Lesznek szelesebb napok is, és lesz olyan is, amikor nagyon-nagyon magas lesz az UVB-sugárzás, írják. Hát erre felkészülni nagyon nem lehet egyelőre, csupán úgy, hogy tudatosítjuk magunkba, hogy nem lesznek könnyűek ezek a napok, sem nekünk, sem másoknak, úgyhogy nem kell átharapni a másik torkát, hogyha éppen nem úgy reagál, ahogy nekünk azt tetszene. Az a lényeg, hogy figyeljünk oda egymásra és magunkra is. Ennyit akkor a biometeorológiáról. Egy kis zene a folytatásban, aztán jövünk az ünnepeltek köszöntésével is.

Május 31-e van, ünnepelnek ma az angélák, ez a női név az Angelus, férfi név, női párja. Jelentése angyal, követ, illetve hírnök. Az angyalok gyakori szereplői a képzőművészeti alkotásoknak, például a római angyalvár is az ott látható angyalról kapta a nevét. A múlt század 40-es éveiben az erőteljes magyarosítási törekvések miatt az angéla helyett sok helyütt angyalkát anyakönyveztek, a szlovén naptárban angéla névnap van. És a Petronellák is ünnepelnek ma, ez a Petrónia kicsinyítő képzős változata, illetve a Petronus férfi név női párja, hát az eredeti névjelentése edzett férfi. Egyébként Petronellához kötődik a mai népi szokás is, ha Petronella derűs napra ébred, jó kender termés lesz, írja a kalendárium. A házi asszonyok e napon a mák virágzását is figyelték, mert ha bőven virágzik a mák, szalonna és zsír lesz bőven. A szalonnát sebek gyógyítására is fel lehetett használni, de mutatja az időjárást is, tudták, hogyha csöpög, akkor hamarosan megjön az eső. Az év 151. napja van, és a 22. hét utolsó napját kezdtük meg ezzel a mai nappal. Május 31-én az angélák, Petronellák mellett köszönhetjük még Aldó, Angyal, Angyalka, aztán Dalida, Hermiás, Mari és változatai, Nilla, Petronus, Petronius, Szona, Szonóra, Tilda vagy Tilla, Vasília, Villő, Zengő és Zimra nevű ismerőseinket is. Ezek a nevek is szerepelnek a kalendáriumban. Boldog névnapot az ünneplőknek, és boldog születésnapot mindazoknak, akik ma látták meg a napvilágot. Május 31-e van. Véget ér ismét egy hónap a mai nappal, de azért ez a nap még itt van előttünk. Ha gondolják, együtt tölthetjük. Most némi zene következik, 6 órakor pedig friss információk.

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Időjárás.
2: 6 óra pontos idő, jó reggelt kívánok mindenkinek. Vasárnap reggel van, lássuk, hogy alakul időjárásunk. A jelenlegi helyzetkép szerint változóan felhős az ég felettünk, 15 fokot mutatnak a hőmérők Lendván, 13 fokot jelentenek Muraszombatból, 14 fok van Mariborban, a főváros környékén 16 fok a hőmérséklet, Koper 18 fok, a Kredaricán 7 fokot mértek röviddel ezelőtt. Ez a jelenlegi helyzetkép, és hogy mire számíthatunk a folytatásban, hát lássuk, vasárnap eleinte derült égre tekinthetünk majd fel, persze a párásság feloszlását követően, mert helyenként ködössé párássá vált a levegő reggelre. Napközben szórványosan lesz felhős az ég, délután pedig előfordulhatnak megint csak helyi záporok, zivatarok a megnövekvő felhőzetből. A legmagasabb napi hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, most ide Lendvára 27 fokot mutatnak délutánra majd. Hát itt is lesznek azért felhős időszakok, napközben, illetve este, és éjszaka lehet majd megint csak csapadékra számítani, de ez nem zárja ki azt, hogy napközben nem lehetne, de úgy tűnik, hogy éjszaka nagyobb mennyiségre lehet számítani. De aztán majd hétfőre csökken a csapadékhajlam, illetve lenyugszik a légkör valamelyes, de hétfőn már érkezik egy újabb front egyébként. Az ország nyugati részein már ismét záporok, zivatarok kezdenek megjelenni. Hát mozgalmasan alakul az időjárás, lehet ezt mondani egészen nyugodtan. Ami Magyarország időjárását illeti, most hajnalban, illetve kora reggel a keleti határszélen lehet még gyenge csapadék, nyugaton meg fátyol felhőkkel indul a nap, illetve helyenként derült éggel. Napközben egyre több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki, de másutt is, északkeleten is esett némi eső. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, égesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, ezt már tegnapra is írták, nagyon nem hiányzik. Megélénkülhet a szél is, főleg zivatarok környezetében. A reggeli értékek a következőképpen alakulnak: Lenti 14 fok, Zalaegerszeg 15 fok, Nagykanizsa úgy szintén, Szentgotthár 14 fok, Szombathelyen is 14 fok van, Budapestről 17 fokot jelentettek. 28-30 fokra lehet számítani ma délután. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok kialakulására. Helyenként hevesebb zivatar is lehet majd. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 22-29 fok valószínű majd. Kett hajnalban délnyugaton, valamint északon pára és ködfoltok képződhetnek. Napközben napos gomoly felhős időre készülhetünk majd. Gyenge marad a légmozgás, helyenként alakulhatnak ki megint csak elszórtan záporok, zivatarok, 21-27 fok lesz. És szerdán is folytatódik a változékony, záporokkal, zivatarokkal tűzdelt időjárás, nem lesz zavartalan a napsütés. Úgyhogy erre készüljünk majd a következő hét.

0: szakadt egyébként a napos területeken. 10 és 16 óra között erős lehet az UV-sugárzás, gondoskodni kell bőrünk megfelelő védelméről. Itt napközben vidékünkön is úgy tűnik egyébként, hogy majd feloszlik ez a gyenge felhőzet, ami felettünk van, és bízunk a napos időben, mégiscsak vasárnap van.
1: Közlekedési hírek.
0: Kivételesen fennakadásokról nem jelentettek az ország területéről, viszont az ország egyes részein a köd miatt alacsonyabbak vagy rövidebbek a látótávolságok, úgyhogy vezessenek körültekintően. Esőtől vizesek lehetnek helyenként, még az útburkolatok, legyenek óvatosak a volán mögé ülők. Balesetmentes közlekedés, szép napot kívánunk! 6 óra 5 perc a pontos idő, ezek voltak a friss információk. Néhány percben érintettük az időjárást, az orvos meteorológiát, és az utakra is rápillantottunk. Hát bízunk benne, hogy nyugodalmasan telik majd ez a vasárnap, hogyha gondolják, akkor maradjanak velünk a folytatásban is. Egyébként a mai nap a nem dohányzók világnapja, aztán a hősök napja, és nem utolsó sorban május utolsó vasárnapja, ugye gyereknap, úgyhogy ezekről a jeles napokról mind-mind szólni fogunk a folytatásban. Maradjanak velünk, jó rádiózást!

Máté Péter felvételek közben érkezett a rendőrségi jelentés, úgyhogy már is mondom, mit írtak a rendőrök. Az elmúlt 24 órát foglalják össze, és az adatok ide a Muravidékre vonatkoznak. A muravidéki rendőrök két közlekedési balesetnél helyszíneltek. Az egyik közlekedési balesetben csak idézőjelben anyagi kár keletkezett, a másikban viszont egy személy könnyebben megsérült. Négy bűncselekmény ügyében kellett vizsgálódniak nekik,

között károkozás történt, aztán fenyegetés, családon belüli erőszak, ahol távolságtartási tilalmat rendeltek el az elkövetővel szemben. Úgyhogy ezt is írják, aztán háromszor történt közrendsértés, és 4 vadgázolással is foglalkozniuk kellett. 6 külföldit tartóztattak le jogosulatlan belépés miatt, minden letartóztatott nemzetközi védelemért folyamodott, és az eljárás befejezéséig menedékházba szállítják őket. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez gyakorlatilag minden nap előfordul most már itt vidékünkön. Éppen ma reggel jöttem munkába 4:30 után, nem sokkal, és a völgyifalusi buszmegállónál ott volt 2 férfi, nem idevalósi, tehát nem szlovén és nem magyar volt, az biztos, és hát az egyikük ott stoppolt, a másikuk bent a buszmegállóba ácsorgott vagy ücsörgött, nem tudom, meg egy nagy táska volt náluk. Persze nem vettem fel őket, most ítéljenek meg, ha gondolják. Jöttem tovább Lendva fele, és akkor Völgyifalu, a benne a faluba, azt hiszem az még Völgyifalu, az a nagy kanyar van, ott meg szépen menetelt egymás után 2-2 páros, tehát összesen 6 voltak, és akkor úgy elképzeltem magam, szerintem egy összetartozott egyébként a csapat, arra gondoltam, hogy ha már ennyien vannak, akkor beérek a szerkesztőségbe, és megcsörgetem a rendőröket, hogy esetleg vehetik abba az irányba az utat, és aztán szedjék össze őket, de aztán ez megoldódott közben, de úgy elmorfondíroztam azon, hogy akik ketten hátra maradtak, ők stoppoltak. Tehát szerették volna magukat felvetetni egy autóba, és hát az én autóm nem nagy, tehát 5 személyes, ergo, hogyha fölveszek 2-t, nyilván rákényszerítenek, hogy álljak meg a többinek is, akkor 7 már nem fogunk elférni benne, vagy 6, úgyhogy hát 7, igen, ők még 6 talán, de nem mertem úgy tovább gondolni a fejleményeket, de azért úgy áldottam az eszemet, hogy nem álltam meg nekik, úgyhogy tényleg nagyon vigyázni kell. És az volt még a jó, hogy be sem értem Lendvára, amikor már jött velem szembe a rendőröknek a kombia, úgyhogy rendőrnek így még nem örültem szerintem soha életemben. Mentek begyűjteni őket, úgyhogy az állampolgárok már bejelentették őket, úgyhogy érdemes odafigyelni egyébként, hogyha gyanús mozgást, gyanús idegeneket észlelnek, vagy találkoznak velük, ne agyisten őket, jelentsék be őket, mert én tudom, hogy persze emberek vagyunk mind, meg nem tudom mi, de azért legyünk óvatosak a mai világban, ez már egyáltalán nem árt, úgyhogy ennyit csak ezzel a dologgal kapcsolatban, onnan kiindulva, hogy tegnap is 6 külföldit letartóztattak, meg most is legalább 6 itt ezen a vonalon, ahol én közlekedek, úgyhogy tényleg nagyon oda kell figyelni és vigyázni, és ki tudja még hova fajul majd a világ, hogyha még többen megindulnak irányunkba. Na de a rendőrségi jelentésnél tartottunk, és még a radart is írják. Persze Muraszombat térségében lehet ma radaros sebesség ellenőrzésre számítani. Istenem, én nem fogom bánni, hogyha ki lesznek a rendőrök, de tényleg, mert azért mégiscsak olyan munkát elvégeznek, amire óriási nagy szükség van. Na, vezessenek óvatosan önök, és vigyázzanak magukra, megfigyeljünk oda egymásra. 6 óra 12 perc van vasárnap reggel. Jó reggelt mindenkinek, nem akartam szomorú meg rossz témát felhozni, de azért ez itt van előttünk nap, mint nap, és itt van a rendőr jelentésben is, úgyhogy ezért elmeséltem. Folytatjuk tovább Mári zenével, ha gondolják, akkor rádiózzanak velünk. Szép jó reggelt még egyszer!

Egy perccel, majdnem kettővel vagyunk negyed hét után. Ma van a Hősök napja. A magyar hősök emlékünnepe, szüleink és nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon, békés körülmények között folytatják és teljesítik majd az elődök örökségét. Május utolsó vasárnapján azokra emlékezünk, akik történelmünk során a legdrágábbat, életüket áldozták a haza védelmében. Az elmúlt 1100 esztendőben alig telt el úgy néhány évtized, hogy magyar férfiak ezreinek ne kellett volna búcsút mondaniuk családjaiknak és szeretteiknek, hogy fegyvert fogjanak az ország védelmében. Történelmünk lapjai bővelkednek dicső és gyászos eseményekben. A küzdelmek viharában hazafiak ezrei áldozták életüket hazánkért, népünkért. A hős kifejezést mai értelmében a nyelvújítás és a reformkor tette széles körben használatossá. A tatárjárás, a muhi csata, a török dúlás, a mohácsi vész, nagy majtény, a tavaszi hadjárat sikerei és veszteségei, világos Doberdó, a Donkanyar tragédiája, az 1956-os forradalom és szabadságharc legjelentősebb állomásai, a magyarság fájó áldozatokban, veszteségekben bővelkedő történelmének. Ám hivatalos emléknapjuk nem is olyan régen létezik. A hősi halottak előtti rendszeres, intézményes tisztelgés igénye az első világháború alatt fogalmazódott meg először. A magyarság már a háború első éveiben addig soha nem látott emberáldozatot hozott, így sokan úgy vélték, az elesett százezrekre megkülönböztetett módon kell megemlékezni. Így másfél évvel az első világháború kitörése után, amikor egyre sűrűbben érkeztek haza a hősi halálról, eltűnésről szóló értesítések, felmerült a szervezett formában történő tisztelgés. Először 1915-ben báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy tett javaslatot egy olyan törvény elfogadására, amely azt célozta, hogy minden község kőemléket állítva legyen köteles megörökíteni a világháborúban elesett hősök neveit. E kezdeményezéssel azonosult gróf Tisza István miniszterelnök is, aki által törvény erőre emelkedett ez, hogy kötelezővé tették a hősi emlékművek felállítását. Aztán sokáig ünnepelték is ezt a dolgot, a második világháború is eljött persze, mert az ember olyan, hogy nem tanul semmiből. A második világháború hősi halottai és katonai áldozatainak emlékének megőrzését 1942. áprilisában, valamint április végén kiadott rendeletben adták ki. Ebben elrendelték a nevek bevésését az első világháborús emlékművekbe. A rendezvények 1944-ben öltöttek utoljára nemzeti ünnep jelleget. 1945. április 25-én kelt körrendelet még kimondta, hogy 1938 óta új hősök áldozták életüket a hazáért, és emléküket ugyanolyan kegyelettel és tisztelettel kell őrizni, mint a korábban elesettekét, de 45-ben még megemlékeztek a hősök napjára, viszont ekkor már nem volt nemzeti ünnep, és hosszú évtizedekre gyakorlatilag feledése is volt ítélve a hősök napja. A következő megemlékezésre 44 évvel később, 1989-ben, a rendszerváltás évében kerülhetett sor. Ezután feltámadt ez halott állapotából, és nem csak a jelenlegi ország területen, hanem az idegen uralom alatt lévő Felvidéken, Erdélyben és Délvidéken is második világháborús emlékművek sorát emelték. És akkor lehetne itt még hosszan beszélni erről, de hát úgy tűnik, hogy háború volt, van és lesz is ezen a földön, amíg ember él, mert valami ezt okozza, nem tudom megmondani, hogy mi, de a Magyar Hősök Emléknapja végeredményben a mai napon van, tehát május utolsó vasárnapján, ezért beszéltünk itt róla egy kicsit bővebben, cirka 4 percben, remélem, hogy nem unták el, jeles nap tehát a mai emiatt is. 6 óra 21 perc van, most már zenék jönnek a folytatásban, fél hétkor pedig lesz egy terepjárónk, hallgassák meg.

0: Terepjáró, a Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A Szociális Aktiváció Plusz, a Munka, Család, Szociális Ügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium kezdeményezése, amit a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió Szociális Alapja finanszíroz. A héten két csoport foglalkozás záró rendezvényén voltunk. A Szociális Aktivációs Plusz program harmadik modulja elsősorban a roma nőket karolta fel a Lendvai Népi Egyetem égisze alatt. A Mozaik, a Szociális Elfogadottság Egyesülete Lendván ugyancsak a harmadik csoport tevékenységének befejező eseményét tartotta meg. A szociális aktiváció ebben az esetben a Szociális Ügyi Központ és Foglalkoztatási Intézet részéről javasolt érdekelteket célozta meg. A két esemény összefoglalóját Cigán Szilvia készítette.
2: A Szociális Aktiváció Plusz a Munka, Család, Szociális Ügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium kezdeményezése, amelyet a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió Szociális Alapja finanszíroz, a projekt pedig egy év múlva fejeződik be. A Szociális Aktivációs Plusz program harmadik modulja elsősorban a roma nőket karolja fel. A programot a Muraszombati Népi Egyetem, a Mozaik Társadalmi Befogadás Segítő Egyesület támogatásával a Lendvai Népi Egyetem valósította meg. A 6 hónapig tartó és a héten befejeződött folyamat záró rendezvényén bemutatták tevékenységeiket, benyomásaikat. A konkrét termékekből, a résztvevő nők kezei alól kikerült divat ékszerekből pedig kiállítást készítettek. A program harmadik csoportját is 15 roma nő kezdte látogatni, közülük egy egészségügyi okokból visszalépett, az egyik résztvevő pedig közben állást kapott, így gyakorlatilag 13 nő folytatta és fejezte be az életre szóló edukációt. A Mozaik Szociális Elfogadottság Egyesületéből Gordana Gerebic és Tánya Meszarics szakmunkatársak irányításával Lendván a Szociális Aktiváció programja keretében a harmadik csoport is befejezte a foglalkozást.
3: Az a lényeg, hogy az emberek eljönnek, és itt valamilyen változásban van részük, ami az állást vagy a képzést jelenti. Ebben a csoportban nagyon jók az eredmények. A részvétel maximum 15 fő lehet egy csoportban. A szóban forgó esetben 9 nő és 6 férfi volt a közreműködők száma, életkoruk 18 és 60 év közötti. 15-ből 10, úgymond pozitívan zárták a részvételt, ami a kitűnőnél is jobb eredmény.
2: Mondta Gordana Gerebic.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Cigán Szilvia összeállítását hallották, 5 perc múlt el fél 7.

Május 31-e van, 1987 óta hivatalosan a Nem Dohányzók Világnapja, az ENSZ kezdeményezésére. Nem csak a felnőttek, hanem sajnos a fiatalok is egyre többen váltak és válnak a cigaretta rabjává. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy minden ötödik 10 éves már elszívta az első cigijét. A 13 évesek között már 50%-os az arány. 10 kezdő középiskolásból pedig 7 már cigarettázott. Sokan a szüleiktől látják és szívják. Minden ötödik gyerek egy doboz cigit szível passzív dohányosként egy hétvége alatt. Egy biztos, mindenkinek nagyobb figyelmet kell fordítani a saját és családja egészségének megóvására. Érdemes letenni a cigarettát, hiszen már egy nap elteltével a hirtelen szívhalál kockázata jelentősen csökken. 3 hónap után a tüdő teljesítménye 30%-kal javul, 9 hónapot követően a krónikus köhögés megszűnik, 1 év után a szívinfarktus, 5 év után pedig a tüdőrák rizikója is a felére csökken. Minden 8. percben meghal valaki a világon a dohányzás, a dohány ártalmai miatt. Érdemes fontolóra venni, hogy ne csak ezen a napon, hanem egész évben tudjunk megállt parancsolni káros szenvedélyünknek. És ugye egyre különbözőbb dolgokat találnak most már ki az elektromos, meg nem tudom milyen cigarettákon keresztül, nevüket se tudom, de színes, meg ízes, meg világítós, meg nem tudom milyenek vannak most már, és csak azt az egyet nem értem egyébként több termék esetében sem, de a cigaretta is ide tartozik, hogyha ennyire káros, akkor minek gyártják egyáltalán, tehát nem kell gyártani, és akkor nincs szükség ilyen világnapokra, meg leszoktatásokra, meg félelemre, hogy ki hogy betegszik, meg ki hogy veszíti el szeretteit. A dohányzásmentes nap is egyébként ide tartozik, és nem csak a cigaretta tartozik ebbe a körbe bele egyébként, de most nagy népszerűségük van a különböző energiaitaloknak, meg az ilyen ízesített szemeteknek, úgyhogy ezeket is, hogyha ennyire káros, és nem lehet mondjuk a 18 év felettiek vagy alattiaknak megvenni, persze megveszik, meg beszerzik valamilyen úton, módon, én ezen nem kételkedek, vagy ebben nem kételkedek, de hogyha ez tényleg annyira rossz, akkor nem kell gyártani. Ez ugyanolyan, mint a szemetet is nem kell gyártani, és akkor nem lesz belőle hulladék, úgyhogy annyira egyszerű lenne, hogyha egy meg egy, az kettő, csak valahogy az érdekek nem ezt diktálják, és aztán akkor kell egy dohányzásmentes nap, meg egy Nem Dohányzók Világnapja, ami egyébként éppen a mai napon van, tehát május 31-én. Hát gondolják tovább, hogyha úgy érzik, hogy arra érdemes a téma. Egy perc múlva 6:45 lesz, van még egy jeles nap a mai napon. Május utolsó vasárnapján van a gyereknap. Erről is szólni fogunk nem sokára.

Ez volt a bikini felvétele. Van egy nap az évben, amikor minden az ön felett nevetésről szól, legalábbis a gyerekek esetében. Május utolsó vasárnapja a legkisebbeké, ekkor van a gyereknap. Egy nap, amikor a felnőttek végre elengedhetik a rohanást, és együtt játszhatnak a gyerekekkel. Május utolsó vasárnapja, tehát hivatalosan is a gyereknap. Nemzetközi kezdeményezés ez egyébként. Az első ilyen ünnepet Törökországban tartották meg 1920-ban, majd az ENSZ is javasolta az ünnep bevezetését, hogy ráirányítsa a figyelmet a gyermekek jogaira és szükségleteire. Van olyan hely vagy ország, ahol gyerekhetet szerveznek, úgyhogy egyhetes eseménysorozat van ilyenkor. És hogy miért van rá szükség? Hát mert egy gyermek nem csak a jövő reménysége, hanem a jelen öröme, energiája, kíváncsisága. A gyermeknap célja a gyerekek örömének előtérbe helyezése, a gyermekjogok társadalmi tudatosítása, a gyermekek védelme és támogatása, a családok és közösségek összekapcsolása. Ez a nap arról szól, hogy meglássuk a világot az ő szemükkel, egy kicsit játékosabban, egy kicsit szabadabban, egy kicsit nyitottabban. Az országban sok helyütt tartanak programokat ilyenkor, nem csak a fővárosban, de vidéken is szinte minden városban és faluban szerveznek gyereknapot játszóházakkal, ugrálóvárakkal, népi játékokkal, állatsimogatóval, közösségi vetélkedőkkel, akár arcfestéssel, rendőrautó és tűzoltóautó bemutatóval. Alapítványok, családsegítő központok, óvodák és iskolák is tematikus napokat tartanak, ahol a gyerekek állnak a középpontban, végre nem tanulniuk kell, csak nevetni és játszani. De a gyereknap a családi kapcsolódás napja is természetesen, nem csak a gyerekek ünnepe. Ilyenkor lehetőségünk van együtt lenni, játszani, beszélgetni, egy napra felnőttként is újra gyereknek lenni, megköszönni a gyerekeinknek, hogy velünk vannak és tanítanak bennünket nap mint nap. Egy közös fagyizás, egy piknik, egy családi társasjáték is lehet gyereknapi ajándék, nem a pénz számít, hanem a figyelem. És persze a gyerekjogokra is érdemes felhívni a figyelmet ilyenkor. A gyereknap lehetőséget ad erre. Biztonságos otthonhoz való jog, minőségi oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés joga, védelem az erőszaktól, kirekesztéstől, elhanyagolástól, játékhoz, pihenéshez, önkifejezéshez való jog. Vannak szervezetek is, amelyek tudatosító kampányokat és interaktív eseményeket tartanak ilyenkor. A gyermekkort nem újraélni kell, hanem segíteni másoknak, hogy teljes legyen, írják. Május utolsó vasárnapja, legyen a hangos nevetés, a szaladgálás, a lufi és az ölelés napja. Töltsünk minél több időt gyerekeinkkel, időt, figyelmet, törődést, játszótársat, egy biztonságos kézfogást, ölelést várnak tőlünk, úgyhogy itt a lehetőség, hogy a mai napon ezt megtegyük a gyerekeinkért és a gyerekeinkkel együtt, illetve persze a szüleinkkel együtt, hiszen hogyha gyerekek vagyunk, akkor jó esetben még velünk vagy a közelünkben lehetnek a szüleink is, érdemes ezen a napon felkeresni őket és emlékeztetni őket a gyerekkorra. 5 perc múlva lesz 7 óra, a gyereknapról egyelőre ennyit, de lehet még róla beszélni természetesen. Most azonban a zenékkel megyünk tovább. Jó rádiózást mindenkinek!

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy Temesváron a Bánsági Kárpát Egyesület fennállásának 25. jubileumát ünnepelték. Újvidéken az óbecsei előhívott értékek fotópályázat záró kiállítását rendezték meg. Kolozsváron a Via Transilvánica idei terveit ismertették. Végül Marosvásárhelyről egy összeállítást hallhatnak a Kovács András Ferenc költészeti díj idei kitüntetettjéről, Simon Mártonról. Ezúttal Kolozsvárról jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Mit tudtok együtt játszani, Éva?
1: Bujócskát.
0: Itt a csoportteremben?
1: Nem, kint.
0: Kint? Lehet bujócskázni?
1: Igen.
0: És Miha, mit tudtok még?
1: Futkozni, és biciklizni, és csúszdázni.
0: Ezt mind lehet kint, Szofi?
1: Igen.
0: De még hozzátennél valamit?
1: Igen.
0: Mit játszhattok még kint?
1: Játszhattunk, hogy mászunk a fára, még hogy homokúzva, még hogy lehet futni, még hogy lehet szépen csúszdázni, még hogy lehet játszani valami olyanokat.
0: Ha mondjátok a bujócskát, akkor hova lehet a leginkább elbújni az óvi udvarán?
1: A domb után.
0: A domb mögött?
1: Igen.
0: Nem lehet észrevenni a másikokat?
1: Nem.
0: Nem lehet?
1: Nem.
0: Nem? Ha elbújtok, akkor aki a hunyó, az sokáig keresi a többieket?
1: Igen.
0: Volt már olyan, hogy valaki nagyon sokszor hunyt egymás után, de nem találta meg a többieket?
1: Nem.
0: Nem? Könnyen megtalálnak azért benneteket?
1: Igen.

Folytatjuk tovább a kalendáriummal. Május 31-e van, luxemburgi Zsigmondot, 4. Jenő pápa Rómában, német-római császárrá koronázta 1433-ban. 1859-ben megkezdte működését a Big Ben. Aztán vízre bocsátották a Titanicot 1911-ben. 1916 a balti tengerről az északi tengerre vezető Skagerrak tengerszorosnál a brit és a német hadiflotta között lezajlott minden idők legnagyobb csatahajók által vívott ütközete. A jütlandi csata után egyik fél sem mondhatta győztesnek magát. Nem meglepő ez egyébként minden csatánál, háborúnál így van, nincsenek győztesek. Talán egyszer rájönnek majd. 1927-ben legördült az utolsó T-modell a gyártósorról. Több mint 15 millió darabot gyártottak belőle. Aztán részleges napfogyatkozás volt. 2003-ban talán emlékeznek rá. E nap szülötte volt Czernel István ornitológus, az első magyar madártan szerzője. Aztán Kemény János amerikai, magyar matematikus, a BASIC programozási nyelv ősének egyik megalkotója. Clint Eastwood, amerikai színész, 1930-as születésű. Aztán John Henry Bonham, a Led Zeppelin együttes dobosa is e nap szülötte volt, akárcsak Lea Thompson, amerikai színésznő. És Orbán Viktor, politikus is. Brooke Shields, amerikai színésznő, Erdei Zsolt, magyar ökölvívó, és Colin Farrell, ír színész is e nap szülötte. Elhunyt II. Géza, magyar király, Joseph Haydn, osztrák zeneszerző, Adolf Eichmann, náci főtiszt, Bozsik József, olimpiai bajnok, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat tagja. Aztán Lórán Gyula labdarúgó és edző, az aranycsapat keménységéről ismert középhátvédje volt ő. E napon halt meg Alfonzó, születési nevén ugye Markos József, színész és humorista. Aztán Mirvilla Dean, a Titanic utolsó túlélője, 2009-ben halt meg. Obersovszki Péter, magyar újságíró, úgy szintén meghalt, illetve Szondi István, olimpiai bajnok, magyar öttusázó. És hát hosszantartó betegség után 41 évesen elhunyt Tompos Kátya, Jászé Mari és junior prima primissima díja színművész és énekes, méltánytalanul fiatalon távozott 2024-ben most már. Nagyon régóta nincsen köztünk. Ő egyszer azt mondta, hogy, vagy nem is olyan régóta, tehát 2 éve nincs köztünk, azt mondta egyszer, hogy nagyon szeret filozofálni. Tényleg néha leülök valahova, mondta ő, és nem veszem észre, hogy mennyi idő eltelik azzal, hogy csak ülök, és kívülről nézve biztosan nagyon komikus lehet, de én csak bámulok bele a világba, közben ezernyi gondolat átcikázik az agyamon az élet értelméről, mondta tehát a 2024. május 31-én elhunyt Jászai Maridia színművész Tompos Kátya. Aki egyébként többek között a Bárka Színház, a Nemzeti Színház és a József Attila Színház előadásaiban is szerepelt, illetve a Köntörfalak, a Poligámia, Most vagy soha és a Coming Out című filmekben is láthattuk. És akkor folytatjuk tovább még egy kis zenével, most még mi válogatunk cirka 10 percig, aztán önök jönnek, hiszen 7:30-kor kezdődik a Kívánság műsor.

Érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.

0: Kívánságműsor.
1: Fél nyolc után kezdődik már is a kívánságműsor. Két órán keresztül teljesítjük hallgatóink könnyű zenei kéréseit, és már is indulunk, aztán közben lehet telefonálni majd. E-mailt írt nekünk Németh Sándor Lentiből, aki rendszeres hallgatónk, és feleségével Zsuzsával szeretnék ezúttal meghallgatni Kökény Attilával az Örökre szóló szerelem című dalt.

0: Köszöntöm az első telefonálót a vonalban. Haló, haló.
1: Jó reggelt kívánok, Tímea. Erzsi vagyok Pacsáról. Balázs Palitól szeretném meghallgatni Nem adom kölcsön a szívem című dalt.
0: Rendben van, mindjárt következni fog. Maradjon velünk, Erzsi. Köszönöm, hogy telefonált.
1: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
0: Minden jókat, viszont hallásra. Haló.
2: Szép üdvözlet, kedves Tímea, Mária vagyok.
0: Tessék.
2: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, kell még egy szó.
0: Kell még egy szó, Demjén Ferenc és a honfoglalás. Mindjárt következni fog, Mária, maradjon velünk. Köszönöm szépen, hogy telefonál.
2: Minden jót a viszonthallásra.
0: Minden jót viszonthallásra, és szintén a honfoglalást kérte tőlünk Anna, aki párjával szeretné meghallgatni.

0: két telefonálónk van ismét, köszöntöm egyiküket. Haló!
1: Szép üdvözlet, Timikém, önnek és a Tominak a stúdióban, én pedig szeretném meghallgatni, édesanyám, fölnézek az égre. Nagyon szépen megköszönöm, és a viszont hallásra idig.
0: Köszönjük szépen, Ilja, hívást, hamarosan jön a dal is, majd előbb még egy telefonáló. Haló!
2: Szervusz, Timikém, Jutka vagyok, én szeretném kérni Horváth Robitól, Te vagy a boldogság című számot. Ezt szeretnénk a lenti barátnőimmel, Magdiba, Marikába, Angélába és a rádió minden kedves hallgatójával hallgatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítitek kérésem. További szép áldott vasárnapot kívánok neked és a Tominak. És
0: nagyon a szépen köszönjük. Köszönjük szépen, Jutka, hamarosan következni fog a dal is.
2: Köszönöm.

0: Ismét van két telefonálón, köszöntöm egyiküket. Haló!
1: Haló!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Hagyisten, jó napot, szervusz, Imeácska!
0: Tessék, Erzsi!
1: A Hősök napja alkalmában hallottam reggel, olyan szépen beszéltél róla.
0: Köszönöm!
1: Máriával, Lendván és Jócóval Erdélyben szeretném meghallgatni az Üzenet haza című feldolgozást Vas Albert művéből. Nagyon szépen köszönöm.
0: László Attila felvétele hamarosan következni fog. Mi is köszönjük, köszönöm szépen szervus a hívást. Szia! Halló!
2: Halló, jó napot kívánok!
0: Tessék, Valéria!
2: Nem csak a Hősök, hanem gyermeknap is van.
0: Igen.
2: És azt hiszem, a gyermeknap ugyanolyan fontos, mint az anyák napja.
0: Senki nem vitatja. Igen.
2: Én úgy gondolom. No. Szeretném meghallgatni a Mi ketten.
0: Mi ketten? Karda Beáta az
2: igen
0: előadó. Jó, rendben. Másodikként szól majd a dal. Jó, Valéria, maradjon velünk. Köszönöm szépen, hogy telefonál.
2: Én mindig itt vagyok.
0: Jól van. Lesz majd még egy harmadik dal is, amit meghallgatunk. Németné Klár írt nekünk Zalaegerszegről. Az ő kívánságára jön majd a Mosolyt az arcokra című dal.
3: És törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek. És nincsen ború örökké való. A víz szalad, A kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáskarágja is le a vetést. Ha vakon túrja is a gyökeret, a világ fölött őrködik a rend. És nem visz magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomot. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csomból víradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rost a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtókézi szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedéke körváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. És jön ezer új kőmives kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új házat. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentumom Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek, és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag, kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol fent a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fent a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák, szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, s miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen aradt, mert elfut a víz, és csak a kő marad.

Miért van az, hogy néha-néha sírunk csendesen? A hajnalokkal újraindul, minden megy tovább. Búcsúzunk.

0: meg Kovács Imrével a szeretném meghallgatni. És kemes beszapot kívánok minden kedves rádió hallgatónak.
1: Köszönjük szépen a hívást.
0: És nektek is bent a stúdióba.
1: Köszönjük szépen, Levente.
0: További szép napot.
1: Nektek is viszont kívánjuk. Mindjárt jön a Republik felvétele egyébként. Az előadó nagyon népszerű, többen is kértek különböző Republik számokat Erzsi Lentiből, Máté pedig Zalabaksáról, úgyhogy nekik is küldjük szeretettel a dalt, illetve jön majd az LGT-től az egy elfelejtett szó, ezt pedig Marika és Karcsi kérte Teskándról.

0: Újabb telefonálót köszöntök. Halló, halló.
1: Halló.
0: Üdvözlöm.
1: Jó reggelt kívánok. Szeretném meghallgatni László Attilától, amíg van, kire várnom című számot.
0: Hamarosan következik. Rendben van, Vicca. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Minden jót, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Van még valaki? Halló.
2: Halló, jó napot kívánok. Melinda vagyok Veszprémből.
0: Tessék.
2: Édesapám emlékére szeretnék kérni egy számot, hogy csak a jók mentek el.
0: Alex Tamás és az emlékdal, ez fog majd szólni. Köszönöm szépen, Melinda, hogy telefonált. Minden jót, viszont hallásra.
2: Minden jót.

0: Ismét van két telefonálónk, köszöntöm egyiküket. Haló, haló.
1: Jó reggelt, vagy jó napot kívánok, jó napot. Kedves Tímea.
0: Tessék, Zoltán.
1: Én meg szeretném hallgatni Szécsi Páltól Könnyezem című számát.
0: Szécsi Pál mindjárt önnek énekel. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
1: Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok.
0: Önnek is a legjobbakat. Viszont hallásra.
1: Viszont hallás.
0: Haló.
2: Haló, szia Tímea, Betty vagyok.
0: Szia.
2: Én pedig szeretném kérni Miller Zoltán, Varga Miklós a Holnap fénye című dalt a Hősök napja alkalmából.
0: Jó, Holnap fénye mindjárt következni fog. Köszönöm.
2: Jó, nagyon szépen.
0: Szépen
2: köszönöm.
0: És akkor lesz majd még egy harmadik dal is, mégpedig Korda Györgytől a Fehér galambot kérte tőlünk Marika és Feri Körmendről.

A Hungária egy felvételével megyünk tovább a Limbo Hintót kérte tőlünk Betty írásban, aztán Ilona és Frigyes kívánságára érkezik a Vétektől a legszebb vallomás. Limbo!

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Bizony, ez már a Mi vagyunk a Grund, és ezt a dalt Lívia kérte Lentiből.
1: Itt leszek.
0: Csele.
2: Itt leszek.
0: Kolnai.
1: Itt leszek.

Két kívánság teljesül a folytatásban. Rúzsa Magditól az Olé című dalt Brigitta kérte tőlünk, aztán írt nekünk Magdi is az Őrségből, ő pedig a Múlnak a gyermekévek című dalt szeretné meghallgatni az unokáival.

0: Mihály Gábor énekelt, van egy újabb telefonálónk. Haló!
1: Haló! Jó napot kívánok! Erika vagyok Kondorfáról.
0: Tessék!
1: Máriótól szeretnék kérni egy szép pörgős számot. Egy jó pörgős számot, jobban menjen a munka.
0: Rendben van, a régi nóta szól hamarosan önnek vagy önöknek, Erika. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
1: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
0: Minden jót, viszonthallásra. Utána pedig következik a Boldog igazán. Ez Ibolyának szól, Puszta Szent Lászlóra.

0: Köszöntök egy újabb telefonálót, mindjárt 9 óra. Haló, haló!
1: Haló, Timiké, Magdi vagyok Lentiből, és szeretném meghallgatni Most élsz Máté Pétertől.
0: Máté Péter és a Most élsz mindjárt következni fog. Köszönöm szépen a hívást.
1: Szép napot, viszont hallásra.
0: Minden jókat kívánok én is, viszont hallásra. Aztán következik majd az Angéla Németh József és Mikes Éva előadásában Ágnes kérte Fonyódról adalt, aki Zalaegerszegen nagynényével szeretné meghallgatni.

0: József vagyok, Nagy Kanizsáról.
1: Tessék.
0: Szeretném kérni a hat Zalai Himnusz című számot.
1: És rendben.
0: Természetesen meghallgatni is.
1: Rendben, már is következik. Köszönöm, hogy telefonált, József, minden jót
0: nagyon
1: kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm, szép napot csakolom.
1: Viszont hallásra, aztán érkezik majd a TNT-től a Hova vissza hajó Ábrahám László kívánságára.

0: Halló, halló, jó napot kívánok a következő telefonálónak.
1: Kezi csókolom, Lajos vagyok Körmendről.
0: Tessék mondani.
1: Kérem szépen az Emimerzi Együttes fel kell ülni a házadim számot.
0: Már is következni fog. Köszönöm szépen,
1: köszönöm
0: hogy
1: szépen,
0: telefonál.
1: Köszönöm szépen, napot kívánok. Csókolom.
0: Minden jót, Lajos, viszont hallásra. Utána pedig érkezik a Szeressük egymás gyerekek Kalmár Pától, Tündikért ez a Labaksáról.

szeressük egymást, gyerekek. A szív a legszebb kincs, ennél szebb szó, hogy szeretet.

0: szeressük egymást, gyerekek, mert minden percér szól.
1: Tóth Gabi felvételével megyünk tovább, Szilvia írt nekünk, és a Szeretni Jöttem című dalt szeretnék meghallgatni munkatársaival, illetve a Szentgyörgyvölgyi otthon lakóival. Aztán az Apostoltól a Legtöbb ember ott hibáz el című szám következik majd. Ezt Erzsi kért, aki férjével szeretné meghallgatni.

Az apostol felvétele után Miley Cyrus dalával ér véget a mai kívánság műsor itt az MMR-en. Jutka kért ez Ala Szent Mártonból a dalt, úgyhogy ezzel zárul akkor a kétórás kívánság műsor. Egy perc múlva lesz egyébként 9:30, de természetesen számítunk figyelmükre a folytatásban is, nem sokára lesz majd elmélkedés, 10 óra után pedig ismeretlen ismerős.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

3:45 a pontos idő, vasárnap délelőtt van, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, a következő percekben pedig az elmélkedés következik. Marton István, Tóth Szentmártoni plébánost halljuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntlek benneteket, kedves jó testvérek, Muramédi Kirhádió hallgatóit ezen a szép ünnepen. Megünnepeltük vasárnap az egyházi év liturgikus esztendőnek harmadik legnagyobb ünnepét, pünkös ünnepét. Szentlélek eljövetele. Tudjuk, hogy az egyházi év advent első vasárnapjába kezdődik, és Krisztus király ünnepével fejeződik be, és az egyházi év folyamán az Anya Szent Egyház Jézus életének egyes eseményeit körbe vonva, körbevéve minden esztendőben ünnepli. Karácsony, megtestesülés, húsvét a megváltás és a beteljesítése Jézus működésének, küldetésének, a Szentlélek eljövetele a mennyei atyától pünkösd ünnepén. Most pedig pünkösd utáni vasárnapon hitünknek az egyik legnagyobb titkát ünnepli Anya Szent Egyházunk, a Szent Háromság titkát. Kedves jó testvérek, bizonyára mindenki emlékszik rá a Szentmisében, minden Szentmisében, annak a legszentebb pillanatában az Úrfelmutatás után felhangzik a lelki pásztornak az ajkán: íme hitünk szent titka. És a kedves hívek mindenkor felelnek rá: halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásunkat, amíg el nem jössz. Ugyanezt elmondhatjuk, kedves jó testvérek, ma ünnepén legmélyebb hitiosságunkról is, a Szent Háromságnak a titkáról. Ez az ünnep a végtelen jó Istenhez emeli föl a lelkünket, akinek belső életéről a földre szállt Isten fia beszélt nekünk. Tőle ismertük meg a fölséges Isten háromságos életét. Bár eszünkkel megfoghatatlan titok, mégis átjárja egész életünket, hiszen minden keresztvetésünk, minden imádságunk a keresztvetéssel kezdődik a Szent Háromság nevében, és arra emlékeztet bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Minden áldás, amit az Anya Szent Egyház közvetít a kedves hívek felé, akár élőlények, akár tárgyak felé, mind-mind az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében történik. Kedves jó testvérek, a Biblia első lapjai azt mondják, hogy Isten a saját képére és hasonlatossága teremtette az embert. Az ember tehát Istennek a képét viseli a teremtett világban. Természetesen a lelkünk hasonlít Istenhez, mert értelme és szabad akarata van, és a halhatatlan Isten vonásait fedezzük fel az emberben ezáltal. Munkás életünknek az örökké munkálkodó Isten kisugárzása, ahogyan maga Jézus Krisztus is megmondotta: az én Atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Kedves jó testvérek, a dolgozó emberek három csoportját szokták megkülönböztetni: a földműves parasztság, az értelmiség és a munkásság. Próbáljuk talán most, kedves jó testvérek, most a három csoportban a Szent Háromságnak a tükörképét felismerni valamiképpen. Az első, ugye, ahogy említettük, a dolgozó ember, földműves, a teremtőre emlékeztet bennünket. Látunk nagyon-nagyon sok festményt már az életünk folyamán. A nagy festők a műveiket nem dolgozták ki általában teljesen, megadták az alapkontúrt, a részletek kidolgozását pedig növendékeikre bízták rá. Hát valamiképpen Isten is, a legnagyobb művész, megteremtette az egész látható, láthatatlan világot, beleadta az őserőket, de az emberre bízta annak kiépítését. Hajtsátok uralmatok alá a földet. Így lehet az ember Isten munkatársa a világ alakításában, kedves jó testvérek. A teremtőhöz a földműves munkája hasonlít legjobban. Munkája által évente újra teremtődik minden, Isten áldása nyomán megsokszorozza az anyagot, kenyeret, élelmet, tehát életet ad. Munkájában legjobban függ a mennyei Atya jóságától. Hiába fáradozik, ha nem kedvez az idő, ha nem jön az Isten áldás, ahogyan szokták mondani,
Hiába az ember fáradozása, ha nincsen rajta az Isten áldása. Fölműves átérzi a Jóistennek a szavát. Nem az számít, aki ültet, sem aki öntöz, hanem aki a növekedést adja, az Isten. Ezért aránylag kevés a fölművesek között az Isten tagadó ember. Terméssel együtt sorsa is Isten kezében van, Isten szolgálatában áll, hiszen Mózes törvénye is így mondja, így tanítja, enyém a föld, mondja az Úr, ti csak az én zselléreim vagytok, ím el teremtő mennyei atya képe a fölműves ember életében. Kedves jó testvérek, a másik embercsoport a munkás, a megváltó Jézus képét viseli. A munkás átalakítja, földolgozza az anyagot. Szerepe olyan fontos, mint a földművesé, főleg napjainkban. Munkájával, fáradozásával kényelmesebbé teszi az életet. Az emberiség története a munka fejlődésének a története is. Emberi értelemben megváltói munka ez, megszabadítja az ember sok vesződtségtől, robottól. Mi lenne, ha nem volna fejlett ipar, ha mindenkinek magának kellene előállítani mindent? Ha megállnának a gyárak, visszasüllyednék az őskorba, és kezdődnének előről minden. Rászorulunk egymás munkájára, kedves jó testvérek, látjuk, anélkül szinte nem is létezhetnénk. A lelkek megváltását Jézus az Isten fia végezte el, az anyagi megváltást az emberekre bízta. A munkásság Jézusra hasonlít. Ő volt a legszentebb munkás, aki maga is dolgozott nevelőatya műhelyében, és ezzel megszentelte a kétkezi munkát. Az ő példája nyomán, kedves jó testvérek, tehát mindennapi munkánkat kell Isten dicsőségére, embertársaink javára végeznünk, ezzel Istennek az arcát tükrözzük. Harmadik embercsoport, amit megemlítettünk, kedves jó testvérek, az értelmiség, a Szentlélekre emlékeztet. Rájuk is nagy szükség van, munkájuk nélkülözhetetlen, hiszen az értelmiség a munka szervezője, irányítója. Ő képviseli az életben az értelmet, nélkülük zsákutcába juthatna a munka. Értelmiségiek munkája három fő hivatásra vezethető vissza, a tanár, az orvos és a pap munkájára. Oktatás, gyógyítás, megszentelés. E háromhoz hasonlít, és ezekre vezethető vissza a többi is, a mérnök, az ügyvéd, az író, a művész, az államférfi és a tisztviselő munkája is. Kedves jó testvérek, az értelmiségi ember tanít, utat mutat, irányít, rendet tart a munkában, alapfeltétele az eredménynek. Kedves jó testvérek, mindez a Szentlélek működéséhez hasonlít, ő a rendszerező értelem, a tudás és a bölcsesség lelke. A Szentlélek a mi legfőbb tanítónk. Megtanít titeket minden igazságra, olvassuk a Szentírásban. Ő a mi isteni orvosunk, gyógyítja a lelki sebeinket. Ő a mi megszentelő papunk, a kegyelmek, az isteni élet adományozója. Kedves jó testvérek, Szentlélek példájára kell tehát szebb és jobb világot teremtenünk ezen a földön, mely a Szentírás szerint az igazságosság hazája lesz, és mindenben Istennek a szépségét, jóságát tükrözi. Kedves testvérek, így tűnik ki előttünk munkájában a Szent Háromság tevékenysége. És ahogyan a három személy egy Isten, tehát szent közösségben él, épp így a dolgozó emberek hármas csoportja is egymásra van utalva, és egymásért kell élnie. Szent vagy Uram, egyik szép éneke így próbálja ezt összefoglalni, Szent Háromság vasárnapját. Adj erőt, épséget, Uram, azoknak, akik szent nevedben híven dolgoznak, hogy vidám kedvel munkálkodhassunk, s
munkánkkal téged áldhassunk. Amen.

0: érkeznek a Dobronagy-községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás, Tavi Tündér Fesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronagy-község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel. Manuela, cha, cha, cha, cha, cha. Május 31-e van, vasárnap délelőtt, 10 óra a pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. A következő percekben Ismeretlen ismerős című műsorunk 2020. júliusában készített adásának ismétlését hallják, amelyben Szolarics Nagy Klárát, a Népújság hetilap újságíróját látta vendégül Bukovec Éva.
1: Ismeretlen ismerős.

0: Köszöntöm Önöket ismeretlen ismerős című műsorunk kezdetén. És egyben köszöntöm mai műsorunk vendégét, újságíró kolléganőt, Szolarics Nagy Klárát, a Népújság heti lap munkatársát. Évtizedekre visszamenő ismeretségünkre hivatkozva engedelmükkel tisztelt hallgatóink a következő percek beszélgetése tegező viszonyban folyik majd. És lehet, hogy most sokan azt gondolják, könnyű dolgom van, ismerőssel ülök szemben. Igen, ez így igaz, de azért ugye nagyon sok mindent én sem tudok. Keveset tudok a gyermekkorodról. Kezdjük talán ezzel. Két gyermekes családban nőttél fel. Milyen volt az élet, valljuk be őszintén, több mint 50 évvel ezelőtt Dobronakon?
1: Köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek Éva. Egyben köszönöm a meghívást is. Dobronakon születtem, ott is töltöttem a gyermekévemet. Szép gyermekévem volt. Testvéremmel együtt nevelkedtünk a családi ház udvarán. Családdal, anyuval, apuval az otthoni dolgokat végeztünk, bevezettek a munkába, az iskolába segítettek. A nagyszülőkkel tartottuk a kapcsolatot, ugyanis mi nem a nagyszülőkkel együtt éltünk, hanem külön házban. A Kovács nagyszülők a falu egyik részén éltek, a Szolarics nagyszülők, azok pedig Tüskeszérben. Nem szoktunk naponta találkozni, viszont nagy benyomással voltak rám. Szerettem őket, szerettem hozzájuk menni, szerettem beszélgetni nagypapával, nagymamával. Szerettem a bogarát is. Volt egy nagymamám a Kovácsiknál. Ő gyönyörű szép meséket tudott mondani, de nem meséskönyvből olvasta, hanem úgy maga szerkesztette a meséket. Nagyon szerettem hallgatni. Nagyszüleim dolgos emberek voltak, nagy tisztelet adók mindenkinek, az úrnak is megadták a tiszteletet. Nagypapa Mészén a hegyen dolgozott, a nagymama a ház körül szolgoskodott. Minden nap, kivéve csütörtökön, amikor nálunk kenyérsütési nap volt, akkor csak kenyérsütéssel foglalkozott, begyúrta a tésztát, és akkor kemencébe estére kisütötte azt a 4-5 cipót.
0: Mesélj nekünk erről, hogyan éltette meg ezt a csütörtöki napokat?
1: Végül is nagymama nem nagyon szerette, hogyha akkora gyerekek körülötte forgolódtak, mert hát ugye a tésztát meg kellett keleszteni, a helységnek, ahol a tésztát készítette, a gyúrta be a tésztát, azt melegnek kellett lenni, nem szabadott húzatot kapni, úgyhogy mi inkább a délutáni órákban látogattunk le, és akkor biciklivel ketten a testvéremmel a csőbe behajtottunk az udvar, és akkor a más messziről lehetett érezni a friss kenyér illatát, az úgy jó esett, hogy még ma is emlékszek erre az illatra. A friss kenyeret ugye nem lehetett azonnal megvágni, azt gondosan konyharuhába betakarta és pihenni tette, viszont mindig készült egy kisebb kenyér, egy kisebb cipó, amit akkor így forrón ugye fel lehetett vágni, és akkor azt megkóstoltuk. És emlékszek rá, hogy nagymama, nagypapa, ezek az emberek nagyon bölcsek voltak. Ők meg tudtak mindent csinálni, az udvaron otthon minden megtermett. Szombatonként estére délutánra a munka lelassult, vasárnaponként még ugye akkor időt vettek a családra, és emlékszek rá, hogy nagyon szerették a falusi rendezvényeket látogatni. Legyen az színdarab, vagy tűzoltó rendezvény, vagy futballmeccs, szerettek kimenni, szerettek az emberek között lenni.
0: Visszatérve öcsédhez, ugye, mert öcséd van, Szolarics László. Ki volt a főszerep? A tiéd? Te vigyáztál az öcsére, vagy tekintettel arra, hogy mégis fiú volt, valamiben elsőbbséget kapott?
1: Hát én vagyok az első gyerek a családban. Nem titok, ez általában így szokott lenni, hogy az első gyereknek fiú gyereket vártak. Hát lány született nálunk. Aztán akkor még született az öcsém is. Testvérek vagyunk, de úgy természetben azt hiszem, hogy én vagyok az erősebb, amit én gyerekkorában ugye meg is mutattam neki, meg is tapasztalta. Hunszud voltam, túljártam az eszén. közben nagyon szerettem, ha lebetegedett, vagy nem tudod valahol részt venni, akkor tényleg hiányoltam. És most is a viszonyunk olyan igazi testvéri viszony, ugye ahogyan múlnak az évek, ez a viszony, ez a kapcsolat annál nagyobb értéket kap. Ő az, aki mindig ott van, akit mindig fel lehet hívni, reggel korán, este későn. Egy lelki támasz, aki hozzám tartozik.
0: A gyerekkori huncutságból.
1: A gyerekkori
0: huncutságból, csintevésből, ne

0: Akkor is népes volt az osztályunk, de nagyon jól megértettük egymást, összetartók voltunk. Emlékszek rá, hogy valahogy úgy könnyebb is volt iskolába járni, mert akkor még úgymond szabad volt lenni gyereknek, szabadott lenni ügyetlennek, szabadott lenni ügyesnek, szabadott a házi feladatot elfelejteni, szabadott a tanítónőnek fekete pontot adni a füzet egyik oldalára, hogyha valamit nem jól csináltunk meg. Nem volt ez a nyomás. Mi szabadon éltünk, játszottuk, fejtettük ki tehetségünket.
1: Visszatérünk még egy kicsit az általános iskolához. Édesanyád ott dolgozott, tudomásom szerint. Te egy kiváltságos helyzetben voltál, vagy rossz volt, hogy ott dolgozott?
0: Nem éreztem én ezt így, hogy rossz lenne, vagy valamiben én plusz, vagy előnyöm lenne, hogy a anyu ott dolgozik. Nem szoktam a szünetekbe lejárni hozzá. Mindegyikünk csinálta a dolgát, ő elment az iskola konyha felé, én meg az osztályba. Nem vagyok én olyan típus, hogy valakinek, hogy az árnyékába megbújni, vagy valamit. Szeretek először is magamat kipróbálni, amit tudok, azt tudom, vagy megpróbálok értem tenni valamit. Ha nem megy, akkor fordulok a tanácsért.
1: És az első szerelem. Erre aztán emlékszel?
0: Hát ki nem volt szerelmes, de ez egy olyan érzelem, ami jön, hogy ezt éltetni kell, gondoskodni róla, két irányúnak kell lenni, úgyhogy igyekezni, életbe tartani.
1: Ezt már ugye a későbbi évek során tapasztaltad, illetve szívtad magadba ezt a tudást. Na ugye akkoriban ugye még azon gondolkodtál, még Dobronakon voltál, illetve most is ott vagy, hiszen majd visszatérünk ehhez is, hogy az általános iskola után hova merre. Muraszombat volt a következő állomás. Miért esett a döntésed, vagyis a választásod a középiskolára, Muraszombatira, a közgazdaságira?
0: Úgy mondták a tanítóink az általános iskolában, hogy mi nagyon egy élénk osztály vagyunk. Több volt benne a saját fejével gondolkodó személyke is már akkor, és én annak ellenére, hogy kitűnő tanuló voltam, én a Muragyárba akartam menni dolgozni. Én varrónő akartam lenni. Hát, hogy én majd elmegyek arra a 2-3 hetes bevezetőre, és akkor beülök majd a géphez, és akkor megvarom a divatos ruhákat, és akkor fizetésem lesz, és akkor autót veszek, és akkor lakásom lesz, és akkor nem tudom, élem a világomat. Nem tudom, honnét ez a vágy, mert otthon nem értünk nélkülözésben. Volt a rakott szoknyától, a fehér blúzig, a piros masnéig, a hajamban, minden. De nem tudom, ez az önállósulási vágy már így az általános iskola után így fölmerült bennem. Aztán ugye otthonak ennek hamar véget tesznek, hát hogy a tanulmányi eredményeink ilyeneket, folytatni kell az iskolát. Hát még jó, hogy akkor egy kicsit visszaléptem. És akkor így a Muraszombati közgazdaságiba iratkoztam, lentván akkoriban még nem volt közgazdasági iskola. Ott befejeztem a középiskolát a közgazdasági szakon. Jó volt, nehézségek nem voltak sem a nyelven, se a tanulással, úgyhogy azután ugye ma a középiskola után nem is volt kérdés, hogyha maradok vagy folytatom a tanulmányaimat, engemet a gazdaság, ez az irányzat mindig is érdekelt, talán azért is akartam lenni varrónő, hogy majd ugye egy-két évig ezt csinálom, és akkor majd, de hogy maradok én majd a gép mellett, majd én akkor...
1: Céget alapítasz, gondolom.
0: Nem? Majd felkapaszkodok a létrán. Aztán akkor a középiskola után, az érettségi után, nálunk még az a klasszikus valamikor érettségi volt, a maribori végsre kerültem. Élveztem a tanulmányaimat, be is fejeztem időben. Utána akkor a Gorenje Várszrajnál kezdtem el dolgozni. Ugye hamarosan átalakult a Gorenje Várszraj több önálló munkaszervezeti. Én a Gorenje Imóhoz kerültem. Közgazdasági szakközépiskolával nagyon jól el lehetett akkoriban helyezkedni. Jó a fizetés mellett is, és jó munkahelyek voltak akkor még. Na és akkor, amikor én diplomásan visszakerültem Lendvára a Várszrajhoz, akkor a főnökeimnek köszönhetően bevezettek az üzleti világ fortéjába. nem tudom, tényleg furcsán fog hallani, hallatszani.

0: De én nagyon élveztem ezt a munkát, ezeket a kalkulációk összeállítását, a kínálatkereslet, az üzleti dolgoknak a kombinációja, a hitel, a szkontok, a kedvezmények, a kockázatvállalás, nem tudom, a pénznek a megforgatása, ami a végén akkor mégis a 100 befektetett egységből 105-öt lehetett kapni. Én nekem ez egy élvezet volt, én szerettem ezt csinálni. Szerettem terepre is járni, vásárokra.
1: No, Gorenje Wallström, emlékszel az első munkanapodra? Illetve egyáltalán hogyan kerültél te ebbe a vállalatba? Ösztöndíjas voltál, vagy pályázat útján, illetve ahogy magad is említetted néhány perccel ezelőtt, akkoriban lehetett munkahelyeket találni, nem úgy, mint most, és aránylag jó munkahelyek voltak.
0: Felhívásra jelentkeztem. Nem voltam ösztöndíjas a cégnek. A tanulmányaim folytatására ugyan kértem a Gorenje Wallströmnél ösztöndíjat, de ők akkoriban szakembert, szakkádert használtak, egy csapatot állítottak akkoriban föl, úgyhogy ösztöndíjat azokban az években, amikor én még bevállaltam volna a tanulást, nem osztottak ki. Osztottak ők ki elsőseknek az első évfolyamra, de azokat, akiket már fölvettek, önköltségesen lehetett volna, de a cég ezt úgy nem támogatta. Mondom, mivel szakkáderti tímet állítottak akkor föl. Hát jelentkeztem, egy decemberi nap volt, az első munkanap a káderosztályon fogadtak, és akkor gyakornokként kezdtem, ami azt jelentette, hogy a cég mindegyik szolgálatába, egységébe bizonyos időt töltöttem, és azt hiszem, hogy nem is tudom, a fizetések elszámolási osztályon ott kezdtem. Aztán így 3-4 hónap után végigjártam a vállalat struktúrájában, mindenhol részt vettem, de akkor a 9 hónap helyett lerövidítették a gyakornoki státuszomat, úgy bevetettek akkor a önálló munkába. Emlékszek rá, Gornyec úr volt akkor az igazgató, akkoriban még nagy várstrojtombolák szoktak lenni Petesházán, és mint fiatal kezdő, persze, hogy jelentkeztem a tombola kivitelezési segítésébe, és emlékszem rá, hogy nagy konferenciateremben, az ülésteremben találkoztunk, volt, aki a cétliket számolta, volt, aki a sorszámokat rakta, egybe volt, aki számítgatott, volt, aki még a szponzorok után járt. És emlékszek rá, hogy négyen öten ültünk az asztal egyik végén, és számoltuk a jegyeket, raktuk össze, nem tudom, százassával vagy így. Erre az igazgató úr bejön, és mondta, hogy a Szolarics Klárát keresi. Hallotta, hogy itt új munkaerő van, hogy ön itt nem fog nekem cétéket számolni, ön velem jön. És akkor nem is akárhova ment a csapat, az akkori Lószki Domba mentünk el, elvonultunk oda, és akkor ott csináltuk az egész rendezvénynek a kalkulációját, az elszámolást, úgyhogy megbízott más munkával is, teljesen kezdőként, mint gyakornokként. Már akkor is, ugye, hogyha tettél valamit magadért, vagy nyitott voltál, és munkát is bevállaltad, igenis, hogy felfigyeltek rád, és lehetőséget adtak.
1: És végeztétek a munkátokat laptopok, számítógépek nélkül, igaz?
0: Igaz, rengeteg volt a kézi munka, rengeteg volt a kézi számítás. Voltak a kalkulátorok, ennek már nagyon meg tudtunk örülni, külön örültünk akkor, amikor már ilyen szallagos kalkulátort kaptuk, hogy nyomon tudtuk követni, különben meg ilyen kartonlapokra írtunk, és villanyírógépekre.
1: Említetted korábban a vásárokat is, de tudom, hogy üzleti úton is jártad a volt Jugoszlávia területét. Örömmel mentél egy ilyen üzleti útra?
0: Örömmel mentem. Mindig azt vallom, hogy rögtönözni az életbe csak akkor lehet, hogyha rengeteg tudásod van, rengeteg adat áll rendelkezésére, és föl vagy rá készülve. Így szoktunk menni az üzleti utakra, és nem volt nekem nehéz elmenni, viszont időt használtam, hogy fölkészültem. kiszámításokban ugye minden részletre oda kellett figyelni, a sikerre is, meg a bukásra is, illetve hol lehet az üzlettel megállni, hogy még mindig egy nullát szerezi, viszont a termelésbe a munkát biztosítani kell. Volt egy kis aktatáskám, hát azt jól meg szoktam én tenni papírokkal, mappákkal, hogy ahány ügyfélhez mentünk, hogy tudtam, hogy mi a célom, meddig mehetek, mikor kell leállnom, és mikor lehet az üzletet megkötni. Beográdba is többször jártam, nagy vásárok szoktak ott lenni, építőipar, fémipar, rengeteg üzletféllel szoktunk ott találkozni. Pontosan még beszélt órára, kedden 9-kor kezdtük, és délután 3-kor fejeztük be, minden másfél órában ugye váltakoztak az üzletemberek. Tetszett nekem ez a munka nagyon.
1: Lári, egy teljesen más világba léptél át, mert azért a gazdaság, meg az újságírás, illetve a népújságnál ugye akkoriban a munka az egy teljesen más világ volt. Mégis hogy döntöttél te emellett?
0: Én mindig is szerettem tollat forgatni, szerettem írni, már az iskolai újságban, utána a középiskolában. Tudni is, hogy ott a végsen is az egyetemnek az újságában, úgyhogy az egyetemnek a fali tábla szerkesztője voltam. Úgyhogy én tőlem az írás nem állt messzi.
1: Akkor az átállás se volt nehéz gyakorlatilag?
0: Nem.
1: Emlékszel az első napokra a népújságnál?
0: Akkoriban még a Muraszombati Tájékoztatási Intézethez tartoztunk, a népújságnál Bátikon Zsuzsanna szerkesztő kezébe kerültem. Azt hiszem, hogy azonnal a gazdasági témákkal kezdtem foglalkozni.
1: Az első újságcikkre is emlékszel még?
0: Nem.
1: Nem, ez nem. Így feledésben múlt. Alkalomattán majd ki kell keresni, meg kell nézni, hogy mi volt az.
0: Hát.
1: Gazdaság területe, aztán ugye az önkormányzat tevékenysége, ha lehetne, váltanál? Vagy így nagyon jó érzed magad itt?
0: Nem váltanék én területet, ezt a gazdaság, az infrastruktúra, ezek a témák, ezek érdekelnek.
1: Hogyan néz ki egy munkanapot?
0: A heti lap készítésének a ritmusa ugye teljesen más, mint a rádió, akinek napra kész információkat kell hozni. Én, mint korábban említettem, mikor még közgazdászként dolgoztam, a dolgokra mindig felkészültem, rengeteg információt szereztem, és most is így állok a munkához. Bármi témát kapok, ha olyan témát is kapok, amit úgy gondolom, hogy ismerem, abba is beleásom magamat. Szeretek én több oldalról is információkat szerezni, közben ugye megfogy az idő, kellene még talán egy-két nap, hogy az ember tökéletesebben fölkészüljön a témában. Rengeteget olvasok, most már az interneten az újságok hogy másik plánba kerülnek, de viszont én mindig szeretek az újságokhoz nyúlni, elolvasom a híreket, vagy a szaklapokat a világhálón, de utána akkor még az újságban szeretem azt még egyszer elolvasni, és még én az a típus vagyok, hogy színes ceruzával bejelölöm, hogy mi a fontos számomra, úgyhogy amikor a cikk vagy a beszámolom készül, akkor én pontosan látom a papíromon, hogy mi az, ami nem szabad kimaradnia.
1: Megfelel a kötetlen munkaóra, munkaidő, mert azért ugye a vállalatnál ott meg van határozva reggel 7-től vagy 6-től, aztán délután 2-től vagy 3-ig. Mondjuk az újságírói területen ez annyira nincs meghatározva, kivéve a rádiónál, ahol pontosan téli 12-kor van, ugye, harangszó.
0: Megszoktam a terepmunkát, megszoktam a délelőtt, a délután az esti munkavégzést. Még a gyerekek kisebbek voltak, az akkor a munka megszervezése egy kis több időt, energiát igényelt, de különösebb gondot nem jelentett. A Várstrojnál is terepmunka volt, ott sem értünk pontosan időre be, és akkor visszajöttünk a céghez, az aznapi dolgokat mi megbeszéltük. No, úgyhogy most, hogyha most délután vagy este kell valami eseményre elmenni, nem jelent különösebb gondot.
1: És mennyire stresszesek a lapzárták, illetve az a nap, amikor lapzárta van?
0: Tudjuk, hogy kedden a lapot be kell fejezni. Ez olyan, mint a napnak a járása, reggel fölkel, este lenyugszik. És akkor az közben mi van, az már akkor a munka megszervezéstől függ, a saját munka megszervezésétől. Szoktak hosszúra nyúlni a keddi délutánok, de tudom, hogy a munkát el kell végezni, semmi különös gond. Fárasztó. Most már fárasztó, most már ugye az ember korosodik. Nem a munka fárasztó, az újabb frissülés, az tart egy kicsit hosszabb. Igen.
1: Tehát a szerdai napok azok a kikapcsolódás napjai ezek szerint az életedben?
0: Voltak, viszont annyira sűrűek az események, annyira a változó életet élünk, már a gazdaság területén is, hogy még a szerdai napot se tudom úgy kihagyni, hogy na most akkor kikapcs teljesen.
1: Az újságíró...
0: Ez már életstílus, Éva.
1: Igen, valóban ez az. Erről valóban csak így beszélhetünk, és ugye a munkánk eredménye az mindig közvitára van téve. Gyakorlatilag életünk szerves része. A kérdés, hogy tudunk-e objektívek lenni, vagy nem tudunk, milyen az újságíró munkája. Na most így röviden, mi a véleményed?
0: Nem fogok általános véleményt mondani, magam nevemben beszélek. A beszámolóim, a téma megközelítés objektíven igyekszem. Szerintem így is irodnak meg. Viszont mérlegelni kell, szükséges, hogy mikor milyen információkat írunk meg, illetve hogy fogalmazunk. És ehhez meg kell érni, ehhez, mint annyiszor említettem már, rengeteg információval kell rendelkezni, nem csak az egyik oldalról, hanem a másik oldalról, mert ez a lényeg, a mérlegelés. Lehet, hogy ma az ennyiben, ha fogalmazhatok így, megfogalmazott információval sokkal hatékonyabb lesz, mint egy ütős kommentár. Nekünk a munkánkat ma, holnap és holnap után is végeznünk kell. Nem szabad a szallagot elvágni. Nekünk állandóan kontaktusba, érintkezésbe kell lenni a reális világgal. Amúgy is már nagyon nehéz az információk beszerzése. Tudjuk, hogy a gazdaság privatizálódott, a cégek privát tulajdonban vannak, hogy ne beszéljek a visszaélésekről. Szóval olyan tényekkel szembesülünk ma, amivel mondjuk az újságírói pályafutásom kezdetén nem.
1: És a nyomásgyakorlás?
0: Ezt nem tapasztaltam.
1: Nem tapasztaltad?
0: Nem. Voltak telefonhívások, vagy megjegyzések, viszont meg tudtuk beszélni akkor, vagy a szerkesztőségben, vagy az érintett szubjektummal, személlyel, vagy valakivel, hogy...
1: Jut eszembe, hogyan érintett mondjuk az első ilyen telefonhívás, amikor valaki valamit kifogásolt a megjelentetett cikkben? Emlékszel még erre?
0: Nem jöttem zavarba, ugye, mert én nekem majd 10 éves munkatapasztalatom volt a cégben. Ott én önállóan dolgoztam. Ott én nekem a piacra, az üzletfélhez önállóan kellett beléptem. Úgyhogy az ilyen telefonhívás, vagy a megjegyzés, ez komolyan vettem, foglalkoztam vele, megbeszéltük a dolgokat, de ez engemet úgy nem sodort ki, vagy nem rendített ki a kerékvágásból.
1: Ha nem népújság, el tudnád máshol is képzelni az életedet? Újságíróként természetesen.
0: Hát nem kizárt, hogy nem. Ugye egy időben tudósítója voltam a Maribori Vecsernek, ami napilap, ami szintén egy másabb munkaritmust követel meg. Meg hát ugye a magyar szöveget szlovénul kellett leadni. A szöveg szerkesztése, a fogalmazás az merőben más, és ott a napra kész információkat kellett adni. A népújságnak fordított a helyzet, ott a szlovénul jön az anyag, és akkor magyarba kell.
1: Tehát ha jön egy felkérés, nem kizárt, hogy nem vállalnád?
0: Most már nem vállalnád.
1: Most már nem.
0: De lehet, hogy nyugdíjasként, igen.
1: Nos, mi még most ugye nem váratjuk a kedves hallgatókat, hanem egy kis szünetet tartunk egy zeneszám erejéig, amit szintén Klári választott, aztán még visszajövünk és beszélgetünk.

0: Tisztelt hallgatóink, ismeretlen ismerős című vendége Szalarics Nagy Klára, Népújság heti lap munkatársa, tehát kolléganőmmel beszélgetek, ugye, és most laza témát ígértem. Részben már érintetted, ugye, két lány, most már nagy lány, édesanyja vagy. De vegyes házasságban élsz. Ha jól tudom, a férjedet épp az első munkahelyeden ismerted meg, vagy rosszul tudom?
1: Hát ismertük mi egymást már Mariborból, az egyetemi évekből, csak ugye, mint mondtam, hát a szerelmet azt nem rendeljük postán, gyors postán. Aztán akkor itt, úgy látszik, hogy itt éred be akkor az egész helyzet, az érzelmek, és akkor így a kapcsolatból házasság lett, aztán családalapítás. Még a Várszonynál dolgoztam, Lendván éltem, Tomsicsevában és a Kidricsevában volt lakásunk, majd közben akkor Dobronakon állítottuk fel a családi házat, akkor oda költözködtünk ezelőtt 20-21 éve. Jézusom.
0: Nehéz volt a költözés?
1: Nem. Én mindig Dobronakinak tartottam magamat, Lendván is, hát Lendván vagyok lakáson, ugye mondhatnám szezon munkán, de hogy Dobronakra vissza, én mindenképpen visszamentem volna Dobronakra, hanem előbb akkor egy hétvégi házata.
0: És ebbe férjét egyszerűen beleegyezett, vagy most akkor itt is ugye a te szereped jutott, kerekedett felül, ugye az a, mondtad, hogy szerettél, illetve vagy dominálsz. Tehát azt mondtad, hogy Dobronak, és ettől nem tágítottál.
1: A döntést segítette mindenképpen, és ugye minden rosszban van valami jó, Jugoszlávia felbomlása, amikor a köztársaság önálló állammá alakultak át, mivel mind a ketten Lendván dolgoztunk, könnyebb volt a döntést meghozni, hogy hol fogjuk az életünk hátralévő részét tölteni, Szentmártonon, vagy pedig Dobronakon. Szentmártonra is már elkészültek a ház tervrajzai, már bizonyos mennyiségű építőanyag is meg volt vásárolva, de akkor, mint említettem, felbomlott Jugoszlávia, és akkor a sors úgy hozta, hogy Dobronakra kerültünk.
0: Milyen változást hozott az életetekben Szlovénia önállósulása, jelentőset? Mert azért úgy nem tudtátok tartani a kapcsolatot a Horvátországban maradt rokonsággal.
1: Meg tudtuk oldani, illetve volt módja annak, hogy a rokonok az át tudtunk járni. Mégiscsak a férjem horvát országi származású Szentmártonon a szülei a rokonsága, úgyhogy a határát kell, és nem volt soha gond.
0: Klári két nagylány édesanyja vagy, ugye a fiúk is megjelennek ilyenkor a családi életben. Hogyan tekintesz te mondjuk erre a kérdésre? Úgy szoktad nézni a fiúkat, hogy most ez jó volna vőnek, az nem, vagy így teljesen semleges szerepet tudsz betölteni?
1: Talán úgy kezdeném, hogy szülőnek lenni az egy folyamat, az, ahogy a gyerek megszületik, a gondviselésnek nincs vége. A gondviselés az nem azt jelenti, hogy a gyerek iránti szeretetünk elvakít bennünket, hanem egy józan szemmel észre kell figyelni, és valahogy mederbe tartani a gyereknek a fejlődését, már kiskorától kezdve. Én nagy örömmel néztem, hogy a gyerekek hogy cseperednek szemeim előtt. Én azt mellett, hogy szeretem őket, én tisztelem és becsülöm őket, mint ember is. És ezt ugye viszont is várom. A gyerekszobában mindig beszoktam kopogtatni, az ügyeket meg szoktuk beszélgetni, mindig nem volt hajlam, ismerősek mindenki számára azok az okoskodó, felcseperedő évek, de hát azt hiszem, hogy a gát azon a medren nem szakadt meg. A gyerekeket megpróbáltuk a férjemmel együtt becsületes, tisztességes emberekké nevelni, mivel vegyes házasságban élek, a gyerekek beszélik az anyanyelvet, a magyart, a szlovént és a horvátot is, a lányok pedig most egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak a muraközi tájszólás iránt, a baka, a nagymama nyelvjárása iránt, hogy vagy hát az ott beszélt medzsugorjei tájszólás iránt. Aztán fölnőttek a gyerekek a szemeim előtt, hamarabb, mint gondoltam. Jött az első szerelem, azzal úgy nem volt gond, hogy most végül is a gyerekből fölnőtt lett, hanem én ezt az elszakadást, az egészen a viszonyok megváltozását akkor éreztem, amikor az Éva megcsinálta az autóvizsgát. És akkor teljesen független vált tőlem. De hát én nem estem ez miatt, ugye bizonyos krízisek léphetnek fel, mikor a gyerek önállóvá vál, vagy kiszáll a családi fészekből. Én ezt örömmel vettem, és látom, hogy fejlődnek a gyerekek a saját pályájukon. Ugyan nem itt a Muravidéken, nemzetiségi területen, de ott, ahol vannak.
0: Hogyan folyik a kommunikáció a családban, amikor mindannyian együtt vagytok? Milyen nyelven?
1: Én a lányokkal magyarul beszélek, de ha együtt a család, akkor szlovénul. Nem tehetem meg azt, hogy egy olyan nyelven kommunikáljak a gyerekekkel, amit a férjem nem ért meg, tudva levő azt, hogy ő nem, végül is nem ebből a vidékről származik, úgyhogy a magyar nyelv ismerete gyér volt, most már sokat megért, de most már bevettük ezt a szokást, hogy velem magyarul, ha együtt a család, akkor szlovénul. A lányok milyen nyelven kommunikálnak, az meg a társaságtól függ. Azt tudom mondani, hogy az unokatestvérekkel, mondjuk az Évi, a Dáviddal és a Dorisszal magyarul beszél. Jön az Anna Mária, szlovénra váltanak. Nem tudom miért.
0: Szerintem erre így nagyon senki se tudja a magyarázatot.
1: De nem is fontos.
0: Nem fontos. Így igaz. Viszont ez fontos, hogy időnként mi kerül, illetve naponta mi kerül az asztalra, ugye, és tudom, hogy nagyon szeretett forgatni a főzőkanalat. Illetve korábban szerettem. Nem tudom most az utóbbi időben, hogy vagy ez-e, amikor már ugye a lányok felcseperedtek. Hadd halljuk.
1: Hát a szerencse abban van, hogy én szeretek jókat enni. És akkor ez... Én nekem a tiszelyhez kell állnom, és akkor meg elkészíteni az ételt. A sparhát melletti sürgésforgás nem a hobbim. Én ezt meg kell csinálni, jó ételt az asztalra tenni. Én ezt elvégzem minden gond nélkül. Meg kell szerveznem ezt is, mert ugye hogy a munkanapom olyan beosztásban van, hogy nincs időm, nem tudom, bizonyos étel elkészítésére, akkor azt vagy előző nap felig elkészítem, vagy pedig olyan ételt kombinálok ki, ami akkor abban az időben elkészül. Úgyhogy én nekem kedvenc ételem nincs, én nekem nincs olyan ételem, amit legjobban el tudok készíteni, én minden ételt jól el tudok készíteni.
0: Köszönve édesanyádnak is talán, vagy úgy gondolom, itt most vissza kell térnem megint hozzá. Jó magam is abban a szerencsében részesültem, hogy néhány receptet megosztott velem. A receptes könyveit te azért átmentetted a te életedbe, illetve hogy történt, sajnos most már nincs köztünk, annak a temérdek tudásnak a felosztása közted és sógornőd közt.
1: Hát én közben szoktam mondani, hogy ha Istenem, miért nem örököttem ebből a részből is anyótól többet. A receptes könyve nálam van, nincsen hét, hogy bele ne lapozzak, de mint említettem, hogy most már rengeteg recept az okostelefonon is elérhető, úgyhogy ma már amúgy is tudjuk, hogy milyenek a mai korszerű szakácskönyvek, azok már jobban blogok is képeskönyvek. Úgyhogy, ha valami új recept után kutatok, akkor az okostelefonon böngészek, viszont, hogyha egy jó főzeléket akarok készíteni, akkor ott a anyunak a szakácskönyve, a receptes könyve, illetve fölhívom a sógorasszonyt alól, hát te anyu ezt hogy szokta készíteni? Milyen fűszert szokott belerakni?
0: Édesanyádnak nagy veteményese is volt, ugye házi kertje. Hogy vagy ezzel a dologgal te?
1: Volt kertem, amikor még egyedül voltam Lindván lakáson, akkor is volt kertem. Nagyon jó társaság volt a kis parcellánkon, az asszonyok szoktunk ott találkozni délutánként, jókat szoktunk beszélgetni, lent van a kis kertbe, úgymond. Otthon is van kertem, persze, hogy van kertem, de én merőben másképp kertészkedek, mint anyu kertészkedett Az én kertemben az anyaihoz képest káosz van. Én már a zöldségféléket nem úgy vetem el, nem ágyásokba foglalom, mint ezt korábban szokták, hanem itt is egy kicsit elolvastam a dolgokat, összepróbálom párosítani azokat a zöldségféléket, amik jó szomszédok, amik egymást a növekedésben ösztönzik. A kezdetben rengeteg fűszernövényt is neveltem, de rájöttem, hogy minek nekem az a 10-15 fajta fűszer, ha nem tudom használni. A fűszerrömet tudni azt, hogy annyira szeret elterebélyesedni, hogy a félkertem már metából, vagy pedig citromfűből, vagy timiánból illatozott, na és akkor kiválasztottam azt a 4-5 fűszert növényt, amit én a konyhába alkalmazni tudok használni. És ez van. De hát a kertemben még van az uborkától, a leves zöldségtől kezdve karfiol, padlizsán. Annál inkább is, mert a fiatalabb lányom nem húsevő, és ugye akkor nem csak a spájz polcait kellett átszervezni, hanem a kertet is.
0: Átszerveztette részben életedet is, ezt én úgy fogalmaznám, hogy egy életmódváltást iktattál be néhány évvel ezelőtt. Nagyon aktívan sportolsz, használod a fitnesset, a lehetőségeket is, de én most a kerékpározásra térnék ki. Tudomásom szerint körül kerékpároztad a Balatont, ezen kívül gondolom, hogy sok helyen még megfordultál. Mi hozta ezt az életedbe? Ez egy ilyen határozott döntés volt, vagy mi volt egyáltalán?
1: Nekem szerencsém volt abban, hogy én az egészséges életmóddal már akkor kezdtem foglalkozni, illetve változásokat az életembe bevetni, amikor semmiféle gondom az egészséggel, vagy a kinézettel nem volt. Az elsődleges cél nem is az volt, mint ahogy általában elterjedt ez a gondolkodás, hogy most már ledobok egy 10-15 kilót, és akkor könnyebb lesz, hanem inkább én az életem minőségére gondoltam, a csontok, a szív, a különböző szervek megóvására. Nem történt ez egyik napról a másikra. Ez egy lépésenként ment, hogy most akkor változást itt, vagy azon a területen. Azt pedig tudtam, hogy a mozgás, az étrend megváltoztatása nélkül nem megy. Az étrend megváltoztatása, ha egyszer megváltoztatod, azon még érsz, ki kell tartani. Nem a jó-jó effekt miatt, hanem az egész szervezet már lassan akkor átáll azokra a tápanyagokra, mondhatom így, amit elkezdtél akkor fogyasztani. És akkor, mikor láttam egy fél év után az elmozdulást, hogy könnyebb vagyok magamnak, frissebben ébredek. Volt egy city bike-om, azzal kezdtem kerékpározni otthon, akkor ugye megint az internet egy kicsit az ember információkat szerzett be, mert érdekelt, mert magamért tettem, meg hát magamért is a családért, mert hogyha én jókedvű vagyok és derűs, akkor a családomban a hangulat is, az emberek, akik körülöttem vannak, érzik ezt a pozitív, törekszem pozitív kisugárzást, hogy nem a panasz, hanem nem azt keresem, hogy ezt a dolgot miért nem lehet megcsinálni, hanem ezt a dolgot azért fogom megcsinálni, mert ez én nekem jó.
0: Tehát itt ott azért még vétkezel?
1: Nem vétkezek, hanem tudni kell az ételek kombinációját. Nem lehet az ételt, mint a kadnába egymásra rakni, hanem tudni kell, hogy egyik után mit lehet fogyasztani. Mert hát a gyomrot is kimérni kell, és a májat is kimérni kell, de most itt megállok, mert nem vagyok én ebben szakértő, csak azt tudom mondani, amit tapasztaltam. Na és akkor itt a kerékpározás. Örülök annak, hogy a kerékpározásnál, a kerékpározásban közös hobbira találtam a férjemmel. Most, hogy a gyerekek ugye fölcsöperedtek, most, amikor nincs otthon annyi elfoglaltság, főleg a hétvégeken, hogy akkor olyan dolgokkal tudunk foglalkozni, ami mind a kettőnknek az örömére van. Beszereztük a bicikliket. Még a kezdetben ugye a sík területen bicikliztünk. Most már nekünk kihívás Goricskó. És egy pontról szinte csak a választás dolga az, hogy most akkor Kevelinek visszük az irányt, a dombok felé, vagy pedig mondjuk Rászkrizse, vagy Bélatinc irányába. És akkor, amikor így bicikliztünk, akkor valahogy úgy magától jött az ötlet, na akkor kipróbáljuk magunkat a Balaton körül. Végig kerékpároztuk Szlovéniát is. Azt el kell mondanom, hogy mi a különböző klubokhoz, egyesületekhez tartozó kerékpárosoktól merőben másképp kerékpározunk, mi, mint turisták kerékpározunk. Amikor Balatont is kerékpároztuk körül, megcsináltuk még két is fél napon belül, viszont a jellegzetességeket, a turista látnivalókat, ezt mind megnéztük. Úgyhogy a mi túránk szakaszonként is más tartalmat is hoz, nem csak eljutni, mi hamarabb az A ponttól a B pontig. És mondjuk élvezem én a kerékpározást abból a szempontból is, legutolján Zsálecre kerékpároztunk, Bocs környékén egy vihar kerekedett, és akkor egy étterembe tudtunk meghúzódni, egy étterembe, ahol már legalább egy 10-12 kerékpáros ott pihent, picázott, sörözött, hogy ahogy megjelensz a helységbe, már tudod, hogy kihez tartozol, a köszönés, a kommunikáció, az mindjárt elered, honnét, mennyi kilométer, milyen bicikli, és olyan hamar kapcsolatot lehet teremteni a többiekkel, a társasággal, ismeretségeket szerezni, hogy ez fantasztikus, és ez nekem nagyon tetszik benne.
0: Azt kívánom, hogy élvezd a szabadságon töltött napjaidat, legyen az kerékpáron, vagy a tengerparton.
1: Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm ezt a beszélgetést, ennyi fejét a rendelkezésünkre álló adásidőbe, tisztelt hallgatóink. Valószínűleg sokan felismerték, akik nem, azoknak hadd mondjam el, és a későbbiek során csatlakoztak hozzánk, hogy Szolarics Nagy Klára, a Népújság heti lap munkatársa, kolléganőnk volt műsorunk vendége. Köszönöm, hogy elfáradtál a stúdiónkba, köszönöm, hogy idődből szakítottál ennyit ránk, és köszönöm a tisztelt hallgatóknak, hogy velünk tartottak. További kellemes időtöltést, kellemes vasárnapot is, a viszonthallásra.

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

11 óra 5 perc van, reggel óta nem nagyon foglalkoztunk az időjárással, egy kicsit pillancsunk rá most, szépen alakul egyébként, 14-15 fokkal érkeztünk reggel, és a párásság most már feloszlott persze, hiszen órák teltek el azóta. Most szépen süt a nap itt vidékünkön, meg az ország nagy részén is egyébként, 23 fok van odakint, itt Lendván 21 fokot mérnek Muraszombat környékén, Maribor 22 fok, Ljubljana 23 fok, Koper 28 fok, a Kredaricán pedig 11 fok van jelenleg, és még tovább emelkedik majd a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint 25-31 fok között alakul majd a legmagasabb érték ma délután. Van viszont egy árnyoldal, hiszen ma délutánra és estére, különösen Észak-Kelet-Szlovéniára erősebb vihar miatt adtak ki figyelmeztetést, úgyhogy záporzivatar fordulhat majd elő, írja az Árszó. És hogyha megnézzük az előrejelzést, akkor este 8-ra már esőt mutatnak, utána is a felhők lesznek túlsúlyban, éjszaka is lehet esőzés, sőt holnap reggel, és a délelőtt nagy részében is csapadékos időre kell készülnünk, így indul majd a következő hónap, nem csak a következő hét, hanem a következő hónap is, június 1-én lesz holnap. Az időjárásnak köszönhetően visszaesik majd a hőmérséklet is, holnap akár 7 fokkal alacsonyabb hőmérséklet is lehet csupán, úgyhogy olyan 20 fokra készülhetünk majd, azzal együtt, hogy a reggeli értékek még a maihoz hasonlóan alakulnak. Éjszaka majd oszlik némileg a felhőzet már nyugat felől, de mondom, itt vidékünkön még holnap is csapadékra kell készülni, és alacsonyabb hőmérsékletekre. No hát, pillantunk Magyarországra, több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet a mai napon. Délután záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyes térségekben. Néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is lehetnek. Megélénkül majd a szél, 27 fokra lehet szért hevesebb zivatarok is lehetnek. Megélénkül majd a szél, 27 fokra lehet számítani ma délután.

a szervezetünket, de azért akik nagyon érzékenyek, azok lehet, hogy még a távozó hidegfrontot érzik, vagy már a közeledőt érzik előre. Hát bárhogy is van, kellemetlen panaszok azért előfordulhatnak. Ami a vízpartokat illeti, az Adria mentén strandidőre lehet most készülni, bár a megnövekvő felhőzetből, gomoly felhőkből zápor, kisebb zivatar kialakulása várható, de kiadós csapadék nem valószínű, írják. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, a szél csak záporok környezetében élénkülhet meg. 26-30 fokot mérhetnek a tenger melléken, a tengervize Pulánál egyébként 22 fokos, Splitnél pedig 21 Celsius fok. Ami a Balatont illeti, a megnövekvő gomoly felhőkből ott is lehetnek ma záporok, zivatarok estére főleg, illetve az éjszaka folyamán a szelet élénklökések kísérhetik, de különösen zivatarok környezetében. Délután 21-28 fok várható, a Balaton víz egyébként 21 fokos, és mindenütt felhívják a figyelmet. Az erős UV-sugárzásra 10 és 16 óra között érdemes kerülni a tűzőnapon való tartózkodást. Aztán, hogyha az utakra pillantunk rá, a kötfoltok feloszlottak, most már száraz utakon napos időben folyik a forgalom, szerte az ország útjain, nem zökkenőmentesen, hiszen torlódik a forgalom a tenger melléki utakon, főleg Koper környékén. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, radar a Muraszombat környékén lehet számítani, írja az Útinform. Ennyit akkor erről, illetve még egy forgalmi rendváltozásra számíthatunk itt Lendván holnaptól. Június 1-től július 6-áig, tehát 7. hó 6-áig építési munkálatokra kerül sor. Lendva község megkezdi az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Ljutke-Právice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. Hétköznapokon, tehát hétfőtől péntekig lehet útlezárásokra számítani, 7 és 17 óra között terelő utak vannak, úgyhogy figyeljék majd a táblákat, bízzunk benne, hogy kellőképpen ki lesz táblázva, aztán nem lesz semmi bonyodalom, hogyha mind odafigyelünk, akkor nem lesz baj. Vigyázzunk egymásra, friss információk után pedig már is zenékkel folytatjuk a délelőtt utolsó óráját. Vasárnap van, pihenjenek minél többet és rádiózzanak velünk.

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja, Juhász Gyulától származik az idézet. A gyereknap van a mai napon, május utolsó vasárnapján, és azért az örömszerzésen meg az ünneplésen túl más üzenete is lehet ennek a mai napnak, bár tudom, hogy a gyerekeknek természetesen az ünneplés az elsődleges, de azért mégiscsak másra is világítsunk rá egy kicsit a következő percekben. Bár Törökországban már 1920-ban tartottak gyermeknapot, a nagyobb áttörés 1925-ben következett be, amikor is a Genfi Egyesült Nemzetek Gyermekjóléti Világkonferenciáján döntöttek a Nemzetközi Gyermeknap bevezetéséről. Napjainkban a világ több mint 100 országában kiemelt ünnep, és több helyütt Magyarországon is ma van, május utolsó vasárnapján. Ez a nap az ünneplésen túl a gyerekek jogaira, védelmük fontosságára hívja fel a figyelmet. A gyerekek helyzete a világ különböző részein jelentősen eltérő és számos tényező befolyásolja. Például sajnos háborúk, szegénység, hiányzó oktatás vagy egészségügyi ellátás. A legkritikusabb helyzetű területek általában a fejlődő országokban, konfliktus övezetekben és extrém szegénységben élő közösségekben találhatók. A gyermeknap a gyermekjogokra is felhívja a figyelmet. A gyermekjogi egyezmény nemzetközi megállapodásként 1989-ben jött létre annak érdekében, hogy a világ minden országában ugyanazokat a gyerekjogokat vegyék figyelembe. A gyerekjogi egyezmény három fontos pillérre épül, ezek a gondoskodás, ellátás, a védelem és a részvétel joga. Az első a gyerekek ellátása, táplálása, tanítása, testi-lelki védelme, minden társadalom kiemelt feladata. A gondozás és ellátás azt is jelenti, hogy a gyerekek is hozzáférhetnek különféle erőforrásokhoz, de olyanokat is megkaphatnak általa, mint a szeretet, a megbecsülés, a tudás és a bennük rejlő képességek kibontakoztatása. Aztán a védelem nem csak a szülők feladata, hanem mindenki másé, aki a gyerekekkel kapcsolatba kerül, így a családnak, a kisközösségnek, az intézményeknek és szakembereknek és a törvényalkotóknak is figyelniük és védeniük kellene a gyerekeket. És a gyerekeknek joguk van részt venniük az őket érintő döntések meghozatalában, ami azt jelenti, hogy a gyerekek megnyilvánulhatnak egyénenként és csoportban is, a velük kapcsolatos döntésekről elmondhatják véleményüket, kifejezhetik érzéseiket ezek kapcsán. Talán ezt kissé nehéz átvinni a gyakorlatba, persze nem arról van szó, hogyha a 3 éves toporzékkal, mert ki akar menni az útra, akkor engedjük meg neki, egy kicsit komolyabb dolgokról van itt szó. Gyakran hallani manapság a felnőttektől, köztük a pedagógusoktól is, tisztelet a kivételnek, hogy a gyerek jogai túl hangsúlyozottak, és sokan közülük tisztában vannak az alapvető jogaikkal, de a gyermekek kötelességeiről kevesebbszer esik szó. Mint az a Gyermek és a szülő jogai és kötelességei című kiadványban olvasható, a gyermekek kötelesség teljesítését csak abban az esetben lehet számon kérni, ha a nevelésük során lehetőségük volt elfogadni és szeretni saját magukat és a környezetükben élőket. Ha nem tanulhatta meg a gyermek, hol vannak a határok, melyek a szabályok az életben, akkor nem várható el tőle, hogy ezek szerint viselkedjen. A gyermek kötelessége, hogy gondozása, nevelése érdekében szülőivel vagy más törvényes képviselőivel együttműködjön. Képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek, tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító szerek használatától. Hát ez sem egy könnyen betartható pont a mai világban. A gyermekjogi egyezményt 196 ország fogadta el, azonban a föld különböző részein az eltérő feltételek és életkörülmények alapvetően meghatározzák a gyerekek és persze a felnőttek életét is és lehetőségeit. Az alapvető jogok azonban mégis minden gyermeket azonos módon illetnek meg arra való tekintet nélkül, hogy hol és milyen körülmények között él, milyen nemzetiségű, milyen nyelven beszél, milyen a bőrszíne vagy a vallása, hogy fiú-e vagy lány, vagy esetleg valamilyen fogyatékossággal él. Úgyhogy örüljünk odahaza a csemetéknek, gyerekeknek, unokáknak, dédunokáknak, akár,
de azért tudjuk, hogy mindenkinek vannak jogai, és mindenkinek vannak kötelességei is. Persze, most nem a gyerekekre akarunk újjal mutogatni, hogy nem csak jogod van, hanem kötelességed is. A felnőtteknek is kellene ezt tudniuk, és aztán úgy példát mutatni a gyerekeknek. Na de mindezt félretéve, május utolsó vasárnapja a gyereknap, legyen a gyerekeké, ünnepeljenek velük, töltsenek velünk sok-sok időt, menjenek a szabadba, egyelőre az időjárás kedvezennek, és beszélgessenek velük, de főleg hallgassák meg őket, figyeljenek oda rájuk, hogyha éppen szöcskét akar kergetni a gyerek, akkor menjenek vele szöcskét kergetni, ha meg lepkét akar fogni, akkor azt, vagy ha éppen társasjátékozni hívja a szülőket, akkor üljenek le vele, hiszen ez nem elvesztegetett idő, hanem befektetés a jövőbe. Ne feledjük, hogy előbb-utóbb, ahogy a gyerek először rá van utalva a szüleire, előbb-utóbb a szülő lesz jó esetben ráutalva a gyerekére, úgyhogy mindig egy kicsit tovább kell nézni, nem csak az orrunk hegyéig. Folytatjuk tovább zenékkel, mi délig legalább előre tekintünk, biztos, hogy a zenéké lesz a főszerep, de jönnek majd a délutánosok, és folytatódik tovább a műsor.

Balázs Fecó énekelt, és lassan véget ér a vasárnap délelőtt, és búcsúzik a reggeli stáb önöktől itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönve megtisztelő és kitartó figyelmüket, egyben pedig bízva benne, hogy kellemesen teltek az elmúlt órák velünk. Maradjanak a folytatásban is, ha gondolják, hiszen érkezik a délutáni csapat, egészen este 7 óráig tart a vezetett műsor, és egyéb iránt meg 24 órában lehet hallgatni az MMR műsorát, 10 perc múlva lesz dél. Mi búcsúzunk, mára köszönjük szépen még egyszer a figyelmet. További kellemes délutánt és jó hétvégét kívánunk!

12 óra 8 perc a pontos idő, ez pedig akkor a Muravidéki Magyar Rádió, és már benne vagyunk a délutáni műsorban, ugye vasárnap van, május 31-e,

Ma ugye május 31-e van, és ez két nemzetközi nap is, illetve világnap, az egyik nemzetközi gyermeknap, és a világ több országában megtartott ünnep. 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük, tehát a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján. A cél ekkor az elmaradott háború sújtotta országok gyermekeinek megsegítését szolgáló akciók szervezése volt. Ezen a napon minden nagyobb településen játékos programokat, versenyeket, báb és színi előadásokat rendeznek a gyermekek számára. Hasonló rendezvény már a II. Világháború előtt is létezett egy gyermekét, amely először 1931. májusában került megrendezésre, elsősorban jótékonysági céllal, tehát Nemzetközi Gyermeknap van, illetve Dohánymentes Világnap is ma van. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezet 1986-tól május 31-ét Dohánymentes Világnappá nyilvánította, tehát 40 évvel ezelőtt, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Egyébként a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított már előtte is, ennek egyében pedig akkor minden évben a Dohánymentes Világnapot is most már megtartják, immárom 40 éve. 12:21 pontos idő, Szűcs Judit érkezik, meleg az éjszaka.

Ma egyébként, tehát május 31-én a Petronellák és Angélák ünneplik a névnapjukat. Petronella a Petronia kicsinyítőképzős alapnévnél ismertebb származéka. Petronia latin Petronius nemzetségnévből származó férfi névnek a női párja. Ez az etruszk Petro vagy a latin Petra szóból való, ezek jelentése pedig egyszer férfi, illetve kő. Ma az Angéla görög latin eredetű név jelentése angyal, követ, hírnök. Petronellák, Angélák, boldog névnapot kívánok! Mint ahogy boldog névnapot a Tildáknak, Matildoknak és Máriáknak is, ha ezen a dátumon ünnepelnek, úgyhogy névnaposok boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánok! Egy kis zene, majd 5 perc múlva, tehát 12:30-kor várjuk Önöket szóvá teszemmel.

0: Már említettük ugyan, hogy 00:30-kor várjuk önöket a szóváteszemmel, és ez így van, ugyanis mindjárt 00:30, és minden vasárnap ugye ilyenkor szóváteszem jelentkezik. Ma, aki pedig szóvá tesz, az nem más, mint Szabó Szuzi. Úgyhogy hallgassuk meg a jegyzetét.
1: Szóvá teszem. Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A világ változik, és minden generáció más utat jár be. Az idősebbek talán még emlékeznek arra az időre, amikor kemény munkával, kedvező hitelekkel fel lehetett építeni egy családi házat. De a mai világ már nem az a világ. A mai fiataloknak nem a munkakedve kevesebb, hanem a játékszabályok változtak meg drasztikusan körülöttünk. Sokan azt gondolják, hogy a mai 20-évesek és 30-asok egyszerűen kényelmesek, hogy szeretnek a szülői gondoskodás fészkében maradni, ahol nincs gond a számlákra. De ez óriási tévedés. A fiatalok nem kényelemből, nem a felelősség elől menekülve mondanak le a lakásvásárlásról. A helyzet kényszeríti őket erre. Lendván és Muraszombatban a lakásárak és az albérleti díjak olyan ütemben növekednek a helyi fizetésekhez képest, hogy a fiatalok idő előtt feladják a harcot. A valóság az, hogy a szakadék, a fiatalok pénztárcája és a négyzetméterek ára között napról napra mélyül. Ma már nálunk is, Muraszombatban vagy Lendván 1300-1500 eurót kérnek a használt lakások négyzetméteréért. Az albérletek pedig könnyen elérik a 350-400 eurót. Még 7 évvel ezelőtt egy kétszobás lakás ára 50 ezer euró körül mozgott, ma már 150 ezer euró. Pedig a mai fiatalok nem tétlenek, nem várják a sült galambot. Amikor egy 20 éves a jövőjét tervezi, tele van energiával és tenni akarással, keresi az opciókat, számol, tervez, mert szeretne tovább lépni. 25 évvel ezelőtt személyesen is átéltem ezt az érzést, pedig akkoriban még igaz nem voltak ilyen magas árak. Aki indulni akart, annak a világ, a lehetőség adott volt. Igaz, úgy éreztem, hogy a bank minden dokumentumot bekért, hogy bebiztosítsa magának a havi fix összeget. Akkor ezzel a tenni akarással léptem be a bankba, úgy éreztem magam, mint a vádlottak padján. Mert akkoriban egy helyi lakáshoz is olyan önrészt és feltételeket kértek, ami már akkoriban is bizonytalan világban a legtöbb pályakezdőnek egyszerűen nem tűnt könnyebbnek, de valahogy sikerült. Ráadásul egy újabb jelenséggel is szembe kell néznünk. A Muravidék már nem csak a helyiek számára keresett. Szlovénia más, még drágább régióiból, a főváros környékéről egyre többen jönnek ide ingatlan vásárolni. Ami nekik, a lübönai árakhoz szokott vevőknek viszonylag olcsó vagy megfizethető hétvégi ház vagy befektetés, az a helyi fiataloknak a megélhetési esélyeik elvesztését jelenti. Ez a külső nyomás pedig még magasabbra hajtja az itteni lakás és ház árakat. Ha egy muravidéki fiatal minden igyekezete, tervezése és opció keresése ellenére sem talál megfizethető lakást, ha nem tud fészket rakni a szülőföldjén, mi történik? Elmegy. Elmegy a fővárosba, vagy ami még gyakoribb, átlépi a határt és végzettségéhez mérten másút próbál teljesíteni. És a mi régiónk üresebb, csendesebb és idősebb lesz. Fáj látni, hogy az élet legszebb mérföldkövei, az önálló otthon, a családalapítás, hogyan tolódnak ki végtelenségbe a kemény munka ellenére is. Olyan, mintha a fiataloktól elvennék a jövőt. Egy lakásvásárlás nem csak falakról szól. Arról szól, hogy van-e helyem a világban, ahova hazatérhetek, hogy gyökeret tudok-e verni ott, ahol születtem. A Muravidéknek meg kell tartania a fiataljait, akik tenni akarnak a jövőjükért. De ehhez nem elég a szép táj. Olyan helyi bérlakás programok és támogatások kellenek, amelyek nem törik le a fiatalok szárnyait, hanem segítenek nekik a továbblépésben. Mert ha a fiataloknak nincs otthonuk, akkor a Muravidéknek sincs jövője.
2: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.
3: A Muravidék hullámhossz. MMR

Szlovénia kelet és észak-keleti részére narancssárga riasztás van érvényben, ugyanis a késő délután folyamán, az este folyamán záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Egyébként kicsit később majd meg fog növekedni a felhőzet is, de amúgy 27 fokos csúcsértékre lehet majd számítani. A jelenlegi óránkénti lebontást nézve nagyjából 8-9 óra tájékán várhatók majd a csapadékok, így az előrejelzés szerint. Egyébként pedig Zala és Vasvár megyére is, ugye, zápor, zivatar kialakulására figyelmeztetnek a meteorológusok ma a késő délután, illetve az esti órákban. Amúgy Zalavár megyére 28, Vasvár megyére 27 fok várható, közepesen felhős lesz az égbolt, tehát nagyjából ugyanolyan időjárás lesz Uravidéken is, mint Zala, mint Vasvár megyében is. Hőmérséklet 27-28 fok körül, közepesen felhős, és záporok, zivatarok pedig kialakulhatnak, úgyhogy figyelmeztetés is van érvényben, erre pedig akkor ugye majd figyeljünk oda. A jelenlegi előrejelzés szerint tehát nagyjából olyan 8 óra tájékán érkezne meg majd az első zápor, illetve zivatar. Nálunk pedig jön a Fiesta Emilioval, Szeret a nő.

Na, 5 perc múlva pedig akkor várja neked a terepjáró, benne pedig akkor 5 téma is lesz. Hallhatnak arról, hogy az önkéntes tűzoltók hosszúfalóban gazdagabbak lettek egy erdőtűzoltó, valamint egy személyszállító tűzoltó járművel, és még ugye egy olyan helyen is, ahova, ezt mind le tudják parkolni, tehát új garázs is van a számukra. Erről hallanak majd akkor. Hallhatnak arról is, hogy fennállásának 130. évfordulját ünnepelte a Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Illetve Ferenc Kátyának is volt premester koncertje Lendván, a részletek akkor jönnek a terepjáróban. Persze, tudjuk, volt mézes nap, ugye Kapcán? Na, arról is természetesen hallhatnak majd a terepjáróban, valamint szólunk arról is, hogy együtt a nikotinfüggőség ellen, vagyis dohányzásmentes, dohánymentes világnap van ma, úgyhogy ez az 5 téma várja önöket 4,5 perc múlva itt az MMR.

0: Reklám.
1: Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.
0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Terepjáró, a Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Vasárnap van, május 31-e, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és következik a Terepjáró, úgyhogy számítunk a figyelmükre, benne pedig ma 5 téma várja önöket, és már is itt az első. Tartsanak velünk! Hosszúfaluban az önkéntes tűzoltó egyesület részére az eddigi tűzoltó és faluotthon mellett egy korszerű garást építettek. Az elmúlt 2 évben egy erdőtűzoltó járművet és egy személyszállító tűzoltóautót is be tudtak szerezni. Az összesen 180 ezer eurós beruházás ünnepélyes átadására szombaton került sor. Cigán Szilvia beszámolója.
2: 2 tűzoltó jármű és egy új garázs. Ezt sikerült beszerezni az elmúlt 2 évben a Hosszúfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. A teljes tűzoltói tiszteletadás és ünnepélyes ceremónia keretében szombaton délután a rendeltetésüknek való átadás is megtörtént. Szőke Eugen, a Hosszúfalui Önkéntes Tűzoltó Egylet elnöke.
3: Most 2 éve visszamenőleg vettünk egy Mercedes Unimog, GVGP2-es, ez egy 2200 literes tartállyal, 2 gyors támadású felszerelése. Ez az autó legjobban a erdő tüzekre, dombos területekre, mind a 4 meghajtású, úgyhogy ha nagyon mindenféle, amit használunk, benne van. És akkor rá 1 évre akkor vettünk még a Renault Traficot, a Gövöme 1-eset, legjobban a fiatalság végét, mert a régi autónk, ami volt, avval már nem lehet szállítani gyerekeket, mivel nincs sérülékötő öv benne, semmi, hát 88-as év kiadású, és ezért a szükségünk volt rá egy ilyen kocsira, hogy amivel bírjuk a gyerekeket hordani versenyekre, kvizekre, hogy még mi nekünk, mi is felhasználjuk, ha idősebbek.
2: Hány operatív tagja van, mert az a legfontosabb.
3: Igen,
2: is.
3: Igen.
2: Pártfogó tagja, és milyen az utánpótlás kérdése?
3: Hát a Hosszúfalunak jelen pillanat 18 operatív tagja van, utánpótlásunk van 17 gyerek van, ebből vannak pionírok és ifjuk. Most 3 évvel kezdtünk aktívan megint foglalkozni a fiatalokkal, úgyhogy meg kell mondanom, hogy nagyon jó eredményeket is érünk el. Most 2 év után mindig a pionírok elsők voltak, a kvízen is nyernek. Hát törekszünk legjobban a fiatalokon dolgozni, mert hát fiatal nélkül nincs jövő.
2: Akár a többi környékbeli faluban, itt is a falu otthon és a tűzoltó otthon valahogyan osztoztak a helyiségeken, de most már azt mondhatjuk, hogy Hosszúfaluban egy vadonat új létesítménnyel is rendelkezik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ami szintén egy motiváció lehet az új generációknak.
3: Hát igen, ez egy nagy motiváció számunkra, mivel most 2 éve visszamenőleg, nem, hogy megkaptuk ezt a nagy autót, meg akkor a kisebbik a csapatra az autót, és akkor még a garást is, nem? Illen rövid időn belül, hogy ezt mindenfélét, hogy végbe vittünk, ők segítségenek, úgyhogy még egyszer hálás köszönet úgy a polgármesternek, úgy a Lendvai Tűzoltó Szövetségnek, hogy igazán hozzájárultak, amennyit csak bírtak.
2: A beruházás összértéke mintegy 180 ezer euró. Ebből a tűzoltóautó és a személyszállító autó 75 ezer euróba került, míg közel 100 ezer euróra volt szüksége a tűzoltógarázs építéséhez. Az egyesület a céleszközökből hozzájárult a járművek megvásárlásához, a garázs költségeit pedig teljes egészében Lendva község fedezte. Mit jelent Lendva község számára a falvakban működő tűzoltóság? Kérdeztük Magyar János polgármestertől.
4: Ez nem is kérdés, hiszen a tűzoltóság minden önkormányzatnak, vagyis helyi közösségnek a szíve, és az körül forog mindenféle, és bármilyen rendezvény van, a tűzoltók nélkülözhetetlenek. Számomra nagyon fontos volt eleinte, amikor megkaptam az rossz felállást, a tűzoltóság kocsia felállása, ugyanúgy a tűzoltó otthonok, ami múlt években sajnos el volt hanyagolva. Ez a pozitív hozzá pedig elégedettséget tett a helyi közösségek, vagyis a tűzoltóságok körbe, hiszen egyben pedig nagyon sok fiatal csatlakozik a tűzoltókhoz, és ez a pozitív trendus nem is áll még, hanem sőt csak növekedik, és ez egy útmutatás arra, hogy a önkéntes tűzoltóság Lendva községben még sokkal, és a jövő generációknak is biztosítva van. A befektetések, amit itt máma hosszú faluba is átadunk, az a jele, hogy a népek biztonságban lehetnek, a tűzoltók pedig a beavatáskor ugyanúgy biztonságban vannak, hiszen korszerű felszereltséget tudnak beavatkozásba részt venni.
2: A rendezvényt a helyi és környékbeli tűzoltók, valamint a lakosok mellett jelenlétükkel megtisztelték a község és a helyi közösség vezetői, továbbá Szrecsko Prendel és Iván Kásznik, a Lendvai Tűzoltó Szövetség elnöke és parancsnoka, valamint Gál Romeo, a községi tűzoltó parancsnokság parancsnoka. Az ünnepi felvonulást követően alkalmi kultúrműsorban volt részük, majd megtörtént a garázs és a járművek hivatalos átadása, valamint azok felszentelése is Martin Dolamics Konrád lendvai plébános részéről. Most már csak azt kívánhatjuk, hogy a vörös kakas és más természeti csapások miatt minél ritkábban kelljen a hosszúfalui önkéntes tűzoltóknak a helyszínre sietniük.
1: A közösség szolgálata, az önzetlen segítségnyújtás és a hagyományok ápolása jegyében ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját a Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi rendezvényen a több mint egy évszázados múlt eredményei mellett a jelen sikereit és a jövő kihívásait is felidézték.
5: A Pártosfalvi Egyesületet 1896-ban alapították, és azóta is meghatározó szerepet tölt be a helyi közösség életében. Az elmúlt 130 év során generációk sora szolgálta önkéntesen a falut, segítve a bajba jutottakat és hozzájárulva a település biztonságához. Zvonkos Pilák elnök szerint az önkéntes tűzoltóság alapja ma is ugyanaz, mint 130 évvel ezelőtt. Az összetartás és a segítő szándék.
6: To nie tak było wędel inne tajo ston był 1860 je blau ston vita tom do starym gasilskim domu.
5: Az egyesület alapítója Lipai Wendel volt, aki 1896-ban hozta létre a szervezetet. Akkor még a régi tűzoltó otthonban működtek, ma pedig már egy felújított tűzoltó otthon áll rendelkezésünkre. Az alapítók egy tűzoltó csapatot szerveztek, de a fejlődés nem volt egyszerű. Anyagi források hiányában az egyesület csak lassan tudott gyarapodni és fejlődni. Akkoriban nem voltak olyan lehetőségek, mint manapság. Ma már különböző gyűjtési akciók a község és más intézmények támogatásai révén új felszereléseket és eszközöket tudunk beszerezni. A mai viszonyokat tekintve falusi egyesületként elmondhatjuk, hogy jól fel vagyunk szerelve. Az elmúlt 20 évben sokat fejlődtünk. Nagy hangsúlyt fektettünk a fiatalok bevonására is. Különféle programokat szervezünk számukra, és ez jól működik. Ezzel nagyon elégedettek vagyunk. Az ünnepségen átadták a tűzoltói elismeréseket és kitüntetéseket azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az egyesület fejlődéséhez és működéséhez. Az ünnepi műsort a pártosfalvi óvodások és iskolások fellépése színesítette. A jubileum ugyanakkor nem csak a múltról szól, hanem a jelen kihívásairól és a jövő terveiről is. Andrej Krányec parancsnok az egyesület jelenlegi működő terveiről is. Andrej Krányec parancsnok az egyesület jelenlegi működéséről, az aktív

0: helyzeteknél és tűzeseteknél is helyt állunk, legyen szó akár szabadtéri tűzekről is. Jelenleg 6 veterán tagunk van. Ifjúsági csoportunk sajnos nincs, mivel kevés a fiatal. A jövőben szeretnénk folytatni a fejlesztéseket, korszerűsíteni a felszerelésünket, hiszen a tűzoltás technológiája és a különböző rendszerek folyamatosan változnak, ehhez pedig nekünk is alkalmazkodnunk kell. Éppen ezért rendkívül fontos a képzés. Bízom benne, hogy fiatal tagjaink a jövőben is sikeresen folytatják tanulmányaikat és szakmai fejlődésüket. Saját tapasztalatból tudom, hogy ez hosszú folyamat, amely sok áldozatot és kitartást igényel. A képzések általában hétvégente zajlanak, és nem mindenki vállalja szívesen a sok munkát, tanulást és adminisztrációt, amely az önkéntes tűzoltói szolgálattal jár.
1: Én málka terim már tud voljó, kert mire csak mó. Bol prosto volno, ne? Ker to večina ljudi tudi odmika, ker toliko dela, ne? Toliko papirjev.
0: A Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jubileuma egyszerre jelentett tisztelgést az alapítók és elődök munkája előtt, valamint megerősítést abban, hogy az önkéntes tűzoltóság ma is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében.
2: A Kontrasztok mozaikja címmel tartotta meg premester koncertjét Ferenc Kátia fuvola művész, aki Matija Hladnik zongorista kíséretében állt a lendvai közönség elé. Két zeneszerző, két egymással ellentétes zenei stílusú fuvola műve a 20. század 20-as évének zenei ellentéteit mutatta be, míg a másik két zeneszerző művei a múlt század végi alkotások kontrasztjaira utaltak. Cigán Szilvia a koncert részleteiről kérdezte Ferenc Kátiát.
3: Számos díjjal kitüntetett Szlovéniában, Németországban, Franciaországban és Japánban kamarazenei projektekben közreműködött, továbbá Magyarországon, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában, Ukrajnában és Finnországban is koncertezett a lendvai fuvola művész, aki a ljubljanai és párizsi tanulmányai után a Bécsi Zeneművészeti Egyetem mesterszakos hallgatója lett fuvola szakon. Rövidesen tanulmányai befejezéseként mesterkoncertet ad Bécsben. Az úgynevezett főpróbát Lendván tartotta. Ferenc Kátya.
4: A današnji program je v bistvu nastavljen konceptualno, zato ker moramo na tak način igrati.
3: A mai program konceptuális felépítésű, mert így kell összeállítani a mesterkoncertet. Rendelkeznie kell valamilyen címmel és vezérfonallal, miközben a moderátori szerepet is be kell töltenünk. A premesterkoncertem címe a Kontrasztok mozaikja. 20. századi szerzeményeket hallhattak a század elejétől egészen a modern zenéig. Valamiképpen azt szerettem volna bemutatni, hogy a zenei korszakok mennyire összefonódtak. Soha nem volt ugyanis éles határ az egyes korszakok között, például a romantika és a klasszicizmus között sem, hanem ezek mindig egymásba fonódtak, és a zeneszerzők egymás mellett alkottak teljesen különböző stílusokban. Számomra a fuvolára írt modern szerzemények különösen érdekesek. Elsősorban azért, mert komoly dramaturgiai tudást igényelnek. Nem csak arról van szó, amit eljátszunk a fuvolán, hanem arról is, hogy az előadó színészi játéka, arcmimikája révén miként fogadja az előadást a közönség. Végeredményben csak zenei effektusokról van szó. Amennyiben csak egymás után lejátszuk a hangokat, a közönség ezt nem fogja fel, nem érti, miről van szó. A mai programban is szerepel egy olyan szerzemény, amely rendkívül gazdag dramaturgiai elemekben, és amelyhez koreográfia is tartozik. A zenésznek adott pillanatban meghatározott irányba kell tekintenie. Ez számomra sokkal lebilincselőbb.

A koncert első felében a 20. század 20-as éveiben alkotó francia Albert Roussel neoklasszicista a romantikus harmóniáktól eltérő fuvola szerzeményét,

valamint az ukrán Karl Fröhling mindössze 5 évvel később keletkezett Brahms zenéjéből merítő fuvola fantáziáját hallhatta a közönség Ferenc Katya előadásában Mateja Chladnik zongora kíséretével. A fiatal fuvola művész koncertjén a Beletinke női kórus 3 dala után Cristóbal Halffter 1980-ban komponált andalúziai népdalokra és flamenkóra emlékeztető műve hangzott el, majd végezetül az amerikai Lowell Liberman 7 évvel későbbi szerzeménye, a fuvolára és zongorára írt modern szonáta csendült fel.

0: Ferenc Kátyá rádiónknak elmondta, hogy a mesterkoncert után ugyan hivatalos szakképesítéssel rendelkezik majd, és egyszer majd oktatni is fog, de előbb még a koncertezésben szeretnék kiteljesíteni pályáját. A lendvai közönség legközelebb a Vinárium Fesztivál kezdete előtti estén, augusztusban találkozhat vele ismét.
1: A méhek, a mézésre a közösségi összefogás ünnepe volt Kapcán. A helyi szervezetek összefogásával immár a harmadik alkalommal rendezték meg a mézes napot, amely gazdag kulturális programmal, gyermekfoglalkozásokkal, előadásokkal és természetesen mézes finomságokkal várta a látogatókat.
2: A mézes nap célja ezúttal is a méhészet és a mézfogyasztás népszerűsítése, valamint a méhek természetben betöltött szerepének bemutatása volt. A rendezvény mára a település egyik meghatározó közösségi eseményévé vált. Jernék Kramár, a kapcai helyi közösség elnöke szerint a rendezvény évről évre fejlődik, és egyre több látogatót vonz a térségből.
3: Spelnám je organizira tretji mendendan, da smo treći, že imamo neku motivaciju, tudi neke iskušenje, smo prav ponosni da nam gre, da prihaja dalje več ljudi.
2: Sikerült megszerveznünk a harmadik mézes napot. Az, hogy már a harmadik alkalommal rendezzük meg, azt mutatja, hogy van bennünk kellő motiváció, és az évek során tapasztalatot is szereztünk. A programon mézzel készült ételeket kínálunk, hiszen szeretnénk népszerűsíteni a méz fogyasztását. A méz rendkívül egészséges és kiváló alternatívája lehet a cukornak, ezért fontosnak tartjuk, hogy minél többen megismerjék jótékony hatásait. Emellett a méhészek munkáját is szeretnénk támogatni. A méhészek gondoskodnak a méhekről, a méhek pedig a természetet segítik. Örömmel tölt el bennünket, hogy Kapcán és a településen kívülről is sok segítséget kapunk. Segítenek az általános iskola pedagógusai, az óvónők, valamint más falvak lakosai is. Nagyon hálásak vagyunk ezért az összefogásért, hogy sokan felismerték, hogy ez egy hasznos kezdeményezés, amely elsősorban a természet javát szolgálja. Szeretnénk tovább fejleszteni a kaptárunkat is. Az idén úgynevezett kaptárfestményekkel gazdagítottuk, amelyek jelenleg nagyon népszerűek. Motivumként ezúttal Lendvát és annak legjelentősebb nevezetességeit választottuk, hogy még érdekesebbé tegyük a látogatók számára.
3: Za motiv smo se raje izbrali Lendovo in njene največje znamenitosti, tako da smo to dodali, da bo še bolj zanimivo za vse.
2: A látogatókat egész nap változatos programok várták. A legkisebbek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, emellett megtekinthették az óvodások és iskolások rajzaiból készített kiállítást is. Az érdeklődők a kaptár információs pontot is felkereshették. A rendezvényen természetesen a mézes finomságok sem hiányoztak. A kínálatban mézes borda, mézes csirkeszárny, mézes palacsinta, házi mézes tea, valamint a rendezvény idei újdonsága a tépet húsos, mézes szószos burger is szerepelt. A kulturális programban felléptek a Lendvai óvoda György Jánosi kétnyelvű tagozatának növendékei, az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskola első és második osztályos tanulói, a kapcai József Attila Művelődési Egyesület népdalköre és néptáncsoportja, valamint Bolyán Basa harmonikás. Az esti programban a helyi műkedvelő színjátszók bohózatai szórakoztatták a közönséget, a jó hangulatról pedig a Misteri Együttes gondoskodott.
1: Minden évben május 31-én a dohányzás okozta egészségügyi és társadalmi problémákra irányul a figyelem. Ekkor tartják a dohánymentes világnapot. Az idei figyelem felhívó kampány a nikotinfüggéség megelőzésére összpontosít, különös tekintettel a fiatalokra. Szlovéniában a világnapot az Együtt a nikotinfüggőség elleni elmondattal tartják meg.
2: A szakemberek szerint egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a fiatalok körében növekszik az új típusú dohány és nikotin termékek használata. Az elektronikus cigaretták, a hevített dohánytermékek vagy a nikotinpárnák sokszor ártalmatlannak tűnnek, valójában azonban komoly egészségügyi kockázatot jelentenek.
4: Mladi so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti z nikotinom, ki je ena od najbolj zasvojljivih drog.
5: A fiatalok a felnőtteknél jóval fogékonyabbak a nikotinfüggőség kialakulására. A kutatások szerint a középiskolások körében egyre gyorsabban terjednek az új dohány és nikotin tartalmú termékek, miközben egyre többen használnak valamilyen nikotinos készítményt, és a cigarettázók aránya sem csökken tovább. Különösen aggasztó, hogy a kiskorúak szerint ezek a termékek könnyen hozzáférhetők. Bár az új nikotintermékek hosszú távú egészségügyi hatásait még vizsgálják, a jelenlegi adatok arra utalnak, hogy tartós használatuk a dohányzáshoz hasonló betegségek kialakulásához vezethet.
4: Kot pa kažejo dostopni podatki, pa se bodo v dolgoročni uporabi pojavljale podobne bolezni kot pri kajenju tobaka.
2: Nyilatkozta Helena Koprivnikár, az Országos Népegészségügyi Intézet illetékese. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nikotin nem csak erős függőséget okoz, hanem a fejlődő agyat is károsítja. A serdülőkor különösen érzékeny időszak, ezért a nikotin használat hosszú távon negatívan befolyásolhatja a figyelmet, a memóriát és a mentális egészséget.
6: Danes mladi nikotina ne vnašajo več le s kajenjem cigaret.
7: A fiatalok ma már nem csak a hagyományos cigarettával jutnak nikotinhoz, hanem az elektronikus cigaretták, a hevített dohánytermékek, a nikotinpárnák és más hasonló készítmények révén is. Ezek a termékek gyakran azt a hamis benyomást keltik, hogy kevésbé károsak, mint a cigaretta. A valóságban azonban fenntartják, sőt akár tovább is erősíthetik a nikotinfüggőséget.
6: V resnici ti izdelki za svojenost vzdržujejo ali jo celo poglabljajo.
2: Mondta dr. Tomáš Čakš, a NIAZ szakembere. Szlovéniában már több hatékony intézkedés van érvényben a dohány és nikotintermékek visszaszorítására. A szakemberek szerint azonban a szabályozásnak továbbra is lépést kell tartania az iparág gyorsan változó termékeivel és marketing módszereivel. A cél egyértelmű, megakadályozni, hogy a fiatalok nikotinfüggővé váljanak.
8: Május 31-e van vasárnap, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

Tegnap Szlovénia nyugati részén voltak erősebb viharok is, helyenként erős széllel érkeztek, és helyenként akkor néhány fát ki is döntött ez az erős szél. Na ma pedig Szlovénia keleti és északkeleti részére van a narancssárga riasztása az erősebb viharok kialakulásának lehetősége miatt, amelyek késő délután este érkezhetnek meg Steyr vidékre, aztán akkor a Muravidékre is. De reméljük azért, hogy nem lesznek olyan nagy viharok, és hogy nem fognak gondot okozni. Egyébként pedig Brane Gregorčič elmondta, aki ugye a Szlovén Meteorológiai Szolgálatnál dolgozik, hogy Ausztria irányából Steyr vidéket fogják majd először elérni ezek a lehetséges vihargócok, aztán akkor mennek majd lassan Muravidék felé. Egyébként azt még hozzátette, hogy ma van ugye a meteorológiai utolsó tavaszi nap, mert holnap már hivatalosan, ugye akkor megkezdődik majd a meteorológiai nyár is, ugye június 1-ével, viszont az első hét a meteorológiai nyárban eléggé mozgalmas lesz, ami az időjárást illeti, ugyanis a következő héten úgy néz ki egyelőre, hogy három front is át fog majd vonulni felettünk. Az első hétfőn, ami majd akkor ugye elsőt hoz, aztán akkor majd jön a következő szerdán, és valószínűleg akkor majd érkezik a harmadik, az pedig akkor pénteken. Közte pedig akkor napos időszakok is lesznek. Tehát erre kell akkor készülni, legalábbis így az előrejelzés szerint. Mi pedig Pál Tamással és Olai Bujával folytatjuk.

Tegnap ugye a Paris Saint-Germain győzött Budapesten 11-esek után az Arsenal ellen, miután 120 perc után 1-1 volt a mérkőzés végeredménye ezzel. Másodszor zsinórban is ugye átvehették a Bajnokok Ligája trófeáját. Na de, akkor említjük meg azt is, hogy lassan a vége feléhez érkezik az NBA idénye is, és hát megvan a két döntős. Ugyanis a San Antonio Spurs búcsúztatta az eddig, illetve a tavalyi bajnokot, az Oklahomát, úgyhogy ők lesznek ott a döntőben, az ellenfelük pedig a New York lesz, tehát San Antonio Spurs, New York Knicks, ez akkor a párosítás, és ugye aki előbb megszerzi a 4 győzelmet, azért lesz az NBA bajnoki cím. Mi pedig egy kis zenével folytatjuk, aztán hamarosan majd megismételjük az ökoperceket.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Biodiverzitás. Már maga a szó is olyan, mintha egy tudományos konferencián lennénk. Pedig, ha ma reggel megettük a reggelinket, ha kinyitottuk az ablakot és hallottuk a madarakat, vagy ha valamikor bevettünk egy gyógyszert, akkor már is találkoztunk a biodiverzitással. Sőt, függünk tőle. Mindannyian. Május 22-e volt a biológiai sokféleség nemzetközi napja. És ma erről a témáról lesz szó. Nem tudományosan, hanem nagyon is emberi szemszögből. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A biológiai sokféleség vagy biodiverzitás egyszerűen azt jelenti, hányféle élőlény él együtt egy helyen és milyen kapcsolatban vannak egymással. Itt nem csak az egzotikus esőerdőkre kell gondolni. Ott van a kertünkben, a közeli folyóban, a szántóföldön, sőt a talpunk alatt is. Igen, a talpunk alatt. Egy teáskanálnyi egészséges talajban több mikroorganizmus él, mint ahány ember valaha élt a Földön. Gombák, baktériumok, apró férgek, láthatatlan, de nélkülözhetetlen társaság. Ők bontják le a szerves anyagot, ők teszik lehetővé, hogy a növények tápanyaghoz jussanak. Nélkülük nincs termőtalaj, nincs élelmiszer. Vegyük például a reggelit. A kávé, a narancslé, az alma, a méz a teában, mind a beporzóktól függ, ahogy arról előző adásunkban is beszéltünk. A globális élelmiszertermelés háromnegyede valamilyen szinten beporzóktól függ. Ha ők eltűnnek, a reggeli is megváltozik, és bizony drágább lesz. Vagy a gyógyszerek. A ma használt gyógyszerek jelentős részének alapja természetes anyag. Növény, gomba, tengeri élőlény. A penicillin egy penészgombából jött. Számos rákellenes szer növényi hatóanyagból készül. Ha egy faj kihal, az esetleg egy jövőbeli gyógyszer lehetőségét is magával viszi. De nem kell ilyen messzire menni. Gondoljunk csak a denevérekre. Sokan nem szeretik őket, de egy denevér egyetlen éjszaka alatt több száz szúnyogot és kártevő rovart eszik meg. Ha eltűnnek, drasztikusan megnő a rovarirtószer igény a mezőgazdaságban. A közönséges földi giliszta lazítja és szellőzteti a talajt. Nélküle a föld tömör és nem engedi át a vizet. Tápanyagban szegény lesz. Ezeknek a hétköznapi fajoknak is kritikus szerepük van tehát. A természet úgy működik, mint egy pókháló. Ha kiveszünk belőle néhány szálat, még áll, de ha egyre többet húzunk ki, egyszer csak az egész összeomlik. Van egy összefüggés, amire kevesen gondolnánk a biodiverzitás kapcsán. Ez pedig az aszály. Magyarországon ez már nagyon is valós probléma. A 2021 és 2024 közötti 4 évből 3-ban az ország területének legalább 70%-át sújtotta aszály. Miközben az azt megelőző 20 évben mindez csak 7-szer fordult elő. Az aszály terméskiesést, talajromlást, vízhiányt és biodiverzitás csökkenést okoz. A megoldás pedig éppen a biodiverzitásban rejlik. A természet alapú vízmegtartás célzó beavatkozások, az ártéri gazdálkodás, a vizes élőhelyek helyreállítása, a városi zöld felületek erősítése kulcsfontosságúak a szélsőséges vízelosztás kezelésében. Más szóval, ha megőrizzük és helyreállítjuk az élő tájat, az nem csak a fajoknak jó, hanem nekünk is. A száraz nyarakon. Van azután egy másik összefüggés is. A járványok. Amikor az élőhelyek zsugorodnak, a vadállatok és az emberek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a kórokozók egyre könnyebben kerülnek át egyik fajról a másikra. A Covid, az Ebola, a madárinfluenza mind részben ehhez a folyamathoz köthető. A biodiverzitás védelme tehát járvány megelőzés is. A biodiverzitás pozitívan hat a mentális egészségünkre is. Kutatások kimutatták, hogy a természet sokfélesége, a hallható madárfajok száma, a látható növényfajok változatossága közvetlen hatással van a közérzetünkre és a stressz szintünkre. Nem elég egy zöld tér, kell, hogy az sokféle legyen. Egy fajszegény, nyírott pázsit sokkal kevesebbet ad a léleknek, mint egy virágzó, zümmögő, élő kert. Mit tehetünk tehát mi magunk a biológiai sokféleségért? A jó hír az, hogy rengeteg apró lépés van, ami tényleg számít. és nem kell hozzá sem nagy pénz, sem szaktudás. Ha van kertünk vagy erkélyünk, telepítsünk őshonos növényeket, cserjéket, vadvirágokat, gyümölcsfákat. Ezek többet adnak a helyi rovaroknak és madaraknak, mint bármilyen dísznövény. No és a szokásos téma. Ne nyírjuk le az egész gyepet. Hagyjunk egy sarkot, ahol szabadon virágozhat a pittypang, a here, a vadvirág. Sokkal hasznosabb, mint amilyennek látszik. Otthonainkban figyeljünk oda az éjszakai fényszennyezésre is. A feleslegesen égő kültéri lámpák megzavarják a rovarokat és denevéreket. Egy egyszerű mozgásérzékelős lámpa már ezen is sokat segíthet. A komposztálásról rendszeresen beszélünk. Ezzel visszaadhatjuk a talajnak azt, amit elvettünk. A konyhai és kerti hulladék komposztálva élő, tápanyagban gazdag talajt eredményez. Vegyszerek nélkül. Mint mindig, vásárlóként is van sok lehetőségünk. Ha helyi, szezonális, biogazdálkodásból származó terméket veszünk, azzal közvetlenül támogatjuk azokat a gazdálkodókat, akik nem a monokultúrás, vegyszeres modellt követik, hanem a természettel harmóniában dolgoznak. És végül figyeljünk, tanuljunk, meséljük el másoknak is, amit tapasztalunk, amit látunk. A biodiverzitás azért tűnik elvont fogalomnak, mert ritkán kapcsoljuk össze a mindennapjainkkal. Pedig, ahogy mondtuk, ott van a reggelinkben, a gyógyszertárban, a kertünkben, és bizony a közérzetünkben is. Jó okosodást kívánok mindenkinek!

Érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.

14 óra a pontos idő, vasárnap van, május 31-e, és érkezik a szívküldi, vagyis ugye a muzsika szó jó kívánság, úgyhogy érkeznek az üdvözletek a következő egy órában, mi pedig jó szórakozást kívánunk a műsorhoz.

Műsorunkat egy rendhagyó dallal kezdjük, amely csak most egy különleges alkalomból hangzik fel. A mai nappal ugyanis kollégánk Horváth Robi életében, és ezzel együtt rádiónk történetében is lezárul egy korszak. Robi, aki 1991 óta a Muravidéki Magyar Rádió zenei szerkesztője, holnaptól megkezdi nyugdíjas éveit. Az elmúlt 35 év során megszámlálhatatlanul sok dallal örvendeztette meg a hallgatókat, jelenlétével, barátságával pedig minket, munkatársait. Horváth Robinak köszönjük az elmúlt szép éveket, és kívánjuk, hogy az új életszakasz sok jót tartogasson számára. Reméljük, hegedűjét nem hagyja porosodni, és dalos kedvét sem veszíti el. Napjai erőben, egészségben és tartalmasan teljenek. Még sok égéltesse a dal és a szeretet. Boldog nyugdíjas éveket kívánnak a Muravidéki Magyar Rádió és a Lendvai TV stúdió munkatársaim.

A következő jó kívánság Lendvahegyre szól. Zver Natáliának és Dominiknak 25. házassági évfordulók alkalmából sok szerencsét, boldogságot és további sok közös évet kíván szeretetben keresztanyja Irénke Bükkhegyről.

Zver Natáliát és Dominikot köszöntik 25. házassági évfordulójuk alkalmából Lendvahegyen. Szeretettel gratulálnak az évfordulóhoz, és még sok boldog évet kívánnak együtt szeretetben, megértésben. Lányaik Katja Donennal és Nina Anzsejjel.

Lentibe szól a következő jó kívánság. Sok szeretettel köszöntik Treiber Gyulánét 75. születésnapja alkalmából. Nagyon boldog születésnapot, és minden földi jót kívánnak neki egy szép napon. Maradjon mindig ilyen vidám, mosolygós természetű. Adjon a Jóisten számára egészséget és hosszú boldog életet. Ezt a dalt küldi szeretettel Gyuszi, Peti, Bea és Richard.

sosem tudom meghálálni azt a sok jót, amit értem tettél.

jóságos lehet szemeidben, csak örömet jelent majd a könycsepp. Ha tudod, hogy boldog vagyok, öregséged elviselni könnyed. Jóságos lehet szemeidben,

Tejber Gyulánét 75. születésnapja alkalmával szeretettel köszönti a német család. Kívánnak neki jó egészséget és hosszú boldog életet családja és szerettei körében. Millió puszit küldenek Anikó, Norbi, Dávid és Zalánám.

Sok szeretettel köszönti Treiber Gyulánét a Pankasz család. Születésnapi alkalmából kívánnak jó egészséget és nagyon sok vidám pillanatot az életben. Isten éltesse sokáig!

Lucskai Tündének nagy szaláncra küldik a dalt. Névnapi alkalmából szívből gratulál az egész család és Ábrahám László.

Murban Richárdnét köszönti a következő dal Ivánczon. Születésnapja alkalmából nagyon boldog és hosszú életet kíván erőben, egészségben szerető férje Richárd.

A drága anyád és nagyit, Murmán Richárdnét köszöntik ismét Iváncon. Születésnapja alkalmából kívánnak nagyon jó erőt, egészséget, hogy még nagyon sokáig örülhessenek az együtt töltött tartalmas éveknek. Szerető gyermekei Józsi, Zoli, menyei Magdi és Anita, unokái Adrián, Elizabeth, Alexander és Marcel.

Lenti beszól a következő dal, amelyel Szabó Józsefnét köszöntik születésnapja alkalmából. Szeretett feleségének nagyon boldog születésnapot, erőt, egészséget és hosszú boldog életet kíván. Férje József.

Születésnapján Szabó Józsefnét köszönték a következő dallal is. Ezen a szép napon szeretetet, szívbeli békét, nyugalmat és nagyon sok boldogságot kívánnak. Lánya Eszter párjával Lászlóval, nagyfia Attila párjával Anettel, valamint unokái Mercedes, Levente, Lőrinc és Lóránt.

Jakab Zoltánnénak, a drága édesanyának, Edit mamának, Dédinek szól a következő dal születésnapjára. Jó egészséget és hosszú boldog éveket kíván családja körében. Lánya Erika Tiborral, fia Zoltán Eszterrel, unokái Kitti Balázsral, Dani Kittivel és dédunokája Dorka.

Márokföldre szól a jó kívánság Magyar Kálmánnak. 73. születésnapja alkalmából sok boldogságot kívánnak, és hogy a jó Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, szeretetben. Lánya Szilvi, unokája Emese és dédunokája Ruben.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

Ez volt tehát akkor a Ladány Bene felvétele, 15 óra a pontos idő, előtte pedig ugye a szívküldit hallottuk, és ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne szívküldit küldeni, akkor azt ugye megteheti egyébként ingyenes, de ezt bizonyára azért a rendszeres hallgatók ugye tudják. És hogy lehet akkor nálunk szívküldit küldeni? Nagyon egyszerű. Honlapunkon, tehát mmr.si, ezt kell ugye beírni, és akkor megnyílik a honlapunk. Ott arra kell rákattintani, hogy kapcsolat. Azon belül találnak egy olyan fület, hogy szívküldi. Na ott akkor ki kell tölteni a mezőket, és el kell küldeni. Utána kapnak egy visszaigazoló e-mailt, amit akkor ellenőriznek, ha pontosak-e az adatok, és úgy van-e, ahogy azt beírták, és ha igen, akkor azt csak még egyszer meg kell erősíteni, és ennyi. Ilyen egyszerű. Egyébként pedig hétközben, munkanapokon, munkaidőben, akár a titkárságon is le lehet adni a szívküldi kérést itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Tehát mindenképp ajánljuk a figyelmükbe, van ez a lehetőség, ingyenes, éljenek vele. Mi pedig most egy kis 60-as évek retroválogatással folytatjuk itt a vasárnapi délután, 15 óra 1 perc most már a pontos idő, vasárnap van, május 31-e.

0: 60-as évek. Retroválogatás.
1: A Muravidéki Magyar Rádióban.

Na, kicsit a 60-as években jártunk, és mindjárt visszatérünk majd a 60-as évekbe, de először akkor a jelen. Most már ugye, ami a focit illeti, szinte már minden eldőlt, már csak az a kérdés, hogy 17 órakor kezdődő mérkőzésen ki fog nyerni a Nafta vagy a Primorje, és akkor utána ugye, már azt is tudjuk, hogy ki lesz ott a szlovén első ligában, és ki a másodikban. No és egy másik hír, ez pedig Angliából jön, hogy az Arsenal vesztett, de most nem Arsenal, hanem kicsit Liverpool, ugyanis újabb tanúbizonyság arról, mennyire szeretik Szoboszlai Dominikot Angliában. A Premier League hivatalos honlapján közölte, hogy a magyar válogatott csapatkapitányát a szurkolók beszavazták 2025-26-os bajnok idény államcsapatába, a Liverpooltól egyedüli képviselőként. Tehát egyedül képviseli Szoboszlai Dominik klubját, hogy a Liverpoolt a Premier League szurkolói államcsapatában, derül ki a hivatalos honlapról, meg közzétette a drukkerek voksai alapján összeállított állam 11-et. A csapat kapujába David Raya-t, a bajnok Arsenal kapusát szavazták be. A védelmet három ágyus, Jurrien Timber, William Saliba és Gabriel, valamint a Manchester City fiatal balbekje Nico O'Reilly alkotja. A középpályára Szoboszlai mellé a Manchester United portugál sztárja Bruno Fernandes és az Arsenalos Declan Rice került be. A csatásorban pedig a Brentford braziliára Igor Thiagóra, a Manchester City norvég gólzsákjára Erling Haalandra és csapattársára Anton Semenyóra esett a választás. Tehát Szoboszlai ott az állam 11-ben, ez pedig csak is gratulálni tudunk neki. Mi pedig akkor most folytassuk ismételten egy kis válogatással, egy kis retro válogatás. Jönnek továbbra is a 60-as évek.

0: 60-as évek. Retro válogatás.
1: Sixties. A Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Jelenleg a radarképet nézve egy felhősáv érkezik lassan így Muravidék irányába, tehát Ausztria irányából, de egyébként eléggé nagy komplexumról van szó, ugyanis megye Szombathely felé is, és Zalaegerszeget, Nagykanizsát is érinteni fogja, de ugye például Varasdot is Horvátországban, de egyelőre tehát úgy néz ki, hogy az első nagyobb viharcella 16 óra 30 perckor érkezhet meg ide a Lendva környékre. Jelenleg egyébként 27 fokot mutatnak a hőmérők, úgyhogy nagyjából a jelenleg előrejelzés szerint fél óra múlva itt lehet ez a vihar. No de reméljük, hogy úgy lesz, mint múltkor, amikor így Muravidék előtt azért feloszlott, és akkor nem okozott nagyobb károkat. No, ha már erről beszélünk, akkor reméljük, hogy csak egy nyári zápor lesz belőle, legalábbis ez jön most az Acoustic Planettől, utána pedig érkezik a Swing & Gatsby, és a Rakpartot fogjuk tőlük hallani.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

Na akkor még egy hír, ami a Bajnokok Ligával kapcsolatos, de egy kicsit más. Ugyanis komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő. Büszkekedik a BRFK. Na, az óriási tömegeket vonzó sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekménye nem történt. Rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, meg során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Tekintve a sportesemény súlyát és a látogatók számát, ez rendkívül alacsonynak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve, írják a Facebookon. A döntött követő napon, amíg valamennyi szurkoló haza nem utazik, a rendőrség továbbra is megfelelő számú erővel biztosítja a fővárost, a repülőteret és az egész ország közrendjét és közbiztonságát. A rendőrségi köszönetét fejezik ki a lakosság türelméért és együttműködésért. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntője alatt. Részletesen pedig akkor ők így osztották meg. Puskás Aréna 59 ellátás, ebből 8 kórházi szállítás. Andrássy út 8 ellátás, ebből 4 kórházi szállítás. Hősök tere 10 ellátásra volt szükség, ebből 7 kórházi szállítással fejeződött be. Városliget Fan Meeting Point 12 ellátás volt, ebből 5 kórházi szállítás, valamint az MTK Sportkomplexum Fan Meeting Pointjában 2 ellátás volt, ebből pedig akkor 1 kórházi szállítás. Mi pedig zenével folytatjuk, és szép délutát mindenkinek!

Közben ugye Lendvára is megérkeztek a viharfelhők, viszont egyelőre csak a szél erősödött meg, tehát csapadék még nincs. Egyébként a radarkép szerint jégesőre nem lehet számítani, hát bízzunk benne, hogy akkor a radarnak igaza is van. Viszont ez ugye kicsit máshogy néz ki, például Varast környékén, illetve Zalaegerszeg környékén, ott akár lehet hevesebb zivatarra itt, illetve akár jégesőre is számítani, tehát Zalaegerszeg és Varast környékén, illetve Zágráb környékén, valamint Krško, Novo Mesto, tehát ezen a szakaszon. Na de, szóljunk akkor arról is, hogy 15 óra 45 perckor elkezdődött a Giro d'Italia utolsó szakasza, és hát ugye este akkor majd lesz a kiosztás is. Ha minden úgy megy, ahogy annak mennie kell, és mint ahogy szinte minden éven volt, akkor ugye ma majd a sprinterek eldöntik egymás közt, hogy ki lesz a nyertes, és akkor a végén majd Jonas Vingegaard átfeheti a díjat, mint összesítésben a legjobb, ezzel pedig akkor a nyolcadik lesz a kerékpárosok közül, aki ugye mind a három hetes versenyt meg tudta nyerni, vagyis a Giro d'Italia, Tour de France-t és a Vuelta Espanyát. Egyébként ugye a Tour de France-on 2022 és 2023-ban diadalmaskodott a Vuelta-t, tavaly nyerte meg, idén pedig akkor úgy tűnik, hogy ha csak valami extrém nem történik, akkor idén ugye a Giro d'Italiát fogja megnyerni. Ezzel pedig akkor csatlakozik Jacques Anquetilhez, akinek egyébként ezen a három nagy versenyen összesen 8 győzelme van. Felinz Gimondinak 5 győzelme van a nagy versenyekből. Eddy Merckxnek 11, Bernard Hinaultnak 10, Alberto Contadornak 7, Vincenzo Nibalinak 4, Chris Froome-nak 7. Ezzel pedig akkor majd Jonas Vingegaardnak 4 győzelme lesz. Tehát ugye a három nagy versenyt összesítve. Na hát célba kell még érnie, és akkor ugye meg lesz a rózsaszín trikó is. Nálunk pedig akkor jöjjön most ismételten, megy kis zene.

Na, volt egy kis eső itt a Muravidéken is, egy-két percig, azért annyi kiesően áztató volt, hát eső az kell egyébként. No, egy ígéretes új rákellenes kezelésről számoltak be a világ legnagyobb onkológiai konferencián, az ASCO Chicagói rendezvényen. Az Amintamab nevű úgynevezett okos injekció olyan végstádiumú betegeknél is látványos eredményeket ért el, akiknél a korábbi kezelések már nem működtek. A klinikai vizsgálatban résztvevő 102 beteg közül 43-nál jelentősen csökkent vagy teljesen eltűnt a daganat, 15 páciens esetében pedig a tumor teljesen felszívódott. A szakemberek szerint a kezelés különlegessége, hogy egyszerre három fronton támadja a rákot. Gátolja a daganat növekedését segítő fehérjéket, blokkolja a ráksejtek egyik menekülési útvonalát, és aktiválja az immunrendszert is. A gyógyszert nem infúzióként, hanem egy egyszerű bőr alá adott injekció formájában alkalmazzák három hetente, így a betegek számára is jóval kényelmesebb. A kutatók szerint az eredmények különösen biztatóak a nehezen kezelhető fej- és nyakdaganatok, valamint bizonyos tüdőrákos esetek kezelésében. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a szer még klinikai vizsgálati fázisban van, ezért további kutatások szükségesek a széleskörű alkalmazás előtt, viszont minden esetre nagyon jó irányba mutatnak az eddigi tesztek, úgyhogy bízunk benne, hogy akkor ezt is majd sikerre tudják vinni. Mi pedig zenével megyünk most tovább, érkezik a Hooligans, meg aztán itt lesz az Egyszer csak is.

Na, ismételten megérkezett az eső Lendvára, és 6 perc múlva pedig, tehát 17 órakor kezdődik a NAFTA Primorja összecsapás, és ugye ez a mérkőzés, ez a osztályozó, és ez már a visszavágó. Szerdán volt az első mérkőzés, Ajdovcsinán ott 0-0 lett a végeredmény, úgyhogy ma mindenképpen fog dőlni, mert el is kell dőlnie. Tehát ha esetleg döntetlen lesz, akkor ugye jön a hosszabbítás, utána pedig akkor a 11-esek, de minden esetre ma már tudni fogjuk, hogy ki lesz ott az első ligában, és ki a második ligában, tehát NAFTA Primorja 17 órakor, azaz 5,5 perc múlva kezdődik a mérkőzés. Egyébként Szabó Rudolf is ott van a helyszínen, úgyhogy az első félidő végén is mindenképp jelentkezni fog, majd nekünk elmondja, hogy hogy is alakul a mérkőzés, de természetesen mi is figyelni fogjuk azért az eseményeket. Egyébként pedig a következő óra is azért tartalmas lesz itt a Molavidéki Magyar Rádióban, jön majd a Zöld Zóna ismétlése, meg ugye a 7 zeneszámát is meghallgatjuk. 18 órakor pedig majd kezdetét veszi a Kívánság műsor, méghozzá Magyar Nóta és Csárdás Kívánság műsor, és egyben ugye a 7 magyar nótának a választása is, úgyhogy majd önök eldöntik, hogy a 3 javaslatból melyik is legyen a 7 magyar nótája, de ez még kicsit arrébb van, majd egy óra múlva, viszont a mérkőzés pedig akkor 5 perc múlva kezdődik. Jó rádiózás továbbra is mindenkinek, és az időjárás ellenére szép délutát!

10 perc telettel eddig a mérkőzésből, NAFTA Primorje összecsapás, ugye osztályozó az első osztályért, és hát jelenleg még 0-0 a mérkőzés állása, tehát gól még nem esett. Nálunk viszont most következik még egy zene, Elias Junior lesz itt velünk is, ha jól vagyok. Na utána pedig akkor Donner Timát fogják hallani, hiszen érkezik a zöld zóna ismétlése. Oh yeah.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Jó napot kívánok a hallgatóknak! Erdők nélkül nincs földi élet, hiszen oxigén termelnek, tisztítják a levegőt, és meg annyi élőlénynek adnak otthont. Fontos szerepet töltenek be a biodiverzitás megőrzésében és a klímaváltozás elleni küzdelemben is. Vajon milyen az erdők állapota világszinten, és milyen lépésekre van szükség a védelmük érdekében? Erről szólunk a mai Zöld zónában. Az erdő a szárazföld legösszetettebb természeti rendszere, amelynek léte a környezetre gyakorolt hatásaiból eredően az egészséges emberi élet egyik alapvető feltétele, írja a törvény. Bár egykor a föld felszínének közel 60%-át borították erdők, napjainkra ez az aránya felére csökkent. Jelenleg a bolygónk összterületének 30%-án mintegy 4 milliárd hektáron található erdő. Ennek 47%-a trópusi, 33%-a hideg, 11%-a mérsékelt és 9%-a szubtrópusi éghajlati övezetekben van. A trópusi erdők a bak és a ráktérítő között elhelyezkedő trópusi örökzöld és lombhullató erdők. A biológiai sokféleség szempontjából létfontosságú területek, ugyanis a földön élő állat- és növényfajok kétharmadának az esőerdők szolgálnak otthonul. A mérsékelt égövi erdőkben főként lombhullató fajok találhatók. Egy-egy erdőben jellemzően egy fafaj dominál, amely mellett sok más faj is megjelenik. Ezek az erdők is számos más élőlénynek adnak otthont. A boreális erdőket a hűvösebb időjárás és a kevesebb csapadék miatt jellemzően tűlevelű fenyőfafajok alkotják. Csak az északi féltekén találhatók ilyen területek, Észak-Amerika és Eurázsia magas szélességi fokain. Az ültetvény erdő gazdasági jelentősége és kiterjedése világszerte növekszik. A fa és rost mennyiség fenntartható biztosítása szempontjából a művelt erdők általában termelékenyebbek, mint az őshonos erdők, ám természetvédelmi szempontból nem jelentenek túl nagy értéket. Az erdők csoportjai természetességüket tekintve háromfélék lehetnek. A természetes állapotú erdők érintetlen, mindenfajta

0: emberi beavatkozástól mentes erdőterületek. Az ilyen típusú erdők zöme az Amazonas őserdőben, Közép-Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, Kanadában és Oroszországban található. Európában egyetlen ilyen erdő van, a Lengyelország és Fehér-Oroszország között fekvő nemzeti park területén. A természetszerű erdők faállományát őshonos fajok alkotják, természetes felújulásuk emberi beavatkozás nélkül is bekövetkezhet. Magyarországon ilyen erdők a bükkösök, az elegyes, gyertyános tölgyesek, a jó állapotban lévő szurdok, liget és láperdők. A mesterséges erdők nem őshonos fajokkal létesített erdők, speciális formájuk a faültetvény, amelyre sorban ültetett fák és intenzív talajművelés jellemző. Ilyenek például a nemes nyárasok és a nemes füzesek. Tízezer évvel ezelőtt a bolygó területének 57%-át, azaz mintegy 6 milliárd hektárt borított erdő. Egészen 5000 évvel ezelőttig ennek mindössze a 10%-a veszett el, és a világ népessége is csak 50 millió fő volt. Az 1700-as évekre a világ népessége 10-szeresére nőtt, ami miatt bővült a mezőgazdasági földterületek mérete, de még így is a bolygó felét erdőt borították. Az erdők pusztításában a 20. század hozta el a negatív fordulópontot. A múlt században annyi erdőt írtottak ki, mint időszámításunk előtt 8000 és időszámításunk szerint 1900 között. Bár a mélyponton talán már túljutottunk, és az erdőírtás mértéke valamelyest lassult, a számok napjainkban is elszomorítóak. Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de a legtöbb szakértő szerint naponta több mint 80 ezer hektár trópusi esőerdőt veszítünk el, és ezen felül további 80 ezer hektárt károsítunk. Ezzel pedig mintegy 135 növény, állat és rovarfajt veszítünk el naponta. Az erdőterületek zsugorodásának különböző okai vannak. Az ipari mezőgazdaság, az erdők szántóföldi alakítása, a növénytermesztés és az állattartás, az urbanizáció, városi és infrastrukturális fejlesztések, útépítések, a fakészletek túlzott kihasználása, illegális vagy nem fenntartható fakitermelés, a klímaváltozás, tüzek, aszályok, árvizek, időjárásváltozások, amelyek egyszerre okai és következményei is a klímaváltozásnak, a káros anyagok, valamint a kórokozók és a kártevők terjedése. Az erdő legfőbb funkciói a legjobb mértékű szénmegkötés, a szerves anyagtermelés, a nyersanyag lelőhely, az újratermelhető energiahordozó, a védelmi funkció, a föld vízháztartásának szabályozása, a mezo- és mikroklíma befolyásolása, az egészségre, regenerációra gyakorolt hatás, a jóléti, kulturális és esztétikai hatás. Becslések szerint 2020-ban az Európai Unió összesen 159 millió hektár erdővel rendelkezett, ami 1990 óta 10%-os növekedést jelent az akkori 145 millió hektárhoz képest. Az országok között Finnország vezet a 66%-os erdőterületével. Őt követi szorosan Svédország 63%-kal és Szlovénia 61%-kal. A lista legvégén Málta van mindössze 1%-nyi erdőterülettel. Magyarország a mezőny végén helyezkedik el, hátulról a 6. helyen. Az erdőgazdálkodás feladata az erdők környezeti és emberi terhelésének ellensúlyozása, az erdő mint komplex élettársulás közösség megóvása. Az erdőkre nehezedő terhelésbe beletartozik a faigény és a turizmus kiszolgálása, az éghajlatváltozás, az állat és növénypopuláció hatásai és változásai. Vajon milyen lépésekre van szükség az erdők védelméért? Nem túl jók az erdők jövőbeni kilátásai. 2030-ig a világ erdejének 47%-át fenyegeti erdőirtás vagy erdőpusztulás. Az erdőirtás 14%-át a világ leggazdagabb országainak fogyasztói okozzák, a marhahús, a növényi olajok, a kakaó, a kávé és a papír importjával, amelyeket mind olyan területeken állítottak elő, ahol ehhez erdőket kellett kiirtani. Az erdőirtások közel 90%-áért pedig közvetlenül az agrárszektora felelős. Az erdőirtások a globális széndioxid kibocsátás körülbelül 10%-ához közvetlenül kapcsolódnak, vagyis leállítások ennyivel mérsékelhetni az emissziót. Emellett mintegy 28 ezer faj létezését is fenyegetik, valamint körülbelül 1,25 milliárd ember életkörülményeit is veszélyeztetik. Ahhoz, hogy ez a folyamat megálljon vagy lelassuljon, több szinten is lépéseket kellene tenni. 2020 májusában az Európai Bizottság közzétette a 2030-ig terjedő időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiát, amely meghatározza az EU összes még meglévő természetes és őshonos erdélyének feltérképezésére, nyomon követésére és szigorú védelmére irányuló célkitűzést. Az európai természetes és őshonos erdőkkel kapcsolatos munka azóta felgyorsult. Bár a 2021-es ENSZ környezetvédelmi világcsúcson 140 ország fogadta el azt a célt, hogy 2030-ig megállítják az erdőirtást és az erdők degradációját, 2022-ben valójában 4%-kal még nőtt is a globális erdőirtás mértéke. És ugyan a világ országai összesen 2,2 milliárd dollárt költöttek a bolygó erdőinek védelmére, ez a töredékesincs annak az összegnek, amennyivel valóban hatékonyan meg lehetne állítani az erdőpusztulást. Vannak jobban teljesítő országok, mint például Brazília, ám a legtöbb államnak ennél jóval szigorúbban kellene vállalnia a vállalt célok teljesítését. Természetvédelmi egyesületek, szövetségek, alapítványok célja a különböző projektek megvalósítása, valamint a szemléletformálás. Ha azt gondoljuk, hogy csak magasabb szinten lehet tenni az erdőkért, akkor nagyon tévedünk. Bizony az egyéni cselekedet is sokat számít abban, hogy erdeinket megőrizzük az utókor számára is. És hogy hogyan vigyázzunk az erdőkre? Elsősorban ne szemeteljünk. Ne hangoskodjunk, ne zavarjuk az erdő nyugalmát. Csak a kijelölt helyen, tűzgyújtási tilalmi időszakon kívül gyújtsunk tüzet. A kutyát mindig pórázon vezessük az erdőben is. Ne tépjünk le védett növényeket. Fogyasszunk minél kevesebb olyan élelmiszert, amely előállításához erdőket kellett kiirtani. És csökkentsük az egyszer használatos tárgyak használatát. Az erdők tehát kulcsfontosságú szerepet játszanak bolygónk egészségének megőrzésében. Oxigént termelnek, széndioxidot kötnek meg, és fontos élőhelyet biztosítanak számos állat- és növényfajnak. Emellett vízforgalmat szabályoznak, segítenek a talaj eróziójának megelőzésében, valamint csökkentik az árvizek és a földcsuszamlások kockázatát. Gazdasági és társadalmi szempontból is kiemelkedő fontosságúak az erdők, hiszen faanyagot, gyógynövényeket és más termékeket biztosítanak, valamint turisztikai vonzerőt jelentenek. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
1: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból. Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

29 perc telt el a mérkőzésből, és Nafta Primorje 0-0 továbbra is, tehát gól még nem esett. Egyébként pedig ugye az embereket hallottuk, és ha nem szólnak a húrok, előtte pedig ugye a zöld zónát. Na, holnap délután pedig már friss adást hallhatnak a zöld zónából, méghozzá 16 óra 15 perc környékén, úgyhogy arról sem maradjanak le. Na, a következő fél órában azért hallani fogjuk majd még a hét zeneszámát is, illetve Szabó Rudolf jelentkezését is várjuk az első fél idő végén, hogy hogy is alakul a mérkőzés, aztán ugye 18 órától akkor, majd Magyar Nótás Csárdás kívánságműsor, meg persze hét Magyar Nótája választás, azt se felejtsék el.

0: Kingston Town és a UB40, és mindjárt 40 perc lesz már, ami eltelik a mérkőzésből, továbbra is 0-0 az eredmény, tehát Nafta Primorje. Nálunk pedig jön a holnap hajnalig Lofty Begiek feldolgozásában egy régi klasszikus, ami pedig nem más, ugye, mint a 7 zeneszáma.
1: A 7 zeneszáma.

17 óra 48 perc a pontos idő, és vége az első félidőnek. NAFTA 1903 primórja, tehát 0-0. Az első félidőben nem esett gól. Viszont ugye ez ugye oda-visszavágó mérkőzés, és ez most már a visszavágó, tehát három félidőben már nem esett gól. Úgy tűnik akkor lehet, hogy a negyedik fog dönteni, vagy pedig a hosszabbítás. Egyelőre még bármi lehetséges, aztán majd Szabó Rudolfot várjuk, hogy elmondja nekünk, hogy hogy is alakul a mérkőzés, ki az, aki esetleg fölénnyel bír. Úgyhogy hamarosan akkor majd ő is itt a műsorban.

0: Tehát fél idő említettük 0-0, a vonal túlsó végén pedig Szabó Rudolf, aki ott van a Lendvai Sportparkban, és hát akkor mi a helyzet, melyik csapat játszik fölényben? Van egyáltalán ilyen, vagy kiegyenlített a mérkőzés?
1: Szia Sándor, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat a Lendvai Sportparkból. Az első fél idő alapján bátran mondhatjuk, hogy a NAFTA igenis az erősebb ellenfél, és igenis törekszik arra, hogy megszerezze a vezetést. Ugyan a vendégeknek volt az első veszélyes helyzet a 12. percben, ahol mikor Eirásnak kellett mentenie, a kapu fölé boxolt, úgymond a labdát. Utána viszont a NAFTA mindenképpen szép helyzetekhez jutott. Kambics adott be egy szép labdát, abból csak sajnos szöglet lett, tehát nem ért oda egy NAFTA támadó a kapu elé. Aztán volt egy Márosa fejes, amit a vendégek kapusa védett Bakti távoli lövéssel is próbálkozott, aztán egy beadás is volt, amit Pirtósek próbált értékesíteni, de ott is a vendégek kapusa a helyén volt, tehát így a második részben az első fél időnek mindenképpen a NAFTA volt az a csapata, amelyik próbált góra törekedni. A primária veszélyes volt ilyen ellentámadásokból, de hát egyelőre úgy néz ki, hogy a harmadik félidő is, tehát 0-0-ra végződik, és várjuk a negyedik félidőt, aztán talán ott majd eldől ez az összecsapás. Közben az időjárás is javult, tehát most már süt a nap Lendván, az elején egy kicsit a zápor megáztatta a pályát, tehát lehet, hogy kicsit azon is lehetne próbálkozni gyors labdákat, esetleg egy-két távoli lövést azáltal bevenni a vendégek kapuját. Hát igen, nagy a tét, én úgy érzem, hogy lehet látni, vagy a közönségen, így az egész atmoszférán, tehát hogy nagy a tétje ennek a mérkőzésnek is. Lehet, hogy ez kicsit így az elején is a pályán érződött, hogy hát mindkét csapatnak nem mindegy, hogy ki nyeri meg ezt a mai mérkőzést, hiszen ma mindenképpen győztest avatunk, hanem 90 perc után akkor jönnek hosszabbítások, hiszen nincsen idegenbeli gól, tehát várjuk a folytatást. A NAFTA szerintem a legerősebb 11-jel kezdett, tehát ezzel nem múlik, nem taktikázott Bozsik József, hogy esetleg így az elején a nullát tartani, hanem próbáltak tényleg mindjárt előre menni, úgyhogy egyelőre várjuk, hogy mi történik akkor majd a folytatásban, esetleg kicsit hosszabb estére is készülhetünk.
0: Na hát akkor ez mindenképp jó hír, hogy a NAFTA a kezdeményezőbb, akkor úgy tűnik, hogy az első osztálynak a ritmusát is sikerült felvenni, és hát akkor várjuk a második félidőt, és persze követjük majd az eredményeket, hogy alakulnak. Rudi, köszönjük szépen, továbbra is akkor jó szurkolást!
1: Köszönöm!

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: A hét magyar nótája.
2: Na, következzen akkor a hét magyar nótának választása. Az van, hogy három javaslat, és persze lehet akkor kérni tőlünk egy magyar nótát, illetve egy csárdást, mert kívánságműsor is van. De először akkor hallgassuk meg három javaslatot. Itt van Barabás Sándor, mint első javaslat. Egyetlen egy boldog percre, miért kell annyit várni?

Maravás Sándor egyetlen egy boldog percre miért kell annyit várni? Ez volt az első javaslat. Jön a második, ez pedig a minden virág akkor nyílott, ez pedig Hatfani kis Gyöngyitől fogjuk hallani.

Na, Zoltán, akkor a második javaslat, 60-ig is Gyöngyi és minden virág akkor nyílott. Van még egy harmadik javaslat, hallgassuk meg ezt is, Szalai László, zöldablakos kicsi ház.

0: Na ez pedig akkor a harmadik javaslat volt. Közben pedig érkeztek már hozzánk szavazatok, és László ért nekünk, aki Tiborral együtt szavazott az első nótára. Már mi nálunk Babám című nótát kérte Bálint Sándortól, az akkor majd hamarosan érkezik is. És írt nekünk Márta is, aki azt mondja, hogy Zolival szavaznak az első nótára. Szalai Lászlótól az Édesanyám is volt nékem című nótát kérték, és akkor az is már elő van készítve, szólni fog, valamint Edit is írt nekünk a Szomszédos Zalából, Jákó Verától az Amerre én járok. Még a Fák is sírnak című nótát kérte, anyukának volt a kedvence, és kedvenc nóta énekes, ugye Jákó Vera. Na, úgyhogy akkor ezt is hallani fogjuk, egyébként pedig azt még tegyük hozzá, hogy a második nótára adta le a szavazatát, Edit. Nekik pedig van két telefonszámunk, amiket akkor most lehet hívni. 575-1718 és 575-1719. Külföldről pedig 00-3862. Azt kell először tárcsázni, és akkor a következő percekben várjuk a szavazatokat és a nóta kívánságokat itt az MMR-en. És van is telefonálunk, halló, jó napot!
1: Szép üdvözlet Sándor önnek, a Robinak és a Boglárkának a stúdióban. Én szavaznak az elsőre, nótát pedig kérnék, megállok a sírod előtt.
0: Megállok a sírod előtt.
1: Ketterbesen sírni.
0: Rendben, hamarosan akkor majd következik
1: nagyon
0: ez a nóta
1: is. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát, a viszont hallásra, Idi.
0: Köszönjük, viszont hallásra.
1: Köszönöm.
0: És van még telefonálunk, úgyhogy jó napot.
2: Jó napot, kívánok, Sándor, Karcsi vagyok Teskándról. Ketten szavaznánk a harmadik nótára.
0: Szalai Lászlóra, igen.
2: És a Gyulai Erzsitől, ha megvan, majd ha fagy.
0: Majd ha fagy, Gyulai Erzsi mindjárt utána nézte a dar, aztán akkor kiderítjük, hogyha megvan-e Gyulai Erzsitől. De csóválja a fejét, nincs.
2: És az, hogy ördög bújt a vonóba, szintén Gyulai Erzsitől.
0: Ördög bújt a vonóba. Ezt is akkor mindjárt nézi. Most bólogat, úgyhogy akkor ez pedig megvan, úgyhogy
2: köszönöm,
0: hamarosan majd szól.
2: Szépen. További kellemes napot mindjárt meg.
0: Köszönjük, viszont kívánjuk, viszont hallásra. Van még telefonálunk? Van. Haló, haló.
3: Jó napot kívánok.
0: Jó napot.
3: Magdus vagyok, szeretnék szavazni a másodikra ketten.
0: Igen.
3: A nótát pedig kérnénk éjfélkor a bálteremben.
0: Éjfélkor a bálteremben. Teodor bólogat, ez akkor azt jelenti számomra, hogy meg lesz. Köszönjük, viszont hallásra. Van-e még telefonálunk? Jelenleg nincs, tehát 575-1718 és 575-1719, ugye a két telefonszámunk, és most már van telefonálunk. Haló, haló, jó napot!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm Sándor!
0: Üdvözlet!
4: Valéria vagyok Zalaegerszegről. Ketten a gyermekemmel a harmadikra.
0: Szalai László, igen.
4: És öreg primás négy hangfogót.
0: Öreg primás, rendben, akkor ez is majd hamarosan szólni fog. Köszönjük szépen a hívást, továbbra is szép napot kívánunk.
4: Minden jót.
0: Viszont hallásra.
4: Köszönöm.
0: És van a telefonálunk? Van. Halló, jó napot!
5: Halló!
0: Halló, jó napot! Üdvözlöm!
5: Jó nap! Jó estét kívánok, kedves Sándor! Én Edit vagyok Sőtőről. Én a másodikra a 60-i kis gyöngyikére szavaznék.
0: Mm-hmm, igen.
5: És szeretném kérni azt a nótát, ha megvan, Fejős Jenő előadásában, odafönt a jó Istennek van egy kopott sárga imakönyve.
0: No, nézzünk akkor utána ennek a nótának.
5: Ha nem Fejős Jenő, jó más is.
0: Teodor dolgozik rajta, mindjárt kiderül, hogy van-e. Van, bólogat, úgyhogy lesz majd, méghozzá Fejős Jenőtől van odafenn a jó Istennek.
5: Nagyon szépen köszönöm, Sándor, minden jót.
0: Szólni fog majd, szép napot kívánunk, viszontlátásra.
5: Viszont.
0: Van még telefonálunk, haló, haló.
6: Haló.
0: Jó napot.
6: Jó napot kívánok, Weisinger József vagyok Csúlygóról.
0: Üdvözlet.
6: Szeretnél szavazni a harmadikra.
0: Igen.
6: És szeretném meghallgatni azt a nótát, hogy volt nekem egy fehér szárnyú bóbitás galambom.
0: Rendben, volt nekem egy fehér szárnyú bóbitás galambom, ez is akkor szólni fog ebben az órában. Köszönjük szépen a hívást,
6: szép napot kívánunk,
0: viszont hallásra. És van még telefonálunk, ha jól látom, haló, haló. Haló. Valakinek kéne a vonalban lenni. Ávhan is, jó napot!
7: Hát itt viharban ám.
0: Valakinek kéne a vonalban lenni. Ávhan is, jó napot!
7: Hát itt viharban ám.
0: Itt meg elmúlt Sándor. Már, itt meg kisütött a

0: Van telefonálónk, halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Sándor, Elfi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm!
1: A harmadik nótára szeretnék szavazni.
0: Igen?
1: És Kovács Apollóniától szeretném meghallgatni. Vallomásra küldöm a szívemet.
0: Valamásra küldöm a szívemet. Rendben, szólni fog ebben az órában. Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
0: Viszont kívánjuk, viszontlátásra. És van még telefonálunk. Halló, halló, jó napot.
2: Igen. Jó napot kívánok, Sándor. Én Béla vagyok Gutorföldéről. Ketten szavaznánk a második nótára.
0: Igen.
2: Igen. És azt a szép magyar nótát kérném, hogy szabad-e így szeretni azt, aki már Marcsé Jákó Vera előadásában? Szabad-e így szeretni azt, aki már Marcsé Jákó Vera?
0: Teodor nézi, igen, bólogat, úgyhogy rendben, megvan a nóta. Szólni fog
2: köszönöm.
0: Majd Jákó Verától. Köszönjük szépen, továbbra is jó rádiózás, szép napot!
2: És szép estét kívánok önöknek, én köszönöm.
0: Köszönjük, közben csak gyorsan akkor egy információ, hogy Nafta vezet 1-0-ra, tehát jelenleg ez a mérkőzés állása. Van pedig telefonálónk, úgyhogy halló, jó napot!
3: Halló, jó napot kívánok! Mária vagyok Berzencéről, és ketten szeretnénk szavazni a második nótára.
0: Igen.
3: És kérném szépen Győri Szabó Józseftől, hogy ne gondold, hogy az a tavasz.
0: Rendben, Teodor bólogat, úgyhogy ez azt jelenti, hogy megvan, úgyhogy hamarosan akkor majd szólni fog ez a nóta.
3: Köszönöm
0: is.
3: Szépen.
0: Köszönjük szépen, szép napot, viszont hallásra.

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Mi ketten szeretnénk szavazni az elsőre.
0: Igen? Baranyi Sándorra?
1: Notát még kérnénk, hogy messze van a kicsi falom.
0: Messze van a kicsi falom, rendben, akkor az is majd
1: a Baranyi Sándorra. Nagyon szépen köszönöm, a viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen, viszonthallásra!

0: Zsanett írt nekünk, és azt írt, hogy a harmadik nótára szavaznak egy édesanyjával együtt. Lenna Dilibábos Hortobányon című nótát kérték pedig, úgyhogy akkor az is hamarosan majd szólni fog ebben a nótában, illetve órában akartam mondani, mert ugye nótaválasztás van. Közben pedig akkor van még egy telefonálónk. Halló, jó napot kívánok!
1: Halló, jó napot kívánok! A harmadikra szavaznék. Kérném a nótát, nincs a pusztán rózsabokor.
0: Nincs a pusztán rózsabokor. Igen, meg is van akkor, úgyhogy köszönjük szépen.
1: És még üdvözlöm a Magdust. Még üdvözlöm a Magdust, aki hívott.
0: Reméljük, hogy akkor hallották, és akkor bizonyára önök is üdvözlik önt. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Közepén akkor még egy információ, úgy látszik, mégsem volt gól, mert ugye a VAR rendszer is működik, tehát továbbra is 0-0 akkor a mérkőzés állása. Nálunk pedig akkor jöjjenek a kért magyar nóták, egyébként pedig megvan a nyertesünk is, a önök szavazata alapján. Mindegyik nóta azért kapott bőségesen szavazatot, a legtöbbet viszont 60-ig is Gyöngyi gyűjtötte össze. Minden virág akkor nyílott című nóta, úgyhogy ez az új hét magyar nótája. Köszönjük szépen mindenkinek a szavazatokat, és akkor jöjjenek majd a nóta kívánságok is, de előtte meghallgatjuk még a hét magyar nótáját is.
2: A hét magyar nótája.

csak könnyet látok, mindkettő szemében. Rosszat sejtve oda megyek, szeretettel kérdem, mi az, ami bántja őket, meséljék el.

a varg között parányi kis lábad nyomán. Keresem, megállok a keresztútnál, itt borult rám a gyönyörű alkonyat.

0: NAFTA Primorja osztályozó mérkőzés, és ugye ott van a Lendvai Sportparkban Szabó Rudolf kollégánk is, aki akkor most elmondja nekünk, hogy mi a friss helyzet. Rudi, tiéd a szó.
1: Köszönöm szépen, Sándor. Hát ebben a pillanatban esett a NAFTA vezetése Márosháj szöglet után valahogy a labdát bepöckölte a kapuba, és a játékvezető hosszabbítás harmadik percében járunk, tehát azt jelenti, hogy a NAFTA 1-0-ra vezet, és valójában csak 2-3 perc, attól függ, mennyi hosszabbítást ad a játékvezető, választja el a hazaiakat, a lendvaiakat az első osztálytól. Tehát az a játékos, aki ugye nyáron a Murától a Lendvához igazolt, és 20 góllal nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a NAFTA egész végig a bajnoki címért küzdjön, most van ismét támadásnál, lehet, hogy pont ő dönti el tehát ezen a mérkőzésen nem csak a győztest, hanem a továbbjutót. Most ezt a pár percet még szerintem megvárhatjuk itt élőben. Egy szerencsétlenül megfattant labda, Marinic viszont nem tudta azt a gólba helyezni, tehát ugye a NAFTA második félidőben mindenképpen a veszélyesebb csapat volt. Nem emlékszek konkrét Primorja helyzetre, tehát volt egy gól, amit a játékvezető érvénytelenített a NAFTA-nak, Márosa volt szabálytalan, miután már megtörtént a gól, visszanézt a játékvezető a videóbíró segítségével. Most még egy fejes ott a védelemben, és most Zoricánál a labda, tehát fut vele előre a Primorja kapuja felé, belakad a védőben a labda, tehát most tényleg már csak másodpercek választják el a NAFTA-t, és egy óriási örömtől itt a szépen megtelt Lendvai Sportparkban, tehát a NAFTA mindenképpen akarta ezt a győzelmet, ugye a második félidő játékát nézve. Igaz, hogy annyira veszélyes helyzetek nem voltak, Kambics is próbálkozott néhány a távoli lévéssel, most még egyszer a kap elérkezett a labda, de a NAFTA védelme tisztázta, Marinic fut előre, megakad a védőben, harcoli a labdáért, tényleg most már csak néhány másodperc kell, hogy legyen, egy 5 perc hosszabbítást adott a játékvezető, akinek voltak úgy szituációi. Márosánál ismét a labda, még a Primorja kapuja felé próbálkozik, még viszont Mohorics kapusa helyén volt. Hát hihetetlen, hogy micsoda izgalmak vannak itt a Lendvai Sportparkban, szerintem ezt a hallgatók hallják az én hangomon is, tehát és ebben a pillanatban a játékvezető lefújta a mérkőzést, és a NAFTA 1-0-ra legyőzte a Primorját, és ezzel egy év szünet után megvan a feljutás. Az első osztályban a játékosok, a labdaszedők futnak a pályára, a NAFTA ismét első osztályban, hihetetlen. Egy nagy küzdelem végén meg lett a, hát szerintem mondhatjuk bátran megérdemelt győzelem a hazai csapatnak. Mindkét mérkőzést nézve, vagy leginkább talán a visszavágott abszolút nem lehet róla kétség, hogy ezt a NAFTA igenis akarta, és igenis szeretett volna feljutni. Tehát mindenkinek, aki abban kételkedett, hogy nem szeretne a NAFTA feljutni az első osztályba, szerintem ma megkapta a választ, hogy igenis. És hát ki más lenne a hős itt a Lendvai Sportparkban, mint Amadei Márosa, aki így a hajrában eldöntött a találkozót. Így a Primorja búcsúzik az első osztálytól, a NAFTA pedig akkor vissza szerepelhet az élvonalban, tehát jön a Mura elleni rangadó, jön a Brinny elleni visszavágó most már az első osztályban, jön majd a Maribor ide, jön az Olimpia, tehát Lukasz Eriás a kapus is fut a lelátó elé. Hát hihetetlen, nagyon, nagyon szép ezt látni így egy felújított Lendvai Sportparkban, hogy az a nyártól nem sokára 2 hónap múlva a legjobb szlovén csapatokat látja majd vendégül. Igen, most már mindenki a pályán, így a gyerekek is kifutnak, tehát üdvözlik a játékosokat, úgyhogy hát igen, lesz holnap miről beszámolni az arénában. Szerintem én most így lassan befejezem, mert rám is most is munka vár, hogy ezt összeszedjük a nyilatkozatokat, az örömet így a akterektől, a játékosoktól is, persze Bozsuk József vezetőedzőtől, aki tehát visszahozta a csapatot az élvonalba egy év szünet után. Hát gratulálunk a Lendvai csapatnak a győzelemhez, és akkor holnap ne feledjék 13-15 perckor meghallgatni az arénát, hiszen akkor ott bővebben majd beszámolunk, és persze hagyjuk a játékosokat szóhoz jutni. Egyelőre ennyi, és annyi, és szép estét kívánok mindenkinek!

a tavasz, amikor a szívnek megtalálja titkát. Amikor egy ablak alatt elsétálgat Isten tudja hányszor, amikor a kéz a kezet lopva titkot,

0: Budapesti Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, Lehel kürtje. Egy fehér csontkürtöt őriznek a jászberényi magyarok. Azt mondják, hogy ez a kürt Lehel vezéré volt. Akár volt ez a kürt Lehelé, akár nem. Kürtös Lehel emlékezete megmaradott, s meg is marad, amíg magyar lesz a földön. Honszerző Árpád visszaszerezte a magyarnak Attila földjét. Szvatopluktól elvette a Dunas a Tisza közét, s aztán meg sem pihent, míg a magyar nem lett az úr azon a földön, melynek Magyarország a neve. 20 nap és 20 éjjel tartott a nagy áldomás, a honszerzés áldomása. Hegyek, völgyek, erdők, pusztaságok zengettek a magyarok győzedelmi énekétől, sípoknak, kobzoknak hangjától. Tüzeket gyújtottak a hegyek tetején, puszták rónaságás, ezeknek a tüzeknek lángja felhatott az egekig. Hadd tudja meg, Csaba, ím, beteljesedett szívednek kívánsága, a magyarok megszerezték apád örökét. Lobogó tüzek lángja, füstje átcsapott a szomszédországokba is, hadd tudják meg, itt a magyar. Árpád halála után egyébként is megtudták a szomszédországok népei. Mert a magyar vitézségnek szűk volt a hazaföldje. Átcsapott idegen földre, rémület szállotta meg a szomszéd népeket, pusztulás járt mindenütt a magyarok nyomán. De pusztult, fogyott a magyar is, s a magyarok istene megelégelte az idegen földön való kalandozást. Közéjük küldötte a bal szerencsét, hogy észre térítse, s visszaterelje Árpád földjére. Német földön, Ágosta város mellett szörnyű pusztulás érte a magyarokat. Rettentő csatából csak 7 magyar került vissza a magyar földre, azok is levágott füllel és orral. Nem is fogadta be őket senki a sátorába. Gyászvitézeknek csúfolták, s szemükre vetették, hogy nem haltak a csatatéren, mint a többi. Hát, mert vagy meghaltak a csatatéren, vagy fogságba estek a többiek. Fogságba esett a 2 vezér is, Lehel és Bulcsú. Fogságba estek, ahelyett, hogy csatában estek volna el, pedig ugyancsak keresték a halált. Szégyen és harag tüze lángolt Lehel és Bulcsú arcán, mikor a győzedelmes német császár elé vezették, hogy hallják ítéletüket. Ott ült a császár sátora előtt, körülötte a főemberek, összeráncolta a homlokát, sokáig nézte szótlanul a 2 vezért, aztán rájuk förmedett, mint valami gonosz tevőkre. Ti vagytok a magyarok vezérei? Mi? Felelt büszkén fölemelt fejjel Lehel. Hát miért űzitek, sanyargatjátok a keresztényeket? Mert Istennek ostorai vagyunk, azért küldött, mondotta Lehel erős hittel, hogy ostorozzunk titeket. Na halálra álltok, kiáltott a német császár. Hé, katonák, fogjátok, s vesztőhelyre vigyétek. Hallod-e, császár? Németek császára, nem kérek kegyelmet. Megérdemlem-e halált, mert elvesztettem a csatát. Csak egyet kérek tőled.

0: kétszer-háromszor megforgatta Lehel a kürtöt, hogy csak úgy surrogott-burrogott a levegő, s úgy vágta a német császár fejéhez, hogy szörnyet halt menten. Most már vihettek a vesztőhelyre. Menj, dörgött Lehel. Szolgám lesz a császárotok a más világon.
1: Itt a vége, most jövél le. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek. Jó éjszakát. Szép álmokat. Szép álmokat.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Ismeretlen ismerős.

0: Köszöntöm Önöket ismeretlen ismerős című műsorunk kezdetén. És egyben köszöntöm mai műsorunk vendégét, újságíró kolléganőt, Szolarics Nagy Klárát, a Népújság heti lap munkatársát. Évtizedekre visszamenő ismerettségünkre hivatkozva, engedelmükkel tisztelt hallgatóink, a következő percek beszélgetése tegező viszonyban folyik majd. És lehet, hogy most sokan azt gondolják, könnyű dolgom van, ismerőssel ülök szemben. Igen, ez így igaz, de azért ugye nagyon sok mindent én sem tudok. Keveset tudok a gyermekkorodról. Kezdjük talán ezzel. Két gyermekes családban nőttél fel. Milyen volt az élet, valljuk be őszintén, több mint 50 évvel ezelőtt Dobronakon?
1: Köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek Éva. Egyben köszönöm a meghívást is. Dobronakon születtem, ott is töltöttem a gyermekévemet. Szép gyermekévem volt. Testvéremmel együtt nevelkedtünk a családi ház udvarán. Családdal, anyuval, apuval az otthoni dolgokat végeztünk, bevezettek a munkába, az iskolába segítettek. A nagyszülőkkel tartottuk a kapcsolatot, ugyanis mi nem a nagyszülőkkel együtt éltünk, hanem külön házban. A Kovács nagyszülők a falu egyik részén éltek, a Szolarics nagyszülők, azok pedig Tüskeszérben. Nem szoktunk naponta találkozni, viszont nagy benyomással voltak rám. Szerettem őket, szerettem hozzájuk menni, szerettem beszélgetni nagypapával, nagymamával. Szerettem a bogarát is. Volt egy nagymamám a Kovácsiknál. Ő gyönyörű szép meséket tudott mondani, de nem meséskönyvből olvasta, hanem úgy maga szerkesztette a meséket. Nagyon szerettem hallgatni. Nagyszüleim dolgos emberek voltak, nagy tiszteletadók mindenkinek, az úrnak is megadták a tiszteletet. Nagypapa Mészőn a hegyen dolgozott, a nagymama a ház körül szolgoskodott. Minden nap, kivéve csütörtökön, amikor nálunk kenyérsütési nap volt, akkor csak kenyérsütéssel foglalkozott, begyúrta a tésztát, és akkor kemencébe estére kisütötte azt a 4-5 cipót.
0: Mesélj nekünk erről, hogyan éltette meg ezt a csütörtöki napokat?
1: Végül is nagymama nem nagyon szerette, hogyha akkora gyerekek körülötte forgolódtak, mert hát ugye a tésztát meg kellett keleszteni, a helységnek, ahol a tésztát készítette, a gyúrta be a tésztát, azt melegnek kellett lenni, nem szabad húzatot kapni, úgyhogy mi inkább a délutáni órákban látogattunk le, és akkor biciklivel ketten a testvéremmel az zsőbe behajtottunk az udvar, és akkor a más veszélyre lehetett érezni a friss kenyér illatát, az úgy jó esett, hogy még ma is emlékszek erre az illatra. A friss kenyeret ugye nem lehetett azonnal megvágni, azt gondosan konyharuhába betakarta és pihenni tette, viszont mindig készült egy kisebb kenyér, egy kisebb cipó, amit akkor így forrón ugye fel lehetett vágni, és akkor azt megkóstoltuk. És emlékszek rá, hogy nagymama, nagypapa, ezek az emberek nagyon bölcsek voltak. Ők meg tudtak mindent csinálni, az udvaron otthon minden megtermett. Szombatonként estére délutánra a munka lelassult, vasárnaponként még ugye akkor időt vettek a családra,

és emlékszek rá, hogy nagyon szerették a falusi rendezvényeket látogatni. Legyen az színdarab, vagy tűzoltó rendezvény, vagy futballmeccs, szerettek kimenni, szerettek az emberek között lenni.

0: kapott?
1: Hát én vagyok az első gyerek a családban. Nem titok, ez általában így szokott lenni, hogy az első gyereknél fiú gyereket vártak. Hát lány született nálunk. Aztán akkor megszületett az öcsém is. Testvérek vagyunk, de hogy természetben azt hiszem, hogy én vagyok az erősebb, amit én gyerekkorában ugye meg is mutattam neki, meg is tapasztalta. Hunszud voltam, túljártam az eszén. Közben nagyon szerettem, ha lebetegedett, vagy nem tudod valahol részt venni, akkor tényleg hiányoltam. És most is a viszonyunk olyan igazi testvéri viszony, ugye ahogyan múlnak az évek, ez a viszony, ez a kapcsolat annál nagyobb értéket kap. Ő az, aki mindig ott van, akit mindig fel lehet hívni, reggel korán, este későn. Egy lelki támasz, aki hozzám tartozik.
2: A gyerekkori huncutságból, csintevésből netán megosztanál velünk egy emléket?
1: Persze, hogy össze szoktunk veszni a játékszereken. Vagy a banán, vagy a csokoládé megosztásán. És akkor ugye, hogy ketten vagyunk, a csokoládénak a fele az övé, fele az enyém. De mivel én nagyobb vagyok, én nekem több energiára van szükségem, ezért az ő feléből még egy kicsit leszoktam csipni.
2: Óvodásként is az általános iskola első osztályában is ilyen akaratos voltál?
1: Szépen el voltunk az óvodában, meg hát később az általános iskola alsóbb tagozataira visszaemlékezve, akkor is népes volt az osztályunk, de nagyon jól megértettük egymást, összetartók voltunk. Emlékszek rá, hogy valahogy úgy könnyebb is volt iskolába járni, mert akkor még úgymond szabad volt lenni gyereknek, szabadott lenni ügyetlennek, szabadott lenni ügyesnek, szabadott a házi feladatot elfelejteni, szabadott a tanítónőnek fekete pontot adni a füzet egyik oldalára, hogyha valamit nem jól csináltunk meg. Nem volt ez a nyomás. Mi szabadon éltünk, játszottuk, fejtettük ki tehetségünket.
2: Visszatérünk még egy kicsit az általános iskolához. Édesanyád ott dolgozott, tudomásom szerint. Te egy kiváltságos helyzetben voltál, vagy rossz volt, hogy ott dolgozott?
1: Nem éreztem én ezt így, hogy rossz lenne, vagy valamiben én plusz, vagy előnyöm lenne, hogy a anyu ott dolgozik. Nem szoktam a szünetekbe lejárni hozzá. Mindegyikünk csinálta a dolgát, ő elment az iskola konyha felé, én meg az osztályba. Nem vagyok én olyan típus, hogy valakinek, hogy az árnyékába megbújni, vagy valamit. Szeretek először is magamat kipróbálni. Amit tudok, azt tudom, vagy megpróbálok értem tenni valamit. Ha nem megy, akkor fordulok a tanácsért.
2: És az első szerelem. Erre aztán emlékszel?
1: Hát ki nem volt szerelmes, de ez egy olyan érzelem, ami jön, hogy ezt éltetni kell, gondoskodni róla, két irányúnak kell lenni, úgyhogy igyekezni, életbe tartani.
2: Ezt már ugye a későbbi évek során tapasztaltad, illetve szívtad magadba ezt a tudást. Na ugye akkoriban ugye még azon gondolkodtál, még Dobronakon voltál, illetve most is ott vagy, hiszen majd visszatérünk ehhez is, hogy az általános iskola után hova merre. Muraszombat volt a következő állomás. Miért esett a döntésed, vagyis a választásod a középiskolára, Muraszombatira, a közgazdaságira?
1: Úgy mondták a tanítóink az általános iskolában, hogy mi nagyon egy élénk osztály vagyunk. Több volt benne a saját fejével gondolkodó személyke is már akkor, és én annak ellenére, hogy kitűnő tanuló voltam, én a Muragyárba akartam menni dolgozni. Én varrónő akartam lenni. Hát, hogy én majd elmegyek arra a 2-3 hetes bevezetőre, és akkor beülök majd a géphez, és akkor megvarom a divatos ruhákat, és akkor fizetésem lesz, és akkor autót veszek, és akkor lakásom lesz, és akkor nem tudom, élem a világomat. Nem tudom, honnét ez a vágy, mert otthon nem értünk nélkülözésben. Volt a rakott szoknyától, a fehér blúzig, a piros masnéig, a hajamban, minden. De nem tudom, ez az önállósulási vágy már így az általános iskola után így fölmerült bennem. Aztán ugye otthonak ennek hamar véget tesznek, hát hogy a tanulmányi eredményeim ilyeneket, folytatni kell az iskolát. Hát még jó, hogy akkor egy kicsit visszaléptem. És akkor így a muraszombati közgazdaságiba iratkoztam, lentván akkoriban még nem volt közgazdasági iskola. Ott befejeztem a középiskolát a közgazdasági szakon. Jó volt, nehézségek nem voltak se mondjálva, se a tanulással, úgyhogy azután ugye ma a középiskola után nem is volt kérdés, hogyha maradok vagy folytatom a tanulmányaimat, inkább a gazdaság, ez az irányzat mindig is érdekelt, azért is akartam lenni varrónő, hogy majd ugye egy-két évig ezt csinálom, és akkor majd, de hogy maradok én majd a gép mellett, majd én akkor...
2: Céget alapítasz, gondolom.
1: Pöle, nem? Majd felkapaszkodok a létrán. Aztán akkor a középiskola után, az érettségi után, nálunk még az a klasszikus valamikori érettségi volt, a maribori végsre kerültem. Élveztem a tanulmányaimat, be is fejeztem időben. Utána akkor a Gorenje-Várztrojnál kezdtem el dolgozni. Ugye hamarosan átalakult a Gorenje-Várztroj több önálló munkaszervezeti. Én a Gorenje-Imohoz kerültem. Közgazdasági szakközépiskolával nagyon jól el lehetett akkoriban helyezkedni. Jó a fizetés mellett is, és jó munkahelyek voltak akkor még. Na és akkor, amikor én diplomásan visszakerültem Lendvára a Várztrojhoz, akkor a főnökeimnek köszönhetően bevezettek az üzleti világ fortéjába. Nem tudom, tele furcsán fog hallatszani, de én nagyon élveztem ezt a munkát, ezeket a kalkulációk összeállítását, a kínálatkereslet, az üzleti dolgoknak a kombinációja, a hitel, a szkontok, a kedvezmények, a kockázatvállalás, nem tudom, a pénznek a megforgatása, a végén akkor mégis a 100 befektetett egységből 105-öt lehetett kapni. Én nekem ez egy élvezet volt, én szerettem ezt csinálni. Szerettem terepre is járni, vásárokra.
2: No, Gorenje-Várztrój. Emlékszel az első munkanapodra? Illetve egyáltalán hogyan kerültél te ebbe a vállalatba? Ösztöndíjas voltál, vagy pályázat útján, illetve ahogy magad is említetted néhány perccel ezelőtt, akkoriban lehetett munkahelyeket találni, nem úgy, mint most, és aránylag jó munkahelyek voltak.
1: Felhívásra jelentkeztem. Nem voltam ösztöndíjas a cégnek. A tanulmányaim folytatására ugyan kértem a Gorenje-Várztrojnál ösztöndíjat, de ők akkoriban szakembert, szakkádert használtak, egy csapatot állítottak akkoriban fel, úgyhogy ösztöndíjat azokban az években, amikor én még bevállaltam volna a tanulást, nem osztottak ki. Osztottak ők ki elsőseknek az első évfolyamra, de azokat, akiket már fölvettek, önköltségesen lehetett volna, de a cég ezt úgy nem támogattam, mondom, mivel szakkáderti tímet állítottak akkor föl. Hát jelentkeztem, egy decemberi nap volt, az első munkanap a káderosztályon fogadtak, és akkor gyakornokként kezdtem, ami azt jelentette, hogy a cég mindegyik szolgálatába, egységében bizonyos időt töltöttem, és azt hiszem, hogy a fizetések elszámolási osztályon ott kezdtem. Aztán így 3-4 hónap után végigjártam a vállalat struktúrájában, mindenhol részt vettem, de akkor a 9 hónap helyett lerövidítették a gyakornoki státuszomat, úgy bevetettek akkor az önálló munkába. Emlékszek rá, Gornyec úr volt akkor az igazgató, akkoriban még nagy várztrojtombolák szoktak lenni Betesházán, és mint fiatal kezdő, persze, hogy jelentkeztem a tombola kivitelezési segítésébe, és emlékszem rá, hogy nagy konferenciateremben, az ülésteremben találkoztunk, volt, aki a cetliket számolta, volt, aki a sorszámokat rakta, egybe volt, aki számítgatott, volt, aki még a szponzorok után járt. És emlékszek rá, hogy 4-5-en ültünk az asztal egyik végén, és számoltuk a jegyeket, raktuk össze, nem tudom, százassával vagy így. Erre az igazgató úr bejön, és mondta, hogy a Szolarics Klárát keresi, hallotta, hogy itt új munkaerő van, hogy ön itt nem fog nekem cetliket számolni, ön velem jön. és akkor nem is akárhova ment a csapat, az akkori Lószki domba mentünk el, elvonultunk oda, és akkor ott csináltuk az egész rendezvénynek a kalkulációját, az elszámolást, úgyhogy megbízott más munkával is, teljesen kezdőként, mint gyakornokként, már akkor is, ugye, hogyha tettél valamit magadért, vagy nyitott voltál, és munkát is bevállaltad, igenis, hogy felfigyeltek rád, és lehetőséget adtak.
2: És végeztétek a munkátokat laptopok, számítógépek nélkül, igaz?
1: Igaz, rengeteg volt a kézi munka, rengeteg volt a kézi számítás, voltak a kalkulátorok, ennek már nagyon meg tudtunk örülni, külön örültünk akkor, amikor már ilyen szallagos kalkulátort kaptuk, hogy nyomon tudtuk követni, különben meg ilyen kartonlapokra írtunk, és villanyírógépekre.
2: Említetted korábban a vásárokat is, de tudom, hogy üzleti úton is jártad a volt Jugoszlávia területét. Örömmel mentél egy ilyen üzleti útra?
1: Örömmel mentem. Mindig azt vallom, hogy rögtönözni az életbe csak akkor lehet, hogyha rengeteg tudásod van, rengeteg adat áll rendelkezésére, és fel vagy rá készülve. Így szoktunk menni az üzleti utakra, és nem volt nekem nehéz elmenni, viszont időt használtam, hogy fölkészültem. Kiszámításokban ugye minden részletre oda kellett figyelni, a sikerre is, meg a bukásra is, illetve hol lehet az üzlettel megállni, hogy még mindig egy nullát szerezi, viszont a termelésbe a munkát biztosítani kell. Volt egy kis aktatáskám, hát azt jól meg szoktam én tenni papírokkal, mappákkal, hogy hány ügyfélhez mentünk, hogy tudtam, hogy mi a célom, meddig mehetek, mikor kell leállnom, és mikor lehet az üzletet megkötni. Beográdba is többször jártam, nagy vásárok szoktak ott lenni, építőipar, fémipar, rengeteg üzletféllel szoktunk ott találkozni. Pontosan még beszélt órára, kedden 9-kor kezdtük, és délután 3-kor fejeztük be, minden másfél órában ugye váltakoztak az üzletemberek. Tetszett nekem ez a munka nagyon.
2: Tári, egy teljesen más világba léptél át, mert azért a gazdaság, meg az újságírás, illetve a népújságnál ugye akkoriban a munka az egy teljesen más világ volt. Mégis hogy döntöttél te emellett?
1: Én mindig is szerettem tollat forgatni, szerettem írni, már az iskolai újságban, utána a középiskolában. Tudni is, hogy ott a végsen is az egyetemnek az újságában, úgyhogy az egyetemnek a fali tábla szerkesztője voltam. Úgyhogy én tőlem az írás nem állt messzi.
2: Akkor az átállás se volt nehéz gyakorlatilag?
1: Nem.
2: Emlékszel az első napokra a népújságnál?
1: Akkoriban még a Muraszombati Tájékoztatási Intézethez tartoztunk, a népújságnál Bátikon Zsuzsanna szerkesztő kezébe kerültem. Azt hiszem, hogy azonnal a gazdasági témákkal kezdtem foglalkozni.
2: Az első újságcikre is emlékszel még?
1: Nem.
2: Nem, ez nem. Így feledésben múlt. Alkalomattán majd ki kell keresni, meg kell nézni, hogy mi volt az.
1: Hát.
2: Gazdaság területe, aztán ugye az önkormányzat tevékenysége, ha lehetne, váltanál? Vagy így nagyon jó érzed magad itt?
1: Nem váltanék én területet, ezt a gazdaság, az infrastruktúra, ezek a témák, ezek érdekelnek.
2: Hogyan néz ki egy munkanapot?
1: A heti lap készítésének a ritmusa ugye teljesen más, mint a rádió, akinek napra kész információkat kell hozni. Én, mint korábban említettem, mikor még közgazdászként dolgoztam, a dolgokra mindig felkészültem, rengeteg információt szereztem, és most is így állok a munkához. Bármi témát kapok, ha olyan témát is kapok, amit úgy gondolom, hogy ismerem, abba is beleásom magamat. Szeretek én több oldalról is információkat szerezni, közben ugye megfogy az idő, kellene még talán egy-két nap, hogy az ember tökéletesebben fölkészüljön a témában. Rengeteget olvasok, most már az interneten az újságok hogy másik plánba kerülnek, de viszont én mindig szeretek az újságokhoz nyúlni, elolvasom a híreket, vagy a szaklapokat a világhálón, de utána akkor még az újságban szeretem azt még egyszer elolvasni, és még én az a típus vagyok, hogy színes ceruzával bejelölöm, hogy mi a fontos számomra, úgyhogy amikor a cikk vagy a beszámolom készül, akkor én pontosan látom a papíromon, hogy mi az, ami nem szabad kimaradnia.
2: Megfelel a kötetlen munkaóra, munkaidő, mert azért ugye a vállalatnál ott meg van határozva reggel 7-től vagy 6-től, aztán délután 2-től vagy 3-ig. Mondjuk az újságírói területen ez annyira nincs meghatározva, kivéve a rádiónál, ahol pontosan téli 12-kor van, ugye, harangszó.
1: Megszoktam a terepmunkát, megszoktam a délelőtt, a délután az esti munkavégzést. Még a gyerekek kisebbek voltak, az akkor a munka megszervezése egy kis több időt, energiát igényelt, de különösebb gondot nem jelentett. A Várstrojnál is terepmunka volt, ott sem értünk pontosan időre be, és akkor visszajöttünk a céghez, az aznapi dolgokat mi megbeszéltük. No, úgyhogy most, hogyha most délután vagy este kell valami eseményre elmenni, nem jelent különösebb gondot.
2: És mennyire stresszesek a lapzárták, illetve az a nap, amikor lapzárta van?
1: Tudjuk, hogy kedden a lapot be kell fejezni. Ez olyan, mint a napnak a járása, reggel fölkel, este lenyugszik, és akkor az közben mi van, az már akkor a munka megszervezéstől függ, a saját munka megszervezésétől. Szoktak hosszúra nyúlni a keddi délutánok, de tudom, hogy a munkát el kell végezni, semmi különös gond. Fárasztó. Most már fárasztó, most már ugye az ember korosodik. Nem a munka fárasztó, az újabb frissülés, az tart egy kicsit hosszabb. Igen.
2: Tehát a szerdai napok azok a kikapcsolódás napjai ezek szerint az életedben?
1: Voltak, viszont annyira sűrűek az események, annyira a változó életet élünk, már a gazdaság területén is, hogy még a szerdai napot se tudom úgy kihagyni, hogy na most akkor kikapcs teljesen.
2: Az újságíró...
1: Ez már életstílus, Éva.
2: Igen, valóban ez az. Erről valóban csak így beszélhetünk, és ugye a munkánk eredménye az mindig közvitára van téve. Gyakorlatilag életünk szerves része. A kérdés, hogy tudunk-e objektívek lenni, vagy nem tudunk, milyen az újságíró munkája. Na most így röviden, mi a véleményed?
1: Nem fogok általános véleményt mondani, magam nevemben beszélek. A beszámolóim, a téma megközelítés objektíven igyekszem. Szerintem így is irodnak meg. Viszont mérlegelni kell, szükséges, hogy mikor milyen információkat írunk meg, illetve hogy fogalmazunk. És ehhez meg kell érni, ehhez, mint annyiszor említettem már, rengeteg információval kell rendelkezni, nem csak az egyik oldalról, hanem a másik oldalról, mert ez a lényeg, a mérlegelés. Lehet, hogy ma az ennyiben, ha fogalmazhatok így, megfogalmazott információval sokkal hatékonyabb lesz, mint egy ütős kommentár. Nekünk a munkánkat ma, holnap és holnap után is végeznünk kell. Nem szabad a szallagot elvágni. Nekünk állandóan kontaktusba, érintkezésbe kell lenni a reális világgal. Amúgy is már nagyon nehéz az információk beszerzése. Tudjuk, hogy a gazdaság privatizálódott, a cégek privát tulajdonban vannak, hogy ne beszéljek a visszaélésekről. Szóval olyan tényekkel szembesülünk ma, amivel mondjuk az újságírói pályafutásom kezdetén nem.
2: És a nyomásgyakorlás?
1: Ezt nem tapasztaltad.
2: Nem tapasztaltad?
1: Nem. Voltak telefonhívások vagy megjegyzések, viszont meg tudtuk beszélni akkor, vagy a szerkesztőségben, vagy az érintett szubjektummal, személlyel, vagy valakivel, hogy...
2: Jut eszembe, hogyan érintett mondjuk az első ilyen telefonhívás, amikor valaki valamit kifogásolt a megjelentetett cikkben? Emlékszel még erre?
1: Nem jöttem zavarba, ugye, mert én nekem majd 10 éves munkatapasztalatom volt a cégben. Ott én önállóan dolgoztam. Ott én nekem a piacra, az üzletfélhez önállóan kellett beléptem. Úgyhogy az ilyen telefonhívás, vagy a megjegyzés, ez komolyan vettem, foglalkoztam vele, még beszéltük a dolgokat, de ez engemet úgy nem sodort ki, vagy nem rendített ki a kerékvágásból.
2: Ha nem népújság, el tudnád máshol is képzelni az életedet? Újságíróként természetesen.
1: Hát nem kizárt, hogy nem. Ugye egy időben tudósítója voltam a Maribori Vecsernek, ami napilap, ami szintén egy másabb munkaritmust követel meg. Meg hát ugye a magyar szöveget szlovénul kellett leadni. A szöveg szerkesztése, fogalmazás az merőben más, és ott a napra kész információkat kellett adni. A népújságnak fordított a helyzet, ott a szlovénul jön az anyag, és akkor magyarba kell.
2: Tehát ha jön egy felkérés, nem kizárt, hogy nem vállalnád?
1: Most már nem vállalnád.
2: Most már nem.
1: De lehet, hogy nyugdíjasként, igen.
2: Nos, mi még most ugye nem váratjuk a kedves hallgatókat, hanem egy kis szünetet tartunk egy zeneszám erejéig, amit szintén Klári választott, aztán még visszajövünk és beszélgetünk.

0: Tisztelt hallgatóink, ismeretlen ismerős című vendége Szolarics Nagy Klára, Népújság heti lap munkatársa, tehát kolléganőmmel beszélgetek, ugye, és most laza témát ígértem. Részben már érintetted, ugye, két lány, most már nagylány, édesanyja vagy. De vegyes házasságban élsz. Ha jól tudom, férjedet épp az első munkahelyeden ismerted meg, vagy rosszul tudom?
1: Hát ismertük mi egymást már Mariborból, az egyetemi évekből, csak ugye, mint mondtam, hát a szerelmet azt nem rendeljük postán, gyors postán. Aztán akkor itt, úgy látszik, hogy itt éred be akkor az egész helyzet, az érzelmek, és akkor így a kapcsolatból házasság lett, aztán családalapítás. Még a Várszonynál dolgoztam, Lendván éltem, Tomsicsevában és a Kidricsevában volt lakásunk, majd közben akkor Dobronakon állítottuk fel a családi házat, akkor oda költözködtünk ezelőtt 20-21 éve. Jézusom!
0: Nehéz volt a költözés?
1: Nem. Én mindig Dobronakinak tartottam magamat, Titilendván is, hát Lendván vagyok lakáson, ugye mondhatnám szezonmunkán, de hogy Dobronakra vissza, én mindenképpen visszamentem volna Dobronakra, hanem előbb akkor egy hétvégi házata.
0: És ebbe férjét egyszerűen beleegyezett, vagy most akkor itt is ugye a te szereped jutott, kerekedett felül, ugye az a, mondtad, hogy szeretél, illetve vagy dominálsz. Tehát azt mondtad, hogy Dobronak, és ettől nem tágítottál.
1: A döntést segítette mindenképpen, és ugye minden rosszban van valami jó, Jugoszlávia felbomlása, amikor a köztársaság önálló állammá alakultak át, mivel mind a ketten Lendván dolgoztunk, könnyebb volt a döntést meghozni, hogy hol fogjuk az életünk hátra lévő részét tölteni, Szentmártonon, vagy pedig Dobronakon. Szentmártonra is már elkészültek a ház tervrajzai, már bizonyos mennyiségű építőanyag is meg volt vásárolva, de akkor, mint említettem, felbomlott Jugoszlávia, és akkor a sors úgy hozta, hogy Dobronakra kerültünk.
0: Milyen változást hozott az életetekbe Szlovénia önállósulása, jelentőset? Mert azért úgy nem tudtátok tartani a kapcsolatot a Horvátországban maradt rokonsággal.
1: Meg tudtuk oldani, illetve volt módja annak, hogy a rokonok az át tudtunk járni. Mégiscsak a férjem horvát országi származású Szentmártonon a szülei a rokonsága, úgyhogy a határát kell, és nem volt soha gond.
0: Klári, két nagylány édesanyja vagy. Ugye a fiúk is megjelennek ilyenkor a családi életben. Hogyan tekintesz te mondjuk erre a kérdésre? Úgy szoktad nézni a fiúkat, hogy most ez jó volna vőnek, az nem, vagy így teljesen semleges szerepet tudsz betölteni?
1: Talán úgy kezdeném, hogy szülőnek lenni az egy folyamat, az, ahogy a gyerek megszületik, a gondviselésnek nincs vége. A gondviselés az nem azt jelenti, hogy a gyerek iránti szeretetünk elvakít bennünket, hanem egy józan szemmel észre kell figyelni, és valahogy mederbe tartani a gyereknek a fejlődését, már kiskorától kezdve. Én nagy örömmel néztem, hogy a gyerekek hogy cseperednek szemeim előtt. Én azt mellett, hogy szeretem őket, én tisztelem és becsülöm őket, mint ember is. És ezt ugye viszont is várom. A gyerekszobában én mindig beszoktam kopogtatni, az ügyeket meg szoktuk beszélgetni, mindig nem volt hajlam, ismerősek mindenki számára azok az okoskodó, felcseperedő évek, de hát azt hiszem, hogy a gát azon a medren nem szakadt meg. A gyerekeket megpróbáltuk a férjemmel együtt becsületes, tisztességes emberekké nevelni, mivel vegyes házasságban élek, a gyerekek beszélik az anyanyelvet, a magyart, a szlovént és a horvátot is, a lányok pedig most egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak a muraközi tájszólás iránt, a baka, a nagymama nyelvjárása iránt, hogy vagy hát az ott beszélt medzsugorjei tájszólás iránt. Aztán felnőttek a gyerekek a szemeim előtt, hamarabb, mint gondoltam. Jött az első szerelem, azzal úgy nem volt gond, hogy most végül is a gyerekből felnőtt lett, hanem én ezt az elszakadást, az egészen a viszonyok megváltozását akkor éreztem, amikor az Éva megcsinálta az autóvizsgát. És akkor teljesen független vált tőlem. De hát én nem estem ez miatt, ugye bizonyos krízisek léphetnek fel, mikor a gyerek önállóvá vál, vagy kiszáll a családi fészekből. Én ezt örömmel vettem, és látom, hogy fejlődnek a gyerekek a saját pályájukon. Ugyan nem itt a Muravidéken, nemzetiségi területen, de ott, ahol vannak.
0: Hogyan folyik a kommunikáció a családban, amikor mindannyian együtt vagytok? Milyen nyelven?
1: Én a lányokkal magyarul beszélek, de ha együtt a család, akkor szlovénul. Nem tehetem meg azt, hogy egy olyan nyelven kommunikáljak a gyerekekkel, amit a férjem nem ért meg, tudva levő azt, hogy ő nem, végül is nem ebből a vidékről származik, úgyhogy a magyar nyelv ismerete gyér volt, most már sokat megért, de most már bevettük ezt a szokást, hogy velem magyarul, ha együtt a család, akkor szlovénul. A lányok milyen nyelven kommunikálnak, az meg a társaságtól függ. Azt tudom mondani, hogy a unokatestvérekkel, mondjuk az Évi, a Dáviddal és a Dorisszal magyarul beszél. Jön az Anna Mária, szlovénra váltanak. Nem tudom miért.
0: Szerintem már egy nagyon, senki se tudja a magyarázatot.
1: De nem is fontos.
0: Nem fontos. Így igaz. Viszont ez fontos, hogy időnként mi kerül, illetve naponta mi kerül az asztalra, ugye, és tudom, hogy nagyon szeretett forgatni a főzőkanalat. Illetve korábban szeretted. Nem tudom most az utóbbi időben, hogy vagy ezzel, amikor már ugye a lányok felcseperedtek. Hadd halljuk.
1: Hát a szerencse abban van, hogy én szeretek jókat enni. És akkor ez... Én nekem a tiszelyhez kell állnom, és akkor meg elkészíteni az ételt. A sparhát melletti sürgésforgás nem a hobbim. Én ezt meg kell csinálni, jó ételt az asztalra tenni. Én ezt elvégzem minden gond nélkül. Meg kell szerveznem ezt is, mert ugye hogy a munkanapom olyan beosztásban van, hogy nincs időm, nem tudom, bizonyos étel elkészítésére, akkor azt vagy előző nap felig elkészítem, vagy pedig olyan ételt kombinálok ki, ami akkor abban az időben elkészül. Úgyhogy én nekem kedvenc ételem nincs, én nekem nincs olyan ételem, amit legjobban el tudok készíteni, én minden ételt jól el tudok készíteni.
0: Köszönve édesanyádnak is talán, vagy úgy gondolom, itt most vissza kell térnem megint hozzá. Jó magam is abban a szerencsében részesültem, hogy néhány receptet megosztott velem. A receptes könyveit te azért átmentetted a te életedbe, illetve hogy történt, sajnos most már nincs köztünk, annak a te mérdektudásnak a felosztása közted és sógornőd közt.
1: Hát én közben szoktam mondani, hogy ha Istenem, miért nem öröködtem ebből a részből is anyótól többet. A receptes könyve nálam van, nincsen hét, hogy bele ne lapozzak, de mint említettem, hogy most már rengeteg recept az okostelefonon is elérhető, úgyhogy ma már amúgy is tudjuk, hogy milyenek a mai korszerű szakácskönyvek, azok már jobban blogok is képeskönyvek. Úgyhogy, ha valami új recept után kutatok, akkor az okostelefonomon böngészek, viszont, hogyha egy jó főzeléket akarok készíteni, akkor ott a anyunak a szakácskönyve, a receptes könyve, illetve fölhívom a sógorasszonyt alul, hát de anyu ezt hogy szokta készíteni? Milyen fűszert szokott belerakni?
0: Édesanyádnak nagy veteményese is volt, ugye házi kertje. Hogy vagy ezzel a dologgal te?
1: Volt kertem, amikor még egyedül voltam Lindván lakáson, akkor is volt kertem. Nagyon jó társaság volt a kis parcellánkon, az asszonyok szoktunk ott találkozni délutánként, jókat szoktunk beszélgetni, lent van a kis kertbe, úgymond. Otthon is van kertem, persze, hogy van kertem, de én merőben másképp kertészkedek, mint anyu kertészkedett Az én kertemben az anyaihoz képest káosz van. Én már a zöldségféléket nem úgy vetem el, nem ágyásokba foglalom, mint ezt korábban szokták, hanem itt is egy kicsit elolvastam a dolgokat, összepróbálom párosítani azokat a zöldségféléket, amik jó szomszédok, amik egymást a növekedésben ösztönzik. A kezdetben rengeteg fűszernövényt is neveltem, de rájöttem, hogy minek nekem az a 10-15 fajta fűszer, ha nem tudom használni. A fűszerőmet tudni azt, hogy annyira szeret elterebélyesedni, hogy a félkertem már metából, vagy pedig citromfűből, vagy timiánból illatozott, na és akkor kiválasztottam azt a 4-5 fűszert növényt, amit én a konyhába alkalmazni tudok használni. És ez van. De hát a kertemben még van az uborkától, a leveszöldségtől kezdve karfiol, padlizsán. Annál inkább is, mert a fiatalabb lányom nem húsevő, és ugye akkor nem csak a spájz polcait kellett átszervezni, hanem a kertet is.
0: Átszerveztette részben életedet is, ezt én úgy fogalmaznám, hogy egy életmódváltást iktattál be néhány évvel ezelőtt. Nagyon aktívan sportolsz, használod a fitnessadta a lehetőségeket is, de én most a kerékpározásra térnék ki. Tudomásom szerint körül kerékpároztad a Balatont, ezen kívül gondolom, hogy sok helyen még megfordultál. Mi hozta ezt az életedbe? Ez egy ilyen határozott döntés volt, vagy mi volt egyáltalán?
1: Nekem szerencsém volt abban, hogy én az egészséges életmóddal már akkor kezdtem foglalkozni, illetve változásokat az életembe bevetni, amikor semmiféle gondom az egészséggel, vagy a kinézettel nem volt. Az elsődleges cél nem is az volt, mint ahogy általában elterjedt ez a gondolkodás, hogy most már ledobok egy 10-15 kilót, és akkor könnyebb lesz, hanem inkább én az életem minőségére gondoltam, a csontok, a szív, a különböző szervek megolvására. Nem történt ez egyik napról a másikra. Át kellett, ez egy lépésenként ment, hogy most akkor változást itt, vagy azon a területen. Azt pedig tudtam, hogy a mozgás, az étrend megváltoztatása nélkül nem megy. Az étrend megváltoztatása, ha egyszer megváltoztatod, azon még érsz, ki kell tartani. Nem a jó-jó effekt miatt, hanem az egész szervezet már lassan akkor átáll azokra a tápanyagokra, mondhatom így, amit elkezdtél akkor fogyasztani. És akkor, mikor láttam egy fél év után az elmozdulást, hogy könnyebb vagyok magamnak, frissebben ébredek. Volt egy city bike-om, azzal kezdtem kerékpározni otthon, akkor ugye megint az internet egy kicsit az ember információkat szerzett be, mert érdekelt, mert magamért tettem, meg hát magamért is a családért, mert hogyha én jó kedvű vagyok és derűs, akkor a családomban a hangulat is, az emberek, akik körülöttem vannak, érzik ezt a pozitív, törekszem pozitív kisugárzást, hogy nem a panasz, hanem nem azt keresem, hogy ezt a dolgot miért nem lehet megcsinálni, hanem ezt a dolgot azért fogom megcsinálni, mert ez én nekem jó.
0: Tehát itt szóval, ott azért még vétkezel?
1: Nem vétkezek, hanem tudni kell az ételek kombinációját. Nem lehet az ételt, mint a kadnába egymásra rakni, hanem tudni kell, hogy egyik után mit lehet fogyasztani. Mert hát a gyomrot is kimérni kell, és a májat is kimérni kell, de most itt megállok, mert nem vagyok én ebben szakértő, csak azt tudom mondani, amit tapasztaltam. Na és akkor itt a kerékpározás. Örülök annak, hogy a kerékpározásnál, a kerékpározásban közös hobbira találtam a férjemmel. Most, hogy a gyerekek ugye fölcsöperedtek, most, amikor nincs otthon annyi elfoglaltság, főleg a hétvégeken, hogy akkor olyan dolgokkal tudunk foglalkozni, ami mind a kettőnknek az örömére van. Beszereztük a bicikliket. Még a kezdetben ugye a sík területen bicikliztünk. Most már nekünk kihívás Goricskó. És egy pontról szinte csak a választás dolga az, hogy most akkor Kevelinek visszük az irányt, a dombok felé, vagy pedig mondjuk Raskrizse, vagy Bélatinc irányába. És akkor, amikor így bicikliztünk, akkor valahogy úgy magától jött az ötlet, na akkor kipróbáljuk magunkat a Balaton körül. Végig kerékpároztuk Szlovéniát is. Azt el kell mondanom, hogy mi a különböző klubokhoz, egyesületekhez tartozó kerékpárosoktól merőben másképp kerékpározunk, mi, mint turisták kerékpározunk. Amikor Balatont is kerékpároztuk körül, megcsináltuk még két is fél napon belül, viszont a jellegzetességeket, a turista látnivalókat, ezt mind megnéztük. Úgyhogy a mi túránk szakaszonként is más tartalmat is hoz, nem csak eljutni, mi hamarabb az A ponttól a B pontig. És mondjuk élvezem én a kerékpározást abból a szempontból is, legutolján Zsálecre kerékpároztunk, Bocs környékén egy vihar kerekedett, és akkor egy étterembe tudtunk meghúzódni, egy étterembe, ahol már legalább egy 10-12 kerékpáros ott pihent, picázott, sörözött, hogy ahogy megjelensz a helységbe, már tudod, hogy kihez tartozol, a köszönés, a kommunikáció, az mindjárt elered, honnét, mennyi kilométer, milyen bicikli, és olyan hamar kapcsolatot lehet teremteni a többiekkel, a társasággal, ismeretségeket szerezni, hogy ez fantasztikus, és ez nekem nagyon tetszik benne.
0: Azt kívánom, hogy élvezd a szabadságon töltött napjaidat, legyen az kerékpáron, vagy a tengerparton.
1: Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm ezt a beszélgetést. Ennyi fejét a rendelkezésünkre álló adásidőbe, tisztelt hallgatóink. Valószínűleg sokan felismerték, akik nem, azoknak hadd mondjam el, és a későbbiek során csatlakoztak hozzánk, hogy Szolarics Nagy Klára, a Népújság heti lap munkatársa, kolléganőnk volt műsorunk vendége. Köszönöm, hogy elfáradtál a stúdiónkba, köszönöm, hogy idődből szakítottál ennyit ránk, és köszönöm a tisztelt hallgatóknak, hogy velünk tartottak. További kellemes időtöltést, kellemes vasárnapot is, a viszonthallásra.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Vasárnap van, május 31-e, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és következik a Terepjáró, úgyhogy számítunk a figyelmükre, benne pedig ma 5 téma várja önöket, és már is itt az első. Tartsanak velünk! Hosszúfaluban az önkéntes tűzoltó egyesület részére az eddigi tűzoltó és faluotthon mellett egy korszerű garást építettek. Az elmúlt 2 évben egy erdőtűzoltó járművet és egy személyszállító tűzoltóautót is be tudtak szerezni. Az összesen 180 ezer eurós beruházás ünnepélyes átadására szombaton került sor. Cigán Szilvia beszámolója.
2: 2 tűzoltó jármű és egy új garázs. Ezt sikerült beszerezni az elmúlt 2 évben a hosszúfalui önkéntes tűzoltó egyesületnek. A teljes tűzoltói tiszteletadás és ünnepélyes ceremónia keretében szombaton délután a rendeltetésüknek való átadás is megtörtént. Szőke Eugen, a hosszúfalui önkéntes tűzoltó egylet elnöke.
3: Most 2 éve visszamenőleg vettünk egy Mercedes Unimog, GVGP2-es, ez egy 2200 literes tartállyal, 2 gyors támadású felszerelése. Ez az autó legjobban a erdő tüzekre, dombos területekre, mind a 4 meghajtású, úgyhogy ha nagyon mindenféle, amit használunk, benne van. És akkor rá 1 évre akkor vettünk még a Renault Traficot, a Gövöme 1-eset, legjobban a fiatalság végét, mert a régi autónk, ami volt, avval már nem lehet szállítani gyerekeket, mivel nincs sérülékötő öv benne semmi, hát 88-as év kiadású, és ezért a szükségünk volt rá egy ilyen kocsira, hogy amivel bírjuk a gyerekeket hordani versenyekre, kvizekre, hogy még mi nekünk, mi is felhasználunk, ha idősebbek.
2: Hány operatív tagja van, mert az a legfontosabb.
3: Igen, igen.
2: Pártfogó tagja, és milyen az utánpótlás kérdése?
3: Hát a hosszúfalunak jelen pillanat 18 operatív tagja van, utánpótlásunk van 17 gyerek van, ebből vannak pionírok és ifjuk. Most 3 évvel kezdtünk aktívan megint foglalkozni a fiatalokkal, úgyhogy meg kell mondanom, hogy nagyon jó eredményeket is érünk el. Most 2 év után mindig a pionírok elsők voltak, a kvízen is nyernek. Hát törekszünk legjobban a fiatalokon dolgozni, mert hát fiatal nélkül nincs jövő.
2: Akár a többi környékbeli faluban, itt is a falu otthon és a tűzoltó otthon valahogyan osztoztak a helyiségeken, de most már azt mondhatjuk, hogy Hosszúfaluban egy vadonatúj létesítménnyel, és rendelkezik az

0: Ebből a tűzoltó autó és a személyszállító autó 75 ezer euróba került, míg közel 100 ezer euróra volt szükség a tűzoltógarázs építéséhez. Az egyesület a céleszközökből hozzájárult a járművek megvásárlásához, a garázs költségeit pedig teljes egészében Lendva község fedezte. Mit jelent Lendva község számára a falvakban működő tűzoltóság? Kérdeztük Magyar János polgármestertől.
1: Ez nem is kérdés, hiszen a tűzoltóság minden önkormányzatnak, vagyis helyi közösségnek a szíve, és az körül forog mindenféle, és bármilyen rendezvény van, a tűzoltók nélkülözhetetlenek. Számomra nagyon fontos volt eleinte, amikor megkaptam az rossz felállást a tűzoltóság kocsia felállása, ugyanúgy a tűzoltó otthonok, ami múlt években sajnos el volt hanyagulva. Ez a pozitív hozzá pedig elégedettséget tett a helyi közösségek, vagyis a tűzoltóságok körbe, hiszen egyben pedig nagyon sok fiatal csatlakozik a tűzoltókhoz, és ez a pozitív trendus nem is áll még, hanem sőt csak növekedik, és ez egy útmutatás arra, hogy a önkéntes tűzoltóság Lendva községben még soká, és a jövő generációknak is biztosítva van. A befektetések, amit itt már a Hosszúfalóba is átadunk, az a jele, hogy a népek biztonságban lehetnek, a tűzoltók pedig a beavatáskor ugyanúgy biztonságban vannak, hiszen korszerű felszereltséget tudnak beavatkozásba részt venni.
0: A rendezvényt a helyi és környékbeli tűzoltók, valamint a lakosok mellett jelenlétükkel megtisztelték a község és a helyi közösség vezetői, továbbá Szrecsko Prendel és Iván Kásznik, a Lendvai Tűzoltó Szövetség elnöke és parancsnoka, valamint Gál Romeo, a községi tűzoltó parancsnokság parancsnoka. Az ünnepi felvonulást követően alkalmi kultúrműsorban volt részük, majd megtörtént a garázs és a járművek hivatalos átadása, valamint azok felszentelése is Martin Dolamics Konrád lendvai plébános részéről. Most már csak azt kívánhatjuk, hogy a vörös kakas és más természeti csapások miatt minél ritkábban kelljen a hosszúfalui önkéntes tűzoltóknak a helyszínre sietniük.
2: A közösség szolgálata az önzetlen segítségnyújtás és a hagyományok ápolása jegyében ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját a Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi rendezvényen a több mint egy évszázados múlt eredményei mellett a jelen sikereit és a jövő kihívásait is felidézték.
3: A Pártosfalvi Egyesületet 1896-ban alapították, és azóta is meghatározó szerepet tölt be a helyi közösség életében. Az elmúlt 130 év során generációk sora szolgálta önkéntesen a falut, segítve a bajba jutottakat és hozzájárulva a település biztonságához. Zvonkos Pilák elnök szerint az önkéntes tűzoltóság alapja ma is ugyanaz, mint 130 évvel ezelőtt. Az összetartás és a segítő szándék.
4: Tudom, mit egy bűn rendel, én ilyet álljoztam, jó, viszont 860 részét, én leosztom, mit egy tudom, azt állom, hogy szízken domo.
3: Az egyesület alapítója Lipai Vendel volt, aki 1896-ban hozta létre a szervezetet. Akkor még a régi tűzoltó otthonban működtek, ma pedig már egy felújított tűzoltó otthon áll rendelkezésünkre. Az alapítók egy tűzoltó csapatot szerveztek, de a fejlődés nem volt egyszerű. Anyagi források hiányában az egyesület csak lassan tudott gyarapodni és fejlődni. Akkoriban nem voltak olyan lehetőségek, mint manapság. Ma már különböző gyűjtési akciók a község és más intézmények támogatásai révén új felszereléseket és eszközöket tudunk beszerezni. A mai viszonyokat tekintve falusi egyesületként elmondhatjuk, hogy jól fel vagyunk szerelve. Az elmúlt 20 évben sokat fejlődtünk. Nagy hangsúlyt fektettünk a fiatalok bevonására is. Különféle programokat szervezünk számukra, és ez jól működik. Ezzel nagyon elégedettek vagyunk. Az ünnepségen átadták a tűzoltói elismeréseket és kitüntetéseket azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az egyesület fejlődéséhez és működéséhez. Az ünnepi műsort a pártosfalvi óvodások és iskolások fellépése színesítette. A jubileum ugyanakkor nem csak a múltról szól, hanem a jelen kihívásairól és a jövő tervekről.

0: terveiről is. Andrej Krányec parancsnok az Egyesület jelenlegi működéséről, az aktív tagságról és a további fejlesztési elképzelésekről beszélt.
1: O društvu trenutno lako govorim da imamo približno kje 60 članov, tu je lako štem da imamo aktivni, torej člane, ki so operativci, imamo okoli 15-20.
0: Jelenleg az Egyesületnek körülbelül 60 tagja van. Közülük mintegy 15-20 fő aktív, vagyis bevethető tűzoltó. Fontos megemlíteni, hogy ezek többnyire fiatal fiúk, akik lelkesek és minden alkalommal készen állnak a szolgálatra. Az idei évben is voltak beavatkozásaink. A viharok után például tetőket vettünk le, segítettünk az eltakarításban, de árvízi helyzeteknél és tűzeseteknél is helytállunk, legyen szó akár szabadtéri tűzekről is. Jelenleg 6 veterán tagunk van. Ifjúsági csoportunk sajnos nincs, mivel kevés a fiatal. A jövőben szeretnénk folytatni a fejlesztéseket, korszerűsíteni a felszerelésünket, hiszen a tűzoltás technológiája és a különböző rendszerek folyamatosan változnak, ehhez pedig nekünk is alkalmazkodnunk kell. Éppen ezért rendkívül fontos a képzés. Bízom benne, hogy fiatal tagjaink a jövőben is sikeresen folytatják tanulmányaikat és szakmai fejlődésüket. Saját tapasztalatból tudom, hogy ez hosszú folyamat, amely sok áldozatot és kitartást igényel. A képzések általában hétvégente zajlanak, és nem mindenki vállalja szívesen a sok munkát, tanulást és adminisztrációt, amely az önkéntes tűzoltói szolgálattal jár.
1: Én Málka Terim már tud voljon, kert mi recsemó bol prostovoljon, ne? Kert vecsina ljudi tudod mika, kert tolko dela, ne? Tolko papírja.
0: A Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jubileuma egyszerre jelentett tisztelgést az alapítók és elődök munkája előtt, valamint megerősítést abban, hogy az önkéntes tűzoltóság ma is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében.
2: A Kontrasztok mozaikja címmel tartotta meg premester koncertjét Ferenc Kátya Fuvola művész, aki Matyá Hladnik zongorista kíséretében állt a lendvai közönség elé. Két zeneszerző, két egymással ellentétes zenei stílusú Fuvola műve a 20. század 20-as évének zenei ellentéteit mutatta be, míg a másik két zeneszerző művei a múlt század végi alkotások kontrasztjaira utaltak. Cigán Szilvia a koncert részletéről kérdezte Ferenc Kátyát.
3: Számos díjjal kitüntetett Szlovéniában, Németországban, Franciaországban és Japánban kamarazenei projektekben közreműködött, továbbá Magyarországon, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában, Ukrajnában és Finnországban is koncertezett a lendvai Fuvola művész, aki a ljubljanai és párizsi tanulmányai után a Bécsi Zeneművészeti Egyetem mesterszakos hallgatója lett Fuvola szakon. Rövidesen tanulmányai befejezéseként mesterkoncertet ad Bécsben. Az úgynevezett főpróbát Lendván tartotta. Ferenc Kátya.
4: A današnji program je v bistvu nastavljen konceptualno, zato ker moramo na tak način igrati.
3: A mai program konceptuális felépítésű, mert így kell összeállítani a mesterkoncertet. Rendelkeznie kell valamilyen címmel és vezérfonallal, miközben a moderátori szerepet is be kell töltenünk. A premesterkoncertem címe a Kontrasztok mozaikja. 20. századi szerzeményeket hallhattak a század elejétől egészen a modern zenéig. Valamiképpen azt szerettem volna bemutatni, hogy a zenei korszakok mennyire összefonódtak. Soha nem volt ugyanis éles határ az egyes korszakok között, például a romantika és a klasszicizmus között sem, hanem ezek mindig egymásba fonódtak, és a zeneszerzők egymás mellett alkottak teljesen különböző stílusokban. Számomra a Fuvolára írt modern szerzemények különösen érdekesek. Elsősorban azért, mert komoly dramaturgiai tudást igényelnek, Nem csak arról van szó, amit eljátszunk a fuvolán, hanem arról is, hogy az előadó színészi játéka, arcmimikája révén miként fogadja az előadást a közönség. Végeredményben csak zenei effektusokról van szó. Amennyiben csak egymás után lejátszuk a hangokat, a közönség ezt nem fogja fel, nem érti, miről van szó. A mai programban is szerepel egy olyan szerzemény, amely rendkívül gazdag dramaturgiai elemekben, és amelyhez koreográfia is tartozik. A zenésznek adott pillanatban meghatározott irányba kell tekintenie. Ez számomra sokkal lebilincselőbb.

A koncert első felében a 20. század 20-as éveiben alkotó francia Albert Roussel neoklasszicista a romantikus harmóniáktól eltérő fuvola szerzeményét, valamint az ukrán Karl Frühling mindössze 5 évvel később keletkezett Brahms zenéjéből merítő fuvola fantáziáját hallhatta a közönség Ferenc Katya előadásában Mateja Chladnik zongora kíséretével. A fiatal fuvola művész koncertjén a Beletinke női kórus 3 dala után Cristobal Halfter 1980-ban komponált andalúziai népdalokra és flamenkóra emlékeztető műve hangzott el, majd végezetül az amerikai Lowell Lieberman 7 évvel későbbi szerzeménye, a fuvolára és zongorára írt modern szonáta csendült fel.

0: Ferenc Kátya rádiónknak elmondta, hogy a mesterkoncert után ugyan hivatalos szakképesítéssel rendelkezik majd, és egyszer majd oktatni is fog, de előbb még a koncertezésben szeretnék kiteljesíteni pályáját. A lendvai közönség legközelebb a Vinárium Fesztivál kezdete előtti estén, augusztusban találkozhat vele ismét.
1: A méhek, a méz és a közösségi összefogás ünnepe volt Kapcán. A helyi szervezetek összefogásával immár harmadik alkalommal rendezték meg a mézes napot, amely gazdag kulturális programmal, gyermekfoglalkozásokkal, előadásokkal és természetesen mézes finomságokkal várta a látogatókat.
2: A mézes nap célja ezúttal is a méhészet és a mézfogyasztás népszerűsítése, valamint a méhek természetben betöltött szerepének bemutatása volt. A rendezvény mára a település egyik meghatározó közösségi eseményévé vált. Jernej Kramár, a kapcai helyi közösség elnöke szerint a rendezvény évről évre fejlődik, és egyre több látogatót vonz a térségből.
3: Spelnám je organizirala tretji mendendan, da smo trečič že imamo neku motivaciju, tudi neke iskušenje, smo prav ponosni da nam gre, da prihaja dalje več ljudi.
2: Sikerült megszerveznünk a harmadik mézes napot. Az, hogy már a harmadik alkalommal rendezzük meg, azt mutatja, hogy van bennünk kellő motiváció, és az évek során tapasztalatot is szereztünk. A programon mézzel készült ételeket kínálunk, hiszen szeretnénk népszerűsíteni a mézfogyasztását. A méz rendkívül egészséges és kiváló alternatívája lehet a cukornak, ezért fontosnak tartjuk, hogy minél többen megismerjék jótékony hatásait. Emellett a méhészek munkáját is szeretnénk támogatni. A méhészek gondoskodnak a méhekről, a méhek pedig a természetet segítik. Örömmel tölt el bennünket, hogy Kapcán és a településen kívülről is sok segítséget kapunk. Segítenek az általános iskola pedagógusai, az óvónők, valamint más falvak lakosai is. Nagyon hálásak vagyunk ezért az összefogásért, hogy sokan felismerték, hogy ez egy hasznos kezdeményezés, amely elsősorban a természet javát szolgálja. Szeretnénk tovább fejleszteni a kaptárunkat is. Az idén úgynevezett kaptárfestményekkel gazdagítottuk, amelyek jelenleg nagyon népszerűek. Motivumként ezúttal Lendvát és annak legjelentősebb nevezetességeit választottuk, hogy még érdekesebbé tegyük a látogatók számára.
3: Zaj za motiv smo se rajši zbrali Lendovo in njene največje znamenitosti, tako da smo to dodali, da bo še bolj zanimiv za vse.
2: A látogatókat egész nap változatos programok várták. A legkisebbek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, emellett megtekinthették az óvodások és iskolások rajzaiból készített kiállítást is. Az érdeklődők a kaptár információs pontot is felkereshették. A rendezvényen természetesen a mézes finomságok sem hiányoztak. A kínálatban mézes borda, mézes csirkeszárny, mézes palacsinta, házi mézes tea, valamint a rendezvény idei újdonsága a tépet húsos, mézes szószos burger is szerepelt. A kulturális programban felléptek a Lendvai Óvoda György Jánosi kétnyelvű tagozatának növendékei. Az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskola első és második osztályos tanulói, a kapcai József Attila Művelődési Egyesület népdalköre és néptáncsoportja, valamint Bolyán Basa harmonikás. Az esti programban a helyi műkedvelő színjátszók bohózatai szórakoztatták a közönséget, a jó hangulatról pedig a Misteri Együttes gondoskodott.
1: Minden évben május 31-én a dohányzás okozta egészségügyi és társadalmi problémákra irányul a figyelem. Ekkor tartják a Dohánymentes Világnapot. Az idei figyelem felhívó kampánya a nikotinfüggéség megelőzésére összpontosít, különös tekintettel a fiatalokra. Szlovéniában a világnapot az Együtt a nikotinfüggőség elleni elmondattal tartják meg.
2: A szakemberek szerint egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a fiatalok körében növekszik az új típusú dohány és nikotin termékek használata. Az elektronikus cigaretták, a hevített dohánytermékek vagy a nikotinpárnák sokszor ártalmatlannak tűnnek, valójában azonban komoly egészségügyi kockázatot jelentenek.
4: Mladi so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti z nikotinom, ki je ena od najbolj zasvojljivih drog.
5: A fiatalok a felnőtteknél jóval fogékonyabbak a nikotinfüggőség kialakulására. A kutatások szerint a középiskolások körében egyre gyorsabban terjednek az új dohány és nikotin tartalmú termékek, miközben egyre többen használnak valamilyen nikotinos készítményt, és a cigarettázók aránya sem csökken tovább. Különösen aggasztó, hogy a kiskorúak szerint ezek a termékek könnyen hozzáférhetők. Bár az új nikotintermékek hosszú távú egészségügyi hatásait még vizsgálják, a jelenlegi adatok arra utalnak, hogy tartós használatuk a dohányzáshoz hasonló betegségek kialakulásához vezethet.
4: Kot pa kažejo dostopni podatki, pa se bodo v dolgoročni uporabi pojavljale podobne bolezni kot pri kajenju tobaka.
2: Nyilatkozta Helena Koprivnikár, az Országos Népegészségügyi Intézet illetékese. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nikotin nem csak erős függőséget okoz, hanem a fejlődő agyat is károsítja. A serdülőkor különösen érzékeny időszak, ezért a nikotin használat hosszú távon negatívan befolyásolhatja a figyelmet, a memóriát és a mentális egészséget.
6: Danes mladi nikotina ne vnašajo več le s kajenjem cigaret.
7: A fiatalok ma már nem csak a hagyományos cigarettával jutnak nikotinhoz, hanem az elektronikus cigaretták, a hevített dohánytermékek, a nikotinpárnák és más hasonló készítmények révén is. Ezek a termékek gyakran azt a hamis benyomást keltik, hogy kevésbé károsak, mint a cigaretta. A valóságban azonban fenntartják, sőt akár tovább is erősíthetik a nikotinfüggőséget.
6: V resnici ti izdelki za svojenost vzdržujejo ali jo celo poglabljajo.
2: Mondta dr. Tomáš Čakš, a NIAZ szakembere. Szlovéniában már több hatékony intézkedés van érvényben a dohány és nikotintermékek visszaszorítására. A szakemberek szerint azonban a szabályozásnak továbbra is lépést kell tartania az iparág gyorsan változó termékeivel és marketing módszereivel. A cél egyértelmű, megakadályozni, hogy a fiatalok nikotinfüggővé váljanak.
8: Május 31-e van, vasárnap, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

a négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.